0: hírradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: mindenki bolond, mindenki foszoskodok, ha nem is igyázok, hamisítok, még a fejemre
1: rész.
0: Mindenki bolondítok, mindenki foszoskodok, ha nem is igyázok, hamisítok, még a fejemre
1: rész.
0: Mindenki bolondítok, mindenki foszoskodok, ha nem is igyázok, hamisítok, még a fejemre rész. Mindenki bolondítok, mindenki.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű, az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Redikül szerdán 16 órától.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer túl a térképen egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló, sampon és balzsam együtt most jóval olcsóbb?
2: Tényleg? És vettél?
1: Nem!
0: Kamureklámot hallottak.
3: E mariachi, yo sí quiero. E caliente, chica.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Akarunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
6: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4%-ponttal kell kiegészíteni, visszamelőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkor mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
9: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
0: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió.
4: A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jó reggelt!
2: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 15-én Jolán és Vid nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Jolán név írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jólánka Etelkának leánya című regényében jelenik meg. A név jelentése: forrása a középkori magyar Jóleán név, a görög eredetű Jolánta magyarosításának is tekintették. Becézése: Jocib, Jocika, Jocó, Jola, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka és Lola. Híres viselői a névnek: Balázs Jolán, magasugró, földes Jolán, magyar írónő, Jászai Jolán, azaz Joli néni, színésznő, és ön, kedves Jolán. Ezen a napon köszöntjük még Vid nevű kedves hallgatóinkat is. Régi magyar személynévről van szó, a latin vitus név délszláv eredetű megfelelője, Magyarországon szorványosan fordul elő, becézése Vidi, Vitka. Ezen a napon köszönhetjük még Ábrahám, Auriel, Bátony, Bernát, Bod, Gibárt, Ividő, Ivola, Izolda, Jolánta, Jonka, Crescencia, Letta, Lothár, Modestus, Szenta, Skilla, Viola, Violetta, Viorika, Vita, Vitus, Zenta és Zoé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1706. június 15-e az első állomásunk, ekkor született Joachim Kendler, német szobrász, porcelán mintázó, aki az európai porcelán szobrászat megteremtője. 1731-től a Messini porcelángyár mintázó műhelyének vezetőjeként dolgozott. Munkái a rokokó stílus jegyeit viselik magukon. Néhányat ezekből oltárfelszerelés a 12 apostol szobrával Amélia osztrák császárné számára, Szulkovszki és hattyús készlet. Több mint 900 porcelán kisplasztikát hagyott az utókor számára. Maradunk még a 18. században, 1767. június 15-én megszületett Rachel Donaldson Jackson, egykori First Lady, aki botrányt okozott, mert házasságot kötött Andrew Jacksonnal, mielőtt első férjétől Louise Robastól elvált volna. A 19. század végével folytatjuk, 1893. június 15-én Budapesten meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. A 20. század elejére ugrunk, 1928. június 15-én megszületett Tábori Nóra, színésznő. Lépjünk 1939-re, június 15-én Szilvász Szentmártonon megszületett Lőrinc L. László, álnevei Leslie L. Lawrence, Frank Cockney, író, műfordító, néhányat műveiből, Sinje szeme, Huánti átka. Ugorjunk a 20. század közepére, 1954. június 15-én született James Belushi, amerikai színész. Legismertebb filmje A kutyám Jerry Lee. Aztán ugorjunk 1969-re, június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnökválasztásokon. De Gaulle 1958 óta volt Franciaország köztársasági elnöke, mivel a közigazgatási reformja miatt rendezett népszavazáson elvetették az indítványait, 1969-ben lemondott tisztségéről. A június 1-től 15-ig tartó elnökválasztások második menetében Ellen Pohéval szemben Georges Pompidou-t választották államelnökké, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1996. június 15-e, ekkor halt meg Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádió.

0: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 15-e, hétfő. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 38-tól a 42. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is, és ha valaki egy mélföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Elmélkedés. Jézus forradalmi újdonságot mond. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Azt szeretné, hogy törjük meg az erőszak és a bosszú körforgását, és merjünk a szeretet, a megbocsátás, a békesség eszközeivé válni. A természetes, ösztönös magatartás a viszonzás. Ha bántanak, védekezünk vagy visszaütünk. Jézus viszont arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját igazát védi mindenáron, hanem Isten igazságát keresi, és ezt gyakran a türelem, az önmegtagadás, a szelídség útján találja meg. Lényeges hangsúlyozni, hogy nem gyávaság ez, hanem a legmélyebb erő, amely az evangélium lelkületéből fakad. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy el kell viselni az igazságtalanságot, hanem azt, hogy ne az agresszió legyen válaszunk a támadásra. A keresztény tanúságtétel nem az igazságtalanság elfogadása, hanem a szeretet uralmának megmutatása olyan szereteté, amely nem feltételekhez kötött, és nem a másik viselkedésétől függ. Jézus maga az élő példája ennek. Nem szállt szembe vádlóival és bántalmazóival, hanem imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nekik! Itt tárul fel, mit jelent Isten országa. Nem földi uralom, hanem a szív hatalma, a szeretet ereje, amely át tud formálni embereket, helyzeteket, sőt, a világot. És mi is erre kapunk meghívást. Ne csak elviseljük, hanem jóval válaszoljunk a rosszra. Szeressünk minden helyzetben. Uram Jézus Krisztus, taníts meg arra, hogy ne a visszavágás legyen a szívem első szándéka, hanem a szeretet. Add, hogy le tudjak mondani az igazam makacs védelméről, és inkább a békét válasszam. Tölts el türelemmel, amikor igazságtalanság ér, és adj bátorságot, hogy a jóság útját járjam akkor is, ha nehéz. Ne engedd, hogy a gonoszság formáljon, hanem te alakíts engem szelíd, irgalmas szíved szerint. Add, hogy ne akadály, hanem út legyek, amelyen mások eljutnak a te szeretetedhez. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Föld gravitációs mezője miatt fizikailag elképzelhetetlen lenne egy 15 000 méternél magasabb hegy, a valóságban ennek 60%-át sem érik el a legmagasabb csúcsok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt csonkát tejszínes poréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a csonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a csonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló csonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgéppel, akár egy jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, mártássá sűrűsödjön. Ha egy kicsit kevés lisztet használtunk volna, akkor ételkeményítővel utána dolgozhatunk. Ne sajnáljuk tőle a frissen örölt borsot, de a sóval takarékoskodjunk, ugye mert a sonkának a leve sós. Gyöngyöztessük finoman körülbelül 20-30 percig, időnként keverjük meg. Vigyázzunk, hogy oda ne kapjon. Adjuk hozzá a tejszínt meg a sajtot, és kavargassuk, míg a sajt el nem olvad. Vágjuk a sonkát kövérkés szeletekre, ezután öntsük a mártás felét egy tűzálló cseréptájba, zsindelyszerűen rétegezzük el a sonka szeleteket a mártáson, kanalazzuk rájuk a maradékot. Szórjuk meg vajforgácsokkal, és tegyük 10 percre forró sütőbe. Pirítsuk aranybarnára. Kínáljunk hozzá új burgonyát, vagy pedig párolt brokkolit.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Bécstől.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

a kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel, tanítja minden gyermekét. A függöny gyorsan tép,

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
7: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
12: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a babbaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetés és bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, még északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
10: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
6: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
10: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
13: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrendkiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
1: Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
15: Június 15-e, hétfő. A fővárosban tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Ma napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mári utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János Kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 15-én Jolán és Vid nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Jolán név írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jólánka Etelkának leánya című regényében jelenik meg. A név jelentése: forrása a középkori magyar Jóleán név, a görög eredetű Jolánta magyarosításának is tekintették. Becézése: Jocib, Jocika, Jocó, Jola, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka és Lola. Híres viselői a névnek: Balázs Jolán, magasugró, földes Jolán, magyar írónő, Jászai Jolán, azaz Joli néni, színésznő, és ön, kedves Jolán. Ezen a napon köszöntjük még Vid nevű kedves hallgatóinkat is. Régi magyar személynévről van szó, a latin vitus név délszláv eredetű megfelelője, Magyarországon szorványosan fordul elő, becézése Vidi, Vitka. Ezen a napon köszönhetjük még Ábrahám, Auriel, Bátony, Bernát, Bod, Gibárt, Ividő, Ivola, Izolda, Jolánta, Jonka, Crescencia, Letta, Lothár, Modestus, Szenta, Skilla, Viola, Violetta, Viorika, Vita, Vitus, Zenta és Zoé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1706. június 15-e az első állomásunk, ekkor született Joachim Kendler, német szobrász, porcelán mintázó, aki az európai porcelán szobrászat megteremtője. 1731-től a Messini porcelángyár mintázó műhelyének vezetőjeként dolgozott. Munkái a rokokó stílus jegyeit viselik magukon. Néhányat ezekből: oltárfelszerelés a 12 apostol szobrával Amélia osztrák császárné számára, Szulkovszki és hattyús készlet. Több mint 900 porcelán kisplasztikát hagyott az utókor számára. Maradunk még a 18. században. 1767. június 15-én megszületett Rachel Donaldson Jackson, egykori First Lady, aki botrányt okozott, mert házasságot kötött Andrew Jacksonnal, mielőtt első férjétől, Louise Robastól elvált volna. A 19. század végével folytatjuk. 1893. június 15-én Budapesten meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. A 20. század elejére ugrunk. 1928. június 15-én megszületett Tábori Nóra, színésznő. Lépjünk 1939-re. Június 15-én Szilvás Szentmártonon megszületett Lőrinc L. László, álnevei Leslie L. Lawrence, Frank Cockney, író, műfordító, néhányat műveiből, Sinje szeme, Huánti átka. Ugorjunk a 20. század közepére. 1954. június 15-én született James Belushi, amerikai színész. Legismertebb filmje A kutyám Jerry Lee. Aztán ugorjunk 1969-re, június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnök választásokon. De Gaulle 1958 óta volt Franciaország köztársasági elnöke, mivel a közigazgatási reformja miatt rendezett népszavazáson elvetették az indítványait, 1969-ben lemondott tisztségéről. A június 1-től 15-ig tartó elnökválasztások második menetében Ellen Pohéval szemben Georges Pompidou-t választották államelnökké, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1996. június 15-e, ekkor halt meg Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet: a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: 2026. június 15-e, hétfő. Ha valaki arculut téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 38-tól a 42. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is, és ha valaki egy mélföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Elmélkedés. Jézus forradalmi újdonságot mond. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Azt szeretné, hogy törjük meg az erőszak és a bosszú körforgását, és merjünk a szeretet, a megbocsátás, a békesség eszközeivé válni. A természetes, ösztönös magatartás a viszonzás. Ha bántanak, védekezünk vagy visszaütünk. Jézus viszont arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját igazát védi mindenáron, hanem Isten igazságát keresi, és ezt gyakran a türelem, az önmegtagadás, a szelídség útján találja meg. Lényeges hangsúlyozni, hogy nem gyávaság ez, hanem a legmélyebb erő, amely az evangélium lelkületéből fakad. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy el kell viselni az igazságtalanságot, hanem azt, hogy ne az agresszió legyen válaszunk a támadásra. A keresztény tanúságtétel nem az igazságtalanság elfogadása, hanem a szeretet uralmának megmutatása olyan szereteté, amely nem feltételekhez kötött, és nem a másik viselkedésétől függ. Jézus maga az élő példája ennek. Nem szállt szembe vádlóival és bántalmazóival, hanem imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nekik! Itt tárul fel, mit jelent Isten országa. Nem földi uralom, hanem a szív hatalma, a szeretet ereje, amely át tud formálni embereket, helyzeteket, sőt, a világot. És mi is erre kapunk meghívást. Ne csak elviseljük, hanem jóval válaszoljunk a rosszra. Szeressünk minden helyzetben. Uram Jézus Krisztus, taníts meg arra, hogy ne a visszavágás legyen a szívem első szándéka, hanem a szeretet. Add, hogy le tudjak mondani az igazam makacs védelméről, és inkább a békét válasszam. Tölts el türelemmel, amikor igazságtalanság ér, és adj bátorságot, hogy a jóság útját járjam akkor is, ha nehéz. Ne engedd, hogy a gonoszság formáljon, hanem te alakíts engem szelíd, irgalmas szíved szerint. Add, hogy ne akadály, hanem út legyek, amelyen mások eljutnak a te szeretetedhez. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
6: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Föld gravitációs mezője miatt fizikailag elképzelhetetlen lenne egy 15.000 méternél magasabb hegy, a valóságban ennek 60%-át sem érik el a legmagasabb csúcsok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettől lesz duplán jó.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Jó reggelt!
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 15-e, hétfő. A fővárosban tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Ma napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mári utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János Kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: A magyar Duda zenekar előadásában hallottunk egy összeállítást, Aki Dudás akar lenni címmel. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő, Ferenci István. A magyar Duda zenekart ifjú Csóri Sándor alapította a 70-es évek közepén azzal a céllal, hogy igenis több dudás mégis megfér egy csárdában, ami azt jelenti, hogy a dudákat össze lehet hangolni. Csóri Sándor abban az időben az Óbudai Népzenei Iskolában oktatta a Duda tanszakot. Az akkori legjobb tanítványaiból alakította meg a zenekart. Neki még olyan szerencséje volt abban az időben, hogy találkozhatott az akkor élő felvidéki magyar dudásokkal, a középtúri Seres Imrével, valamint az Ipoly Palásti Szikora Jánossal. A magyar Duda zenekar több koncertet is adott, külföldön és Magyarországon egyaránt. Számos Duda találkozókon és fesztiválokon is felléptek. Közülük többen is elnyerték az Népművészet Ifjú Mestere díjat. A magyar Duda zenekar tagjai a régi magyar dudások stílusában játszanak. Közülük már többen több zeneiskolákban, illetve népművészeti iskolában oktatnak. Magyar Duda zenekar évről évre több generáción ment keresztül, tehát egyre fiatalabbak is kerültek be a zenekarba. A magyar Duda zenekar 1989-ben egy kissé átalakult, Karakasz Zoltán lett a Duda zenekar vezetője, és a művészeti vezető továbbra is maradt ifjú Csóri Sándor. Mind a három tanárom benne van a zenekarban, akitől tanulhattam 6 éveken keresztül. A magyar Duda zenekar tagjai több népzenei együttes tagjai is. Ifjú Csóri Sándor, aki jelenleg az Ifjú Muzsikás Együttesben játszik, Kozák József, aki az egyik első alapító tag, aki először a Süvöltő Együttesben játszott, jelenleg pedig a Tártos Együttesben játszik. Lányi György, aki a TK Együttes alapító tagja. Adorján István, aki az Új Stílus Együttes kontrása. Bese Botond, aki jelenleg a Vágtázó Csodaszarvas nevezetű formációban játszik. Okos Tibor, aki a Gajdos Együttes alapító tagja. Egyébként ő volt a második tanárom. Istvánfi Balázs, aki a Kalamonna Együttesben játszott, ezen kívül több szólólemeze is jelentkezett, és az első tanáron volt. Szokolai Dongó Balázs, aki megszámolhatatlan formációban játszott, többek között a Vujcis Együttesben, ő pedig a harmadik tanáron volt. És még sokan mások. A magyar Duda zenekarban három énekes nő is énekel. Csonka Boglárka, Strack Orsolya, és Bognár Szilvia. A magyar Duda zenekar több népzenei együttes lemezén közreműködött, ezen kívül többször közreműködött az Új Élő Népzene sorozat, antológia lemez, és a Táncház Népzene sorozat lemezein is. Önálló lemezzel 2004-ben jelentkeztek először. A magyar Duda zenekar próbái heti rendszerességgel keddenként voltak a Fővárosi Művelődési Házban, a színházteremben. 2003 őszétől 2004 nyaráig olyan szerencsében lehetett részem, hogy bejárhattam a próbáikra. Én is együtt zenéltem velük. Még a lemez felvétel próbáin is ott voltam. A fellépéseikre sajnos technikai okok miatt nem juthattam el, de számomra az is nagy öröm volt, hogy heti rendszerességgel keddenként együtt zenélhettem velük. A magyar Duda zenekar lemezén minden egyes tagnak külön összeállítása volt. Most hallgassunk meg egy moldvai összeállítást, amelyet Kozák József állított össze. Énekelnek a lányok, tehát Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Ebben az összeállításban furuján közreműködött Kozák József, ütőhangszereken Bese Botond és Kobzon Istvánfi Balázs. A következő összeállításban hallgassunk betyár énekeket. Dudán közreműködik Istvánfi Balázs, énekel Ladák Károly.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

izzasztom, sajnálom, gyerek izzasztom, bugyel.

0: A következő összeállítást az Óbudai Népzenei Iskolában tanáraim tanították is nekem, és olyan szerencsében adatott meg nekem a sors, hogy a Magyar Duda Zenekar próbáin is én is játszhattam.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: Most pedig az első tanárom, Istvánfi Balázs fog játszani egy összeállítást az egyik kedvenc dudásától, Szikora János Ipoly Palásti dudástól.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: A következő összeállítás címe: Megütik a dobot. Ebben a felvételben természetesen hallunk dobot is, ezen kívül török sípot, amelyen Végandor játszik, Istvánfi Balázs pedig kobzon, valamint a dudások és az énekesek.
1: Hobbi Rádió, MP3, télen-nyáron.

A következő összeállításban Vég Andor fog dudálni, méghozzá az egykori Somogy megyei berzencei, majd később Csurgón élő Jankovics Imre dudástól egy összeállítást. Előtte azonban hallgassuk meg Jankovics Imrét dudálni. Jankovics Imrének fújtatós dudája volt, amit nem szájjal kellett fújni, hanem a másik karjára csatolt fújtató kezelésével használta. A dudáját természetesen ő maga csinálta. A másik érdekesség az, hogy az ő dudájában nem három, hanem négy síp is volt. A negyedik síp egy különálló síp, amely a rikkantót, vagyis a felső oktávot adta. Vég Andor is egy pontosan ilyen dudán fog játszani, amit szintén maga készített. Jankovics Imre G-hangolású dudán fog játszani, Vég Andor pedig A-hangoláson. Jankovics Imre felvételei az 50-es években készültek a Magyar Rádió stúdiójában. Természetesen népzenekutatók is készítettek vele számos felvételt. Jankovics Imrét hallhatjuk még a Lilionfi című filmben is dudálni. Hallgassuk előbb Jankovics Imrét, majd Vég Andort.

0: Jankovics Imre természetesen nem csak dudálni tudott, hanem hosszú furulyázni is. Erről már az első adásban mutattam egy példát. A következő összeállítás a lemez címadó dala, Dudásom, Dudásom, Kedves Muzsikásom. Ezt a felvételt is együtt dudálhattam a Magyar Dudazenekar próbáin. Először hallgassuk meg Szikora János Ipoly Palásti dudástól ezt az összeállítást, majd a Magyar Dudazenekar előadásában.
1: Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot.

Most pedig hallgassunk meg egy összeállítást Vékony János mezőkövesdi dudás nótájból. Egyébként neki is fújtatós dudája volt. Ez a négy felvétel a korábbi adásaimban már említett Pátria lemez sorozaton jelent meg. Először hallgassuk meg magától Vékony Jánostól, majd Szokolai Dongó Balázs előadásában.

0: Hobby Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió-Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatóság ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
1: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 15-e, hétfő. A fővárosban tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Ma napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mári utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak.
8: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban!
10: Várok mindenkit a következő sztárportréval, a béketűrés kapcsán beszélgetünk. Itt lesz Kocsis Dénes.
11: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
10: Csomor Csilla.
12: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz. Nem igaz.
10: Harsányi Gábor.
13: Akkor vagyok kizökkenve a béketűrésben, hogyha valami igazságtalan.
10: Balla Klaudia.
14: Fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de nem nagyon szoktam.
10: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
1: Hobby Rádió.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
11: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom. Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni. Nem érti. Na, de miért nem? Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk! Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát mondjuk már konfliktus.
10: Kocsis Dénes, színész.
11: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog, és az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud. Bármit. Hát ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom. Maga körül is. Hát lehet. Igen, hogy csinál fizikai valamit erőben, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát. Igen, de ez alapvetően egy menekülés. Hát az nem az igazi, az nem az igazság. Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük, mert lehet. Ő nem akarja megbeszélni. Lehet, persze, azt el tudom fogadni egy idő után.
10: Csomor Csilla, színművész.
12: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el, ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
11: Hangosan és dühösen?
12: Még az is előfordulhat.
11: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít Pista.
12: Hát, ez így történik.
11: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogy is, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem
12: na.
11: Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
12: Nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővel vezetni.
11: És itt vége van.
12: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek. Nyilvánvaló.
11: Hát akkor békés maradsz. Hát ez szeretettel.
12: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem a hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
15: Sztárportré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
16: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akár mit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. De azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki, szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is visszatudnád nézni.
4: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó, megint elindult az előadás, megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk, és gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Ugye ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal, az a legnehezebb dal benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj, jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Na és akkor ott 100 ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban. Hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Hobbi rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy olyan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a kompjútert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
3: Hát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, hogy én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te kompjúternek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
2: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt, akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
3: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Én most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
2: hát kerül. Hát viszketett itt a nyakam, nem fájt, csak viszketett.
3: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
2: Remekül fogalmazol, annyit mondta, tennék még hozzá. Na. Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos válfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
3: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
2: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát belül tényleg nincs düh.
2: Néha frusztráció.
1: És azt utána hogy oldod fel?
2: Elmúlik hamar.
1: Magától?
2: Persze.
1: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
2: Ugyanaz a kérdés?
1: Igen, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy, ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed, megint feszül.
2: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát el kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt, hogy egyszerű példa, mi munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük. Tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
1: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben már érzem, hogy már gyomrom is már mindig.
2: De nem mindegy, a beletörődés lehet, hogy nem jó szót használok rá. Tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azra, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés. Amiről te beszélsz, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek, meg úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele, rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávasabból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell válni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
2: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát nem pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként.
2: Szerintem igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
2: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla, színművész.
2: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt is az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
2: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
1: Na, arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így, már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
2: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor
1: ja,
2: folyamatosan...
1: És akkor feszít,
2: igen, és
1: megesz.
2: És tudom, hogy ez nem jó, de...
1: hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
2: De hát lesz-e belőle megoldás? Mert ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevivő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. Abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni. Azt a gócpontot, nem?
2: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk
1: valakiben.
2: Igen.
1: Hát, de hogy ketten gondoljuk ugyanazt. Attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon. Nem egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja csak 96-ig, nem? Tehát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami... Nem
2: elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
2: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos, ezeket,
1: vagy?
2: Én az
1: harcos
2: vagyok, vagy? És nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már értetni, mert már mindent megpróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Nem a te ügyed, nem a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátani,

0: elfogadni.
1: Ezek a nagy feladatok.
2: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
3: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Az elfogadás és a tűrés, ez nem ugyanaz. Azok nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az, amikor, mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez a nagy bölcsesség kell.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta

0: A zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Na tűnés.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A nyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 15-e, hétfő. A fővárosban tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Ma napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mári utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak.
1: Hobby Rádió. ahol a jó zene tovább él.
0: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Richter Balázs, divattervező. Köszönöm, hogy itt a Zsolnai Kávéházba, amit te ajánlottál, Balázs, sor kerülhet erre a beszélgetésre. Richter Balázs a divat ifjú titánja, holott már 10 éve dolgozik a szakmába. 2026. április végén a Paloma tavaszi divat bemutatóján láttam először alkotásait, melyekre az egyediség, az extravagancia, a sokoldalúság, sportosság volt jellemző. Kedves Balázs, milyen út vezetett addig, míg megalapítottad saját divatházadat, amelynek a neve?
1: The House of Richter. Én mindig is gyerekkorom óta szerettem nagyon egyedien öltözködni, és mindig is éreztem, hogy egy kicsit szeretem megfűszerezni a mindennapi outfitjeimet, illetve öltözetemet. Gyerekkoromban volt párszor, hogy így tényleg nagyon elmentem egy adott rendezvényre, és ott szerettem volna valahogyan mégis valamivel többet mutatni magamból kifele. Kitűnni.
0: Így a van. Tömegből.
1: Így van, abszolút. És egyszer csak még pont azt hiszem gimnáziumba jártam, és akkor jött egy kattanás bennem, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ebből tényleg valami tehát, hogy ebből szeretnék megélni, és olyan dolgot szeretnék csinálni, amit teljes szívemből tudok.
0: És másnak is örömet szerezni.
1: Így van.
0: Más is kitűnjön.
1: Így van, és egyszer volt egy hölgy, aki nem is ismertem, sose láttam, de mondta, hogy engem mindig szokott látni a busz megállóban, és mondta nekem, hogy én nem követem a divatot, én teremtem. És nekem ez tényleg egy nagyon meghatározó mondat volt az életemben, és onnantól határoztam el, hogy még jobban, komolyabban belefekszek ebbe az egészbe. És hát elkezdtem rajzolni, mindig nagyon szerettem. Régen képregénytervező szerettem volna lenni, és mindig a ruhákat emeltem ki, azok voltak a lényegek minden rajzomban. És ezeket így tovább vittem, és elkezdtem édesanyámtól megtanulni, hogyan kell varni, és így szépen fokozatosan az egész dolog haladt előre kis bemutatókkal, kis kiállításokkal, megcsináltam az első ruháimat, így nagy részt. Ja, elhatároztam, hogy tényleg ez fog végig kísérni az életemben végig, valami kis művészi irányban.
0: Ruha teszi az embert. Hiszed, vallod, vagy nem egészen így van ez a mondás?
1: Hát véleményem szerint, hát jó kérdés. Nagyon fontos az én számomra, de egyáltalán nem határozza meg a ruha az embert. Ad egy nyilván egy első
0: blikket?
1: Igen. Valakit
0: névkártya.
1: Igen, valamilyen szinten. Tehát, hogyha én meglátok valakit, alkotok róla egy véleményt, ahogyan kinéz nyilván, és ezzel szerintem mindenki így van, és ezáltal a kis különlegességeddel tudsz egy pozitív pontot szerezni, akár bárkinél. De viszont nem, az embert viszont egyáltalán nem ez határozza meg, mert láttam olyan embereket, akik gyönyörűen fel vannak öltözve, hogy nagyon különlegesen, és közben nem egy kellemes beszélgetést tudsz vele.
0: Azokat voltak. Valaki öltözteti, nem gondolod?
1: Benne van. De az is lehet, hogy csak a stílusa az nagyon jó, de viszont lehet, hogy emberileg meg nem. De ugyanez fordítva is igaz.
0: Ez a kettő szerintem összefügg egymással. Az új a kirakatból fölveszi azt a cuccot, ahogy ki volt ott valaki egy jó ízlésű ember által állítva, egy az egybe, de a belső érték hiányzik.
1: Ez is benne van. Hát ez már akár a branding is lehet, akár egy CEO vagy valami felső vezető, és akkor csak a megjelenését szeretné emelni. Valószínűleg.
0: Te a múlt stílusait ötözöd a modern egyediséggel. Elegáns stílust a sportossal is vegyítve. Miért? Mert minden ember egyedi? Mindenki válassza ki a hozzá passzolót?
1: Abszolút. Így vagyok ezzel. Én is egyébként, hogyha valaki ismer engem, és lát engem nap, mint nap, akkor észreveszi azt, hogy egyik nap teljesen elegánsan öltözködök, másik napon sportosan, harmadik nap valami, nem is tudom, mint hogyha egy kifutóról érkeztem volna teljesen extravaganciával ötvözve. Tehát
0: vagy éppen a holdból.
1: Így. Amit személyesen szerintem tapasztaltál is, igen.
0: Kedvenc színed ma a fekete. Engem sokszor ócsárolnak, hogy nekem is a kedve, egyik kedvenc színem a fekete. Te miért szereted a feketét?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén én nekem a kedvencem egyébként a bézs szín, de napjaim nagy részét feketében töltöm. Majdnem minden napomat tényleg.
0: Tudod, mit mondott Karl Lagerfeld, aki szintén nagyon kedvelte a feketét? Színes egyéniség szereti a fekete öltözetet. Tehát aki belül színes, annak nagyon passzol kívül a fekete. És az, aki belül nem színes egyéniség, annak kell a külső papagáj színek. Érdekes gondolat,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, ez nagyon. Én nem is hallottam. Ez jó, amúgy. Lehet benne van valami igazság, igen. Hát egyébként feketét én amiatt szeretem, mert nagyon kiemeli valahogyan. Szerintem minden ember egy kicsit attraktívabban néz ki, hogyha feketét hordva, vagy a vonalai jobban tükröződnek.
0: Igen.
1: Talán.
0: Meg a tartása szépen is más feketében.
1: Igen, egy kicsit komolyabb hangvételű, egy mélyebb hangvételű, abszolút.
0: Igen. Szerinted mi a divat lényege?
1: Megalkottak egy új kollekciót, akkor mindig szoktam egy valami ilyen kis írást tenni alá, és ott mindig ennek a mondatnak valamelyik részét boncolgatom, pont ennek a kérdésnek az egyik részét, hogy ez miért is fontos, és pont amiatt, hogy az ember egy magabiztosabban érezze magát. Én is saját példát mondok, én is, amikor mondjuk egy melegítőben vagyok, akkor máshogyan érzem magam, egy komfortosabban érzem magam, de hogyha felveszek egy szép elegáns öltönyt, akár vagy egy zakót, a kisugárzásom is más, és máshogyan sétálok, máshogyan ülök. Pont ezért, hogy szerintem a kívülre megmutasd azt, hogy te most éppen hogy érzed magad. Tehát önkifejezés szerintem ez talán a legjobb szóra.
0: Divattrendek régen és ma. Mi a véleményed a trendről? Ki adja a trend irányát? Milánó, New York, Párizs? Még mindig?
1: Hát...
0: Vagy úgy, ahogy te mondtad a busz megállóban, mondta a hölgy, hogy te nem követed a divatot, te kreálod.
1: Nekem nehéz, de hát, hogy is mondjam, a legjobb mondat erre is talán az, hogy én feltétlen nem követem egyik trendet se, de nyilván tudatalattiban mindenkinek van egy alap elképzelése, hogy melyik vonal, melyik szekcióhoz tartozik, és pont ezért mondanám azt, hogy én speciál nem követem, de hogyha mégis, akkor talán azért számomra az olasz divat az eléggé egy meghatározó vonala. Számomra például pont a Dolce & Gabbana, az pont az eleganciát és az extravaganciát ötvözi. De én azt érzem, hogy még ugyanúgy megvan az egész világon az, hogy vannak adott főbb divatházak, és ők teremtik, ők által követik az emberek a mindennapokba, de szerintem az én generációm, a körülbelül velem egykorú emberek most már jobban átvették ezt a szerepét a social media miatt, és inkább most már a mindennapi, a hétköznapi ember teremti jobban a divatot, mint a meghatározott divatházak, vagy akár városok.
0: Ahhoz, hogy stílusos lehess, tudnod kell, hogy ki vagy. Ez volt a mondása Mark Jacobsnak. Mit szólsz hozzá? Tehát ugyanazt mondja, amit te mondtál, ahhoz, hogy te stílusos lehetsz, tudnod kell, ki vagy. Tehát mégis a te egyéniségedből kell kiindulni a te divatodnak. Ugye?
1: Igen.
0: És a divat változik, a stílus örök, ezt Coco Chanel mondta. Mi a véleményed? Igaza van?
1: Szerintem ebben abszolút igaza van. Ebben mellette állok.
0: Mi a divatos? Mindig az új dolog, vagy lehet divatos régi is?
1: Számomra a kettőnek az ötvözete talán, de viszont nem hiába van az, hogy a rendezvényeken mindenki öltönyben van, és egy megszokott színállásban, dress code-ban így van. Ezért talán öröknek mondható, a réginek az újra visszahozatala. De pont így, hogyha megmodernizálod, abba beleteszel egy csipetnyit saját magadból, szerintem.
0: Az üzletek automatikusan árulják az új divat ruháit. Egy az egybe követnünk kell ezeket, vagy mi a véleményed?
1: Szerintem én legalábbis, amikor elmegyek nagyon ritkán bevásárolni egy ruhákból, felújítsam a kis gardrób szekrényemet, én csak olyan dolgokat veszek, amik számomra tetszenek. Én nem vagyok annak híve, hogy mindig, tehát mondjuk van egy kedvenc divatmárkám, és annak megvegyem minden egyes alkalommal a legújabb kollekcióját. Én ennek nem vagyok híve, én annak vagyok, hogy vagy úristen, hogyha valamire beremegek, nekem az kell, és ott nincs mese, és azt nem, hogy mondjam, tehát hogy azt nem azért veszem meg, mert hogy ez most kijött, ez a legújabb, ez a legtrendibb, hogy én ezt kövessem, hanem belsőleg megszólít engem, és akkor nekem az kell, ott nincs választási lehetőség.
0: Elképzeléseid után keresed meg a megfelelő anyagot, vagy egy érdekes anyag adja meg az ihletet, hogy mit csinálsz belőle?
1: Hát...
0: Is-is?
1: Abszolút is. Is-is. Általában én leszoktam rajzolni magamba, egyszer csak egy ilyen flóm, és elkezdek csak rajzolgatni napokon keresztül, nem is alszok, jön egy ilyen kis, nem tudom, energia hullám, hogy egy ikletem, igen, nekem ez igen hosszan tartó tud lenni, és akkor csak rajzolok, és elképzelem a hozzávaló anyagot. De van olyan, amikor csak bemegyek a kis megszokott anyagboltjaimba, és valami úgy megidéz, hogy úristen, ebből nekem kell valamit csinálnom. És ahogy meglátom az anyagot, tudom is, hogy mit csináljak belőle, tehát is, abszolút.
0: Divatszínek 2026-ban van ilyen? Mert azt mondod bézs, ha azt mondod lila, hát ez volt tavaly előtt, 4 évvel ezelőtt.
1: Így van. Nem követem. Idén is van, ugye nyilván minden évben van. De talán tavaly volt, azt hiszem, a burgundi tavasz, vagy valami ilyesmi. Én nem tudom. Én mindig saját színekkel dolgozok, amit éppen megálmodok, hogy mi legyen.
0: Irányzat, stílus, divat van ilyen 26-ba, 2026-ba?
1: Hát
0: vagy minden divat?
1: Szerintem a fiatalok körébe egyre jobban jönnek vissza ezek a retrós kis stílus irányzatok, a trapézos nadrág, illetve a 90-es, 80-es évekből ezek a kis a baggy ruházat, ugye, ami egy kicsit ilyen oversize, kicsit nagyobb, bővebb, ami egyébként rajtam is van most pont. Tehát...
0: Erről jut eszembe, mit szólsz? Női szemmel nézve nekem nagyon nem tetszik, hogy a fiúk olyan nadrágot hordanak, hogy a nadrág fenék része majdnem a térdüknél van. Mit szólsz hozzá?
1: Megvallom őszintén, nekem is vannak ilyen ruháim, és én pont úgy vagyok azzal, hogy felveszek egyik nap tényleg egy nagyon szűk nadrágot, másik nap egy ilyet, de egyébként igen, attraktív szemből nyilván ez nem egy előnyös.
0: Női szemmel nézve nem.
1: Nagyon nem, igen. És fordítva, tehát hogy én akár, hogyha meglátok egy szép hölgyet, és egy ilyen nadrágja van, én is ugyanígy állok hozzá, hogy te a férfiaknál. Tehát nem egy attraktív dolog ez. Inkább egy önkifejezés talán.
0: Egy rebellis.
1: Igen.
0: Rebellis dolog a divat ellen, hogy én ezt is hordom. Kik a modelljeid?
1: Hát szerencsére van nekem nagyon sok kedves barátom, nagyrész barátok, de egyébként nagyon színes társaságok, mert volt, aki csak az utcáról szólítottam meg, van egy vietnámi barátom, aki pont, nem is tudom, egy étterembe mentünk el, és csak tetszett, hogy a srác fel volt öltözve, és így oda mentem hozzá, angolul beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy nincs kedved modellkedni, nekem mondja, hogy dehogy nem, és azóta mai napig nagyon jó barátok vagyunk, és például most Madridba pont megyünk el egy pár napra idén-nyáron, szóval nagyon, nagyon színes társaság. Nagyrészt a barátaim, de a fele körülbelül csak így megismertem valaki keresztül, vagy valamilyen úton, módon.
0: Évjáratú modellekkel dolgozol, mind fiatal?
1: Nem, vannak idősebbek is, ilyen, hát 50 év körüliek is, de amúgy igen, a legtöbb ők fiatalok, fiatalabbak, én valamelyikorok 20 évesek. Igen.
0: A Paloma 2026 tavaszi divat bemutatóján feltűnt nekem, javíts ki, ha nem úgy van, hogy a férfi ruházat nálad egy kicsit követi a női öltözködési trendet. Jól látom ezt?
1: Hogyha bundára gondolsz,
0: igen,
1: akkor na, ez nagyon érdekes téma. Nekem pont ő volt az első, nagyon-nagyon kicsi voltam, és nem tudom, hogy hogyan, de bekerültem egy ilyen egy szórakozó helyre, és ott volt egy nagyon magas férfi, akin volt egy ugyanilyen bunda, mint ezen a divatbemutatón látható, és én elhatároztam, hogy én egyszer ezt meg fogom csinálni magamnak. Még nagyon kicsi voltam, 10 év alatti. És ez volt az első olyan kabátom, amit én gyerekkoromban megálmodtam, amit megterveztem.
0: És aztán most megvalósítottam.
1: Megvalósítottam, és én egyébként gyakran öltözködök női szekcióból, mert ott találok olyan ruhadarabokat, amik egy kicsit túl vannak gondolva, ami egy kicsit meg van hosszabbítva.
0: Például, miket veszel? Akár, blazer?
1: Hát, blazert még nem is, de akár hosszú műbőrkabátokat, ballonkabátokat.
0: De annak más a gombolása, nem baj?
1: Engem nem zavar. Uh-huh. Engem nem zavar, mert azt az életérzést adja át, amit én szeretnék. De igenis, visszatérve így erre a kabátra, én azt szerintem feltűnik mindenkinek, hogy az alja egy kicsit meg van hosszabbítva, igen, illetve ugye felül a gallér része, és egyébként van benne valami, hogy tényleg ez így egy női vonalakat akár így lekövethet. Nem ez volt a célom benne, de tudatalattilag valószínűleg ez így bennem volt, hogy igen, ez lehet egy kicsit nőies, de mégis számomra ez adja azt, amit én elképzeltem még nagyon régen.
0: Vásárlóid.
1: Nagyon-nagyon színes társaság a vásárlói köröm, hála Istennek. Mire vagy kíváncsi ezen belül?
0: Hogy melyik korosztály? Tehát biztos tinédzsertől egészen
1: 70. Hát a teljesen 70 éves kor.
0: Szép korig.
1: Igen, igen. Hát pont ezért, mert hogy próbálok minél több fajta ruházatot készíteni, illetve tervezni. Pont ezért van az, hogy fiatalok is, főleg ezeket a kicsit oversize-abb dolgaimat, meg sportosabb dolgaimat, illetve pont a szép, letisztult, elegáns vonalakat, meg pont, hogy ez egy picit idősebb korosztály veszi. Szerintem az én korosztály még nem ért meg arra, hogy még ilyen elegáns dolgokat hordjanak, remélem ez fog változni, akár idővel, akár nem tudom, hogy hogyan, de abszolút még középkorosztálybeliek is tényleg, szerencsére minden korosztályban van. És ez tök jó visszajelzés nekem, mert látom, hogy igenis van kereslet az én dolgaimra.
0: Dolgozol megrendelésre is?
1: Abszolút. Nagy részt megrendelésre. Gyakrabban van az, hogy engem egyedi ötletekkel, illetve tervezésekkel keresnek meg engem, hogy van egy elképzelésük, és nekem abból ki kell hoznom valamit, hogy nagyjából elmondják, hogy mit szeretnének, és én azt még megspékelem, akár így a saját stílusommal, vagy ajánlok, hogy mit lehetne még pluszba rátenni, milyen vonalakat lehetne átalakítani, úgyhogy az jobban az övé legyen, jobban a magáénak érezze. Tehát egyébként én jobban is szeretem az egyedi megrendeléseket, mert ott én, illetve az ügyfél közösen alkotunk meg valamit, és szerintem ez az igazi divat.
0: Milyen divatbemutatókon voltál már prezent, hisz 10 éve vagy már a szakmában?
1: Őszintén nem voltam olyan sokon, mint divat tervező, tehát hogy én csináltam oda ruhákat, de a legelsőt mondanám talán, ő egy 3,5 éve csináltam ott Vácon, ahol most jelenleg élek, és az volt nekem a legnagyobb mérföldkő, mivel én úgy voltam vele, hogyha már csinálok egy divat bemutatót, abban beleteszek apait, anyait. Én elkezdtem, ugye mi mindig dolgoztam egyébként, iskola mellett is, a munkák mellett is még plusz munkákat vállaltam el, és a legelső divat bemutatóm volt az a divat bemutató, amire tényleg a legbüszkébb vagyok, mert egy gyönyörű szép kastélyt ki tudtam bérelni, illetve olyan gyönyörű dolgokat csináltunk oda, az egésznek a folyamata, hogy egy úgymond egy romos kastély volt az egész, és ahogy azt kitakarítottuk, ahogy azt megcsináltuk, ahogy áramot vezettünk bele, ahogy feldíszítettük.
0: Hát ez egy vagyon volt.
1: Hát igen, de nem éreztem annak, mivel oké, sokat dolgoztam érte, hogy az ott létrejöjjön, de azt, hogy is mondjam, hogy egy olyan dolog, így van, hogy egy olyan dologra adsz ki pénzt, amit azt hitted, hogy még sohasem fogsz elérni, akkor szerintem így megszűnik ennek a tudata. És én is teljesen így voltam vele. Egyébként, ez csak egy ilyen fun fact, úgymond, hogy én egy leopárdot is akartam szerezni rá, erre a bemutatóra, egy igazi élő leopárdot, és el is lett volna intézve, csak az utolsó pillanatban sajnos közbe jött valami, de tehát, hogy én azt nagyon-nagyon túl gondoltam az egészet. Na mindegy, az nekem egy hatalmas nagy előrelépés volt, és arra vagyok mai napig a legbüszkébb.
0: Balázs, te tervezel, de szabni és varni is tudsz, vagy azt más csinálja?
1: Nem, így van. Hivatalosan divatszabó vagyok, tehát nyilván szabni és varni is tudok. Jelenleg több helyen is dolgozok még pluszban, ezért a varrásra nem mindig van időm, vannak szerencsére mindig varrónőim is, ő általuk tudom azt, hogy a tervezés részét legtöbbször én vállalom, vagy nyilván azt mindig én vállalom be, a megtervezését mindennek, és a levarratása van az, hogy ha éppen nincs rá időm, és időpontra kell valamit megcsinálnom, akkor rájuk bízom ezt a feladatot, de nyilván ott vagyok, és felügyelem az egész procedúrát, így-így. De egyébként magát a tervezés részét én sokkal jobban szeretem, mint magát a varrás részét. Azt is megcsinálom, hogyha úgy van, de nekem inkább a tervezés része fekszik.
0: Most zene következik, mégpedig Richter Balázs által kiválasztott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Balázs, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit vagy, manöken alkattal? És szép fiú vagy.
1: Köszönöm szépen. Hát én minden reggel jogával kezdem a napomat.
0: Wow. Milyen jóga? Igen. Sok közül?
1: Hát, nagyrészt inkább nyújtásnak mondanám, mint jogának, de hogy őszinte legyek, YouTube-ról néztem egy-két jóga mozdulatot, és magamnak kialakítottam egy ilyen kis megszakott kis 10-15 perces kis procedúrát. Nem mondanám semmilyen jogának se, mondom, a nagy része nyújtás, és végén van kétfajta kis jóga gyakorlat. Így kezdem, illetve zöld, tehát ezt iszok minden reggel, hogy mégsem azért kávéval kezdjem a napot, illetve abban még mézt is teszek, így.
0: Nagyon jó.
1: Nagy részt egyébként ennyit teszek az egészségemért. Nyilván még a rendszeres étkezés, azt próbálom minden nap így fejleszteni, hogy valami mást étkezzek mindig, mert ugye az egészségnek azért nagyon fontos része, hogy a változatos étkezés nyilván.
0: Az vagy, amit megeszel.
1: Így van. És pont ebből a mondatból kiindulva, én másfél évig vegetáriánus voltam. Amikor 18 éves koromat betöltöttem, ott elhatároztam, hogy vegetáriánus leszek. Abban az időben én ácskodtam, pont abban a másfél évben. És
0: ács?
1: Ács, igen. A tetőkön dolgoztam fent. Az első divatbemutatómat is úgy csináltam meg abból a pénzben, amikor pont ácskodtam. Tehát az
0: jó. Ezt is kitanultad?
1: Hát, sok mindent megtanultam. Nem mondom, hogy tökéletesen kitanultam, de sok mindent megtanultam ott, igen. És ott viszont éreztem azt, hogy ott ugye nagyon sok fizikai munkával jár az, és éreztem, szedtem mindenfajta ilyen vitamint, ami pótolta ugye a húsban megtalálható dolgokat, de viszont éreztem, hogy fizikailag nagyon-nagyon-nagyon durván el lehet abba fáradni, amit csak a hús tud pótolni sajnos. És ezért volt az, hogy utána a vegetáriánusságot abba is hagytam, többféle ok miatt is, de nagy részt amiatt, hogy fizikailag nem éreztem magamat fitnek. Tehát, igen.
0: Nagy nem rész. Lehet, hogy ez csak placebo volt? Gondolatunk teremtő ereje? Hiszen olyan sok vega hindut ismerek, akik fizikailag nehéz munkát bányába dolgoznak, mondjuk Indiába, és vegák, és bírják. Nem lehet ez csak a gondolatod?
1: Benne van. Benne van, de őszintén nem éreztem a hiányát a húsnak. Tehát, hogy én egyáltalán nem, mai napig nem vágyok rá, eszem, de már csak igazából megszokásból. Tehát nem az van, hogy vágytam a húsra, és azért tértem vissza hozzá, hanem egyszerűen tényleg csak ebből az okból, hiszen tapasztaltam, hogy
0: nem sokkal fáradtabb vagyok.
1: Így van. És utána, ahogy elkezdtem megint húst tenni, nem ösztönzök senkit erre, vagy ennek az ellentétjére, de sokkal fitnebbnek, másnapra sokkal fittebbnek éreztem magam, sokkal erőteljesebbnek.
0: Ez is placebo szerint.
1: Tényleg?
0: Diétázol? Néha-néha? Nem.
1: Hát, havonta egy napot szoktam azt...
0: Böjtölni.
1: Aha, igen, igen, igen.
0: És ilyenkor léböjtöt?
1: Nem.
0: Abszolút nem eszel?
1: Abszolút nem eszek semmit. Csak és ha már egészségről van szó, én gyerekkorom óta kb. 6 éves koromban elhatároztam, hogy én csak vizet fogok inni. Én semmi szörpöt, semmi limonádét, semmi cukrosítalt nem iszok. Az egyetlen csalásom így talán a kávé, meg néha az alkohol, de alkoholt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán iszok. Tehát, hogy nagyon kiskorom óta én csak vizet iszok.
0: És milyen vizet? Mert ez is fontos. Hát, csak vizet?
1: Akár csapvizet is sajnos, szűrt vizet, otthon szűrt vizet.
0: Csapvíz nem jó?
1: Tudom, de van, amikor éppen nincsen más, akkor be kell telni azzal is.
0: Ki főz nálatok otthon?
1: Hát, mivel egyedül élek, ezért én. Nagyon érdekes volt.
0: Szoktál főzni magad?
1: Hát muszáj, persze, igen. Igen, és...
0: Elmondsz egy Richter Balázs receptet? A rádióhallgató?
1: Ez titkos. Majd, hogyha...
0: Titkos?
1: Majd, hogyha csinálok egy...
0: Szakácskönyvet,
1: így van. Na majd akkor. Lesz hivatalos. De egyébként nincsen egy külön receptem. Még.
0: Hogy telik el egy átlagos napod? Felkelsz, jókászol 15 perc utána? Reggeli?
1: Jó, utána egy jó reggeli.
0: És mi például egy reggeli nálad? Egyet mesél.
1: Hát, nagyon átlagos. Én tojást szoktam általában reggelen tenni. Nyilván kenyére.
0: Hányat?
1: Kettőt vagy hármat, hogyha úgy van.
0: Egyik ismerősöm 30-at eszik reggelente.
1: Egy reggel 30 tojást.
0: 30 tojás.
1: Azt hogy tudja megenni?
0: Hát.
1: Wow.
0: Igen. Semmi mást aztán egész nap jóformán nem eszik. 30 tojást, és a koleszterin szintje teljesen normális.
1: Wow, nem is hallottam.
0: És ez még ráadásul egy orvos.
1: De durva, de durva.
0: Tehát tojást, aztán?
1: Így van, hát paprikát szoktam. Ilyen jó magyaros reggelit egyébként. Paprika, kolbász, jó kis vajas kenyér, sajtal, így, így. Meg jégsalátából nagyon sokat, egy hetente egy kettő egész jégsalátát meg szoktam enni. Így a vegaságból szerencsére sok ilyen úgymond alap egészséges étel így megmaradt nekem szerencsére.
0: És aztán, hogy megy tovább?
1: Hát,
0: üzlet,
1: ha éppen
0: rajz,
1: elmegyek dolgozni. Hát reggelente nem szoktam, reggelente még fel kell eszmélnem így az alvásból. Ezért ott még nem szoktam semmit nagyon csinálni, hát elmegyek dolgozni. Vagy ha nem, akkor pedig, hát, akkor szoktam azt, hogy ugye elmegyek egy anyagboltba, hogy egy kicsit onnan inspirálódjak, ez ilyen dél környéke általában. Utána mit szoktam?
0: Hol ebédelsz? Otthon? Hazamész?
1: Hát általában otthon szoktam, nem szeretem. Én az étkezéseket, én azt nagyon komolyan veszem. Tehát én olyankor egy fix helyen kell nekem leülnem, megállnom, és valami, hát, nyugalmi állapotban kell ennem, úgyhogy ne zavarjon közben nekem senki.
0: Menet közben nem tudsz.
1: Így, igen, igen. Mm-hmm. Tudnék, de nem szeretek egyszerűen. És hallottam egy nagyon jó podcastben, hogy mondta egy arab férfi volt szerintem, hogy hogyha valakivel beszélgetsz, miközben eszel, akkor figyelj oda, hogy megeszed-e azt az ételt. Mert hogyha valaki valami rossz dolgot mond, te ezt beviszed a testedbe. Ugyanúgy, mint hogyha ezért nem beszélnek az emberek csúnyán általában, hogy azt, hogy mondjam, tehát hogy az manifestálódik valamilyen szinten.
0: Igen,
1: az életedbe.
0: A negatív energia.
1: Így van, és pont ezért nem is szeretek úgy enni senkivel, aki tudom, hogy adott témákat hoz fel olyankor, amikor éppen étkezek. Tehát ilyen ilyesfajta egészségtudatot is
0: nagyon helyes. Egyébként. Hobbid, csak nem a munkád?
1: Abszolút a munkám, abszolút. Én hát táncolni szerettem volna még régóta, és el is kezdegettem egy jó párszor, de azt mindig abba hagytam, de az így valahogy bennem van egyébként. Nyilván a...
0: Profi tánc?
1: Á, nem. Kezdő break dance-szel próbálkoztam, meg elektróval, de sajnos azok nem jöttek be. Hát nekem a nyilván ugye a rajzolás, a zene hallgatás, én nagyon-nagyon, én minden 0-24 órában én zenét hallgatok, kell, hogy valami folyamatosan a zene az így vigyen engem a mindennapi flow-ban.
0: Milyen zenét? Minden evő vagy pedig
1: abszolút, kiválasz? Minden evő. A klasszikustól elkezdve a
0: mantrákig,
1: így van. Nekem egyébként a buddhizmus nagyon-nagyon nagy részt foglal az én életemben. Én sok buddhista tanítás alapján lettem felnevelve is, ezért nekem ez így nagyon-nagyon, hát így mindennapos, már így alapból belém lett nevelve, és pont ezért nekem ilyen alap természetemnél fogva szerintem ez úgy mélyen bennem van. Igen.
0: A divat bemutatókon csupa szép lány van körülötted. Hogy kezeled őket?
1: Hát mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy csinálja azt, amit szeret. Talán ez a legjobb mondat így rá. Én nagyon szeretem a munkámat, mert gyönyörű szép emberekkel vagyok körbevéve, jó személyiségekkel, és szerintem ez azon munkáknak az egyike, kevesek egyike, aminél az emberek általában boldogak és vidámak.
0: És önmagadat adhatod.
1: És mindenki önmagát adhatja. Így van. Igen. Így van. És olyan emberekkel tudod körbevenni magadat. Nekem például az fontos, hogy mindegyik modellemmel legyen valamilyen baráti kapcsolatom. Tehát, hogy akár eleinte, akár utólag kialakulva, de hogy valahogyan kötődjek hozzájuk. Hogy
0: fél szavakkal megértsétek egymást.
1: Így van. És szerintem az életben amúgy ez nagyon fontos, hogy ne csak így akár így a munkámban, hanem így az egész életedet így alakíts ki, ilyen emberekkel lett körbe menedet.
0: Hagyod magad irányítani a divat terén, vagy a te szavad a hétszentség?
1: a második opció. Igen. Én nagyon szeretem, hogyha főleg ebben, hogyha minden úgy történik, ahogy én képzelem el, mivel attól az, amit én beleteszek.
0: Milyen ember Richter Balázs szerinted? Könnyen kezelhető? Nehéz? Csak őszintén négy szem közt vagyunk.
1: Én szerintem nagyon-nagyon extrovertált és barátságos vagyok. Én nagyon ilyennek tekintem magam. Szerintem egyébként könnyen kezelhető, de ugyanakkor alkalmanként, hogyha én valamit elhatározok, és nem úgy történik, olyankor egészen nehezen kezelhető vagyok. Gyakran vagyok önfejű talán, de szerintem hát valamilyen szinten biztos egyébként, de könnyen, egyébként pont ezért vagyok barátságos, mert nagyon könnyen kezelek mindenkit körülöttem, és mindenkivel barátságos vagyok nagy részt. Tehát igen, talán az a legjobb összefoglaló szó rá, hogy barátságos. Ha nem barátságos oldalamat, csak a barátaim tudják valószínűleg. Igen.
0: Meg majd az élettársad.
1: Így.
0: Milyen férfi Richter Balázs? Szép, mutatós. Kinek tartott magad?
1: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy jövőbe tekintő. Én általában mindig a jövőmmel foglalkozok, inkább mint a
0: de jelen. Vigyázz, neked csak a jelened van. A jelen az igazi, a jövő az fantazmagóra. A múlt tegnap már történelem. Csak a jelennel rendelkezel, az a valódi. Tehát ha azt mondtad, hogy csak hogy a jövőddel foglalkozol, azon változtatni kell. Jelened van. Ne felejtsd el, a jelenbe kell élni. Barátaidat ingyen öltözteted? Volt rá eset?
1: Volt rá eset természetesen, igen. Meg volt, hogy egyedi kérésekkel is jöttek hozzám, és megcsináltam nekik nagyon szívesen. Igen.
0: Van a divat szakmában nálad neked múzsád? Mint Karl Lagerfeldnek volt a múzsája?
1: Őszintén nekem a Balmain nevű márkánakból a jelenlegi divattervezője Olivier Rousting nagyon nehéz múlttal érkezett, és ő lett a minden idők világ legfiatalabb divattervezője.
0: Hány éve?
1: 22 volt, vagy valami ilyesmi életkorú volt, amikor az egész Balmain divatháznak ő lett a divattervezője, mint fő divattervezője, és számomra ez egy olyan példaérdekű dolog, hát ez szerintem ez hatalmas dolog, főleg tényleg amilyen múlttal rendelkezik, tehát nem ismerte ugye a saját szüleit, és erről van egy jó dokumentumfilm is egyébként. Tehát szerintem csodálatos, amit ő elért, és ahogyan ért el, és ahogyan neki az életében nem volt semmi más, és csak a divat, az meg is mutatkozik nagyon szépen egyébként. Tehát így talán így őt mondanám, mert gyönyörű szép az az életút, amit eddig beírt.
0: Ki a jó manöken szerinted, és mi kell ahhoz, hogy egy modell jó legyen?
1: Magabiztosság számomra az a legfontosabb, én onnantól tudom, hogy valaki egy jó modell lesz-e vagy sem. Hogyha érzel ezt, hogy kívülről ránézel, és a magabiztosságot és a tekintélyparancsolást látod a tekintetében.
0: Tehát megjelenik, és valaki belép, valaki ott van.
1: Így van. És szerintem még, hogyha akár kívülről nem is annyira vonzó, mint személy, de van egy magabiztossága, szerintem mindig jobb tud lenni az, mint hogy valaki csak szépen néz ki. Igen.
0: És itt vagyok, csodáljatok.
1: Így.
0: Arccal jelenik meg. Én mindig azt mondom, hogy egy jó manökennek szakmai alázattal kell rendelkeznie, nem ő kinézete fontos, a haja, hanem a ruhát, hogy ami rajta van, azt prezentálja, és minden bemutatón adni akarjon a nézőknek egy hangulatot.
1: Így van.
0: És a ruhát.
1: Ezzel is egyetértek, így van.
0: Németországba, de más országokban is, már évek óta megszokott, hogy 50, 60, 70, sőt 80 éves elegáns fiatalos hölgyek privátok vagy volt régi manökkenek, nők és férfiak is bemutatnak az utánpótlás modellekkel együtt. Mi ebbe a ráció? Mit gondolsz? És van ilyen Magyarországon is?
1: Tudtam, hogy nincs ilyen még Magyarországon, de egyébként tetszik az ötlet nagyon, hogy így ennyire befutott és a jövőbeli befutott modellek.
0: Például Musk mamája Németországban, láttam egy bemutatót, ott volt, 89 éves, és bemutatott, mert teste 56-57 kiló, magas, szép lábú, sminkkel, frizurával mindent el lehet intézni, és nem látszott a korkülönbség. Sőt, annyira magabiztos és jó mozgású volt, hogy kitűnt, jobb volt, mint a 30 éves lány.
1: Így. Ezért mondom, hogy tényleg egy magabiztosság kell ehhez. Ez szerintem egy nagyon példaértékű dolog, és remélem itthon is lesz majd egy annyira ilyen. Egyébként a Paloma Artban egyébként majdnem, hogy ilyen dolog történt, és pont ezért az... Illetve igen, akkor volt Magyarországon, ez abszolút. És tetszett is, és én életemben először találkoztam ilyen, hogy ennyire így össze van vegyítve, és pont ezért tetszett is. Igen.
0: Egy párizsi szalon direktrisze mondta nekem, hogy 50, 60 és 70 éves embereknek van a legtöbb pénzük, és a több ezer euróba kerülő exkluzív ruhakölteményeket csak ezek tudják megvenni. És ezek az emberek egy divat bemutatón nem akarják 20 éves, 25 éves, 30 éves nőkön látni azt a kosztümöt, azt a ruhát, amit ő 50-60 meg akar venni. Mert ezek a fiatalok azt nem érzik magukénak azt a elegáns, mondjuk kosztümöt, vagy divat márkát. Mi a véleményed? Ebbe is van valami.
1: Teljesen egyetértek. Ezzel nagyon-nagyon egyetértek.
0: Tehát ezért jött vissza szerintem az idős hölgyek bemutatása a kifutón, hogy ezt a vásárló közönséget is kielégítsék.
1: Ezzel teljes mértékben egyetértek. Én is terveztem egy ideje, hogy én is elkezdem úgy szétbontani a dolgaimat kategóriára, mint a stílus kategóriák, és én az elegáns vonalamat egyébként kb. Egy hónappal ezelőtt elhatároztam, hogy csak korosztályban idősebb modelleken fogom bemutatni. És szerintem ez egy tekintélyt is ad. Tehát, hogyha valaki megnéz tényleg egy öltöny üzletet, szerintem jobban néz ki mai napig egy George Clooney figurán egy öltöny, mint egy 20-valahány éves kigyúrt.
0: Aki nem tudja viselni például, mert még életében nem viselt.
1: Így van, és ez látszik, mutatja magát az emberem. Így van.
0: Terveid ebbe az évben, munka és privát.
1: Mindenképpen, hogy utazzak, illetve lesz majd még egy bemutatom.
0: Mikor?
1: Ugyanúgy
0: hol?
1: A Palomárba. Minden igaz, szeptember 26-án.
0: A Palomárba.
1: Ugyanúgy a Palomárban, igen. Így van. És mindenkit biztatok, hogy jöjjön el, mert ez most nagyon jó lesz. 20 modellt kértem most a vezető.

0: ez a gótikus ugyanezt a gótikus vonalban is, sokkal feketébb, sokkal szürkébb vonalakban is meg akarom valósítani, pont az interjú elén beszélt fekete szín mélységéről akarom megintázni.
1: Árszpoétikád, hitvallásod, nekem élni és élni hagyni.
0: Uh-huh. Ez jó. Hát nekem meghatározó dolgom a Scarface, az a sepphelyes arcú filmből van, a Tony Montana, amikor kinéz az ablakon és elmegy előtt egy léghajó, akkor ki van a léghajóra írva, hogy the world is yours, tehát hogy a világ a tiéd. És nekem az ágyam fölött van is erről egy ilyen kis, kinyomtattam magamnak egy egyszerű kis képet, és az nekem mindig ott van reggel, amikor felkelek, az első dolgom az, hogy oda nézek, és ki van írva, hogy the world is yours. Számomra ez a legnagyobb ilyen mottom, úgymond.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Richter Balázsnak, hogy egy pár műhelytitkot elmesélt nekünk, így négy szem közt. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Tehát Richter Balázs és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

neked, hogyha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk. Most tarts velünk, és higgy bennünk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormány főt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
7: Nyakunkon a nyár, és ha nyár, akkor nyaralás, és ha nyaralás, akkor utazás. De ez a szezon biztos nem lesz olyan, mint a többi. Kerozinhányról beszélnek már jó ideje, szűkös benzinkészletekről, és mindezek okán emelkedő költségekről, vagyis sok a bizonytalansági tényező. Utazásjogi tanácsadót hívtam segítségül, hogy mindenki alaposan felkészülhessen a váratlan helyzetekre, már amennyire arra föl lehet készülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és van egy másik utazással kapcsolatos témánk is, csődbe ment egy utazási iroda, remélhetőleg nem fogják majd követni a többiek. Ilyenkor az a legfontosabb kérdés, hogy mik a jogai a pórulját utasoknak. Aztán itthon is egyre több pénzügyi befektetési vélelményvezér, vagyis pénzügyi influencer, vagy másik nevén finfluencer tűnik föl. Ez önmagában nem is lenne baj, ha amit csinálnak, és legfőképpen ahogy csinálják, nem lenne szabálytalan, és nem mellesleg igen veszélyes, de pedig az. Nyilván nem véletlenül indult ezzel kapcsolatban európai és hazai kampány is. A részletekbe azonnal mi is belemegyünk. Egy hallgatóval történt esetről is beszélünk a mai műsorban, mondhatni, hogy mindennapos eset. Vett egy írt megsemmisítőgépet, amit többször is megadta magát. A harmadik javítás után viszont már nem érte be az újabb javítgatásokkal, hanem kérte vissza a pénzét. A bolt azonban ezt megtagadta, csak a levásárlást erőltette. Ő viszont már szeretett volna ebben a boltban semmit se vásárolni. Kikötheti-e az üzlet, hogy csak utalványba hajlandó fizetni a vásárlót? És aztán létezik-e még parkoláskor az a bizonyos 5 perces szabály? Ez a következő témánk. A kérdés azért lehet aktuális, mert ahogy korábban mi is foglalkoztunk vele, nyáron Budapesten például megszüntetik az összes parkolóórát. Ha ez a türelmi idő a parkolóórákhoz való eljutás miatt volt, akkor most ezt eltörlik? Szakértő vendégem azonnal megfejti ezt a rejtvényt is. Rengeteg a téma, az idő szűkös, úgyhogy már is belevágunk. Tényleg nyár lesz nem sokára, mert hogy kinézek az ablakon, már most is nagyon meleg van, de a viccet félretéve nagyon sok bizonytalansági tényező van az idei szezonnal kapcsolatban. Ezért is kértem meg Salamon András utazásjogi tanácsadót, hogy segítsen nekünk, hogy mire figyeljünk, és ő már itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Kezdjük csókolom.
7: Jól fogalmaztam meg, hogy a kerozin hiány miatt is sok a bizonytalanság. Nekem az jutott eszembe, hogyha én például mi ősszel szoktunk utazni a családdal, és mondjuk őszre szabad elefoglalnom egy utazási irodánál, egy távoli országba, mondjuk egy hetes nyaralást. Milyen kockázataim vannak, lehetnek a mai fejünkkel?
8: Hát a következő, a kerozon hiány az valóban reális veszély. Annak ellenére, hogy ugye a politikusok és a sajtó egy része azzal nyugtatja az utasokat, hogy legalábbis Európában van elegendő kerozin, vannak tartalékok, de ettől függetlenül a légitársaságok dönthetnek úgy, hogy nem jutnak kerozinhoz. Ez pedig azt jelenti, hogy járatokat kell törölni.
7: Ez elő is fordult már egyébként. Ha jól tudom, van egy olyan deal, persze ez nem nyilvános, hogy csak akkor indulnak el, hogyha tele van egy gép. Ha nem, akkor törlik, és a következő gép már tele lesz. Ez valós?
8: Ezt így nem tudom sem megerősíteni, se cáfolni. Az viszont tény, hogy például a Lufthansa kapásból 20 000 járatot törölt. Ezek mondjuk alapvetően rövid távú járatok, aha, tehát inkább Európán belüli, meg Németországon belüli járatok.
7: Tehát racionalizálni próbálnak a repülőtársaságok a kerozin hiányra való felkészülés miatt.
8: Így van. Ugye az a kérdés, hogy ebben az esetben mit tehet az utas?
7: Igen.
8: Akkor, hogyha csak egy idézőjelbe téve egyszerű légi utasról van szó, tehát hogy ő csak egy repülőjegyet vesz, hogy elutazom Budapestről valahova, akkor a légitársaságtól kérhet az uniós rendelet alapján kártalanítást, ami a repültávolság függvényében 250, 400 vagy 600 euró. Ezen kívül, hogyha törlés miatt neki kára keletkezett, mert például mondjuk volt egy koncerthelye Londonban, és már kifizett a jegyet, és a törlés miatt nem tudott elmenni, akkor ezeket a károkat is köteles a légitársaság megtéríteni. Kérdés persze az, hogy mikor jelenti be a légitársaság a kártalan, a törlést, ugyanis hogyha a tervezett indulás előtt legalább 2 héttel, akkor az utasnak nem jár kártalanítás. Akkor csak kártérítést kérhet. Azt viszont az utasnak kell bizonyítania, hogy mekkora kára keletkezett.
7: Erkölcsi kár miatt nem tehet semmit, mert hát nyilvánvalóan én el akarok utazni mondjuk Londonba, és most megveszem a repülőjegyem, és szeptemberben nem megy az a járat, és én egész, hát nyilván rákészülök, hogy megyek, akkor pont 2 héttel előtte szólnak, hogy törlik a járatot. Nem kötelesek ilyenkor egy másik járaton helyet biztosítani?
8: De igen, fölajánlhat a légitársaság, csak hogyha éppensége nem ajánl föl, már pedig ez elég gyakran előfordul, akkor nincs mit tenni.
7: Hoppá. Tehát én sarkosan fogok fogalmazni, most itt az idei nyárban az ismert okok miatt azért nagyobb kockázatot rejt, hogyha távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát nem is távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát biztosabb, hogyha mondjuk egy olyan távolságra megyünk, amit autóval, vonattal, busszal elérhetünk?
8: Nehéz erre mit mondani, ugyanis... Ezt alapvetően a politikai helyzet fogja meghatározni. Tehát, hogy ugye meddig marad zárva a hormuzi szoros. Most az utóbbi mai hírek alapján 3 tanker átment a hormuzi szoroson. Azt írják az újságok, hogy valószínű, hogy közel van a megállapodás. Ha igen, akkor nem lesz semmi gond a kerozin ellátással nyáron. Ha ez... nem így alakul, akkor lehetséges.
7: Magyarul akkor gyorsan összefoglalom, akkor az a legkevesebb kockázatot rejti magába, hogyha rövid távon próbálunk gondolkodni nyaralásügyileg, mert mindig az adott helyzethez kell igazodni, tehát most nem az a deal, amit régebben mondtak, hogy jó, előre foglaljuk le, stb., hanem az, hogy ilyen last minute dolgokat csináljunk, tehát ezt így lehetne összefoglalni. Egyébként az, hogy nyilván a repülős utakra mindezek okán fékezettebb lesz szerintem a kereslet, mert ezt nem csak én gondolom így, hanem más is végig gondolja ezt. A közelebbi helyekhez viszont jobban oda fognak fókuszálni az emberek. Ez jelentheti-e azt, hogy sokkal több problémánk lesz a szállásokkal?
8: Elvileg ez nem jelentett problémát. Hogyha valaki kellő időben lefoglalja a szállás helyét, akkor valószínűleg tartom, hogy akkor, amikor megérkezik, akkor meg is fog maradni.
7: Hát én azért vitáznék, mert pont a múlt heti műsorunkban dolgoztunk föl egy olyan sztorit, hogy más üzemeltetőhöz került a szálloda, és az új üzemeltető a régi előre megfizetett szállásokat, amikor megérkeztek a kedves ügyfelek, elhajtotta őket, tehát nem volt hajlandó azokat a vouchereket elfogadni, szóval azt gondolom, hogy ebbe is van rizikó, de mégis milyen jó tanácsai lennének az idei nyaralás tervezéssel kapcsolatban?
8: Hát a következő, hogyha valaki utazási irodával utazik, szervezett utazáson, igen, akkor a legelső lépése, mielőtt megkötné a szerződést, nézze meg, hogy ez az utazási iroda létezik-e. Tehát például tagja-e a MUISZ-nak, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének. Ha tagja, akkor ez többé-kevésbé jelent bizonyos garanciát. Tehát az, hogy valós utazási iroda, az, hogy van vagyoni biztosítéka, és az, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást fog nyújtani. Illetve, hogyha mégsem tudja, akkor képes arra, hogy megfelelő kártalanítást vagy kártérítést fizessen.
7: Bocsánat, itt meg is szakítanám egy pillanatra, mert a stúdióban már itt van velünk Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és nem véletlenül van itt, Mert ugye nem is olyan nagyon régen csődbe ment egy utazási iroda, hozzáteszem, már régen nem hallottunk ilyen történetet, tehát talán valami rend kezd lenni ebben az országban, és ő is szeretne ebbe bele folyni ebbe a beszélgetésbe. Szia!
9: Szia Krisztel, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, azt gondolom, ez nem általános már az utóbbi jó pár évben.
7: Igen.
9: 8-10 évvel ezelőtt azért nem múlt el úgy nyár, hogy nem ment volna csődbe utazási iroda. Ennek több oka van, nyilván gazdasági oka is, és nagyon szigorú jogszabályi okai is vannak a meghozott jogszabálymódosítások miatt. És nagyon fontos, hogy például csak úgy működhet egy utazási iroda, a megfelelő vagyoni biztosítéka van, mert ha ne adj Isten csődbe megy, valakinek haza kell hozni azokat az utasokat, aki nem tudott elutazni, annak vissza kell fizetni a befizetett utazási összeget, és ebben a konkrét esetben is ez a helyzet. Aha. Most.
7: Tehát a Salamon úr is azért mondta, hogy inkább utazási irodával utazunk. Ugye ez volt az ön egyik alapjó tanácsa, hogy ez valamiféle biztonságot nyújt. Igen ám, de az utazási irodáknál is hónapokkal előtte le kell kötnünk az utazást, Salamon úr.
8: Így van. Ez a veszély fennáll ebben az esetben is, hogy például a repülős utazásnál, ugye a légitársaság azt mondja, hogy kénytelen törölni a járatot, mert nincs kerozin. Ugye az Európai Bizottságnak a legutolsó közleménye az úgy szól, hogyha kerozin hiány miatt kénytelen a légitársaság törölni a járatot, akkor az nem fog rendkívüli körülménynek minősülni, tehát a légitársaság nem köteles ugye sem kártérítés, sem pedig kártalanítást fizetni.
7: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Ezek szerint akkor én úgy foglalom össze, hogy ma nagyon sok a bizonytalansági tényező, de ezt tudjuk, és mindig a kabáthoz kell mérni a gombot, meg a gombhoz a kabátot, tehát el kell gondolkodni azon, hogy most egészen másként kell tervezni az utazást, mint korábban. A repülős utak azért több bizonytalanságot rejtenek magukba jelenleg, és az a legbiztonságosabb most, hogyha utazási irodával megyünk. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünk rá, további szép napot.
8: Köszönöm, kezdi csókolom.
7: És már is folytatjuk a beszélgetést Eitman Norberttel, mert hogy itt azért több érdekes kérdés is felmerül, mégpedig az, hogy mik a jogaik a porulját utasoknak, hány utast érint, és ilyenkor mit kell rutinból azonnal tennünk.
9: Az, hogy konkrétan hány utast érint, azt még nem tudjuk, hiszen az adatgyűjtés folyamatban van. Ugye említettem ezt a vagyoni biztosítékot, nyilván utazási iroda nem is működhet anélkül, hogy ne legyen ilyen vagyoni biztosítéka, tehát ez rendelkezésre áll. Amikor április 30-án egyébként Budapest főváros kormányhivatala tartja nyilván ezeket az utazási irodákat, és engedélyezi az ő működésüket. Ugye április 30-án a fennálló helyzet miatt visszavonta a működési engedélyét ennek a cégnek Budapest főváros kormányhivatala.
7: De aznap tudták meg az érintettek is.
9: Van.
7: Pedig azért nyilván nem aznap reggel keltek föl úgy a kormányhivatal, hogy ennek vissza fogják vonni, hanem voltak előjelei. Miért nem lehet már is figyelmeztetni az embereket?
9: A kormányhivatal sem kelthet pánikot, tehát neki a megfelelő eljárást le kell folytatni, és így is a lehető leggyorsabban végeztek a kollégák. Ráadásul azt is hadd tegyem hozzá, hogy azonnal felszólították a vállalkozást, hogy a fogyasztói igényeket mindenképpen elégítse ki, és ha ebben, hogy erre nem képes, mert nincs olyan anyagi helyzetben, akkor ezt azonnal jelentse be mind a fővárosi kormányhivatal, mind a biztosítótársaság felé, aki a vagyoni biztosítékot tartja, őrzi tulajdonképpen.
7: Tehát magyarul mindenki kártalanítva lesz, de csak a befizetett pénze után az elmaradt érményt, az a polgári pert indíthat?
9: Hát indíthat polgári pert, de egy csődeljárás, vagy végelszámos alatt lévő cég esetében azért nehéz.
7: Aha.
9: Azért azt hadd mondjam el, hogy tehát amennyiben nem tudja a cég kifizetni ezt az összeget, saját zsebből most idézőjelesen, akkor azonnal azt neki jeleznie kell a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé, és akkor a biztosítótársaság közvetlenül fizeti ki az utasoknak a visszajáró
7: és összeget. Mi szerencs, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is megérkezett a stúdióba. Örülök, hogy itt vagy, és látom, hogy ehhez, illetve gondolom, hogy ehhez van hozzáfűzni valód.
10: Igen, két kommentet hadd mondjak, hogy valóban, ahogy Norbi is mondta, a gyakoribb az, hogy nem tud letenni egy ilyen társaság vagyoni biztosítékot, tehát biztosító áll jót, viszont térjünk mindig vissza arra a történet, hogyha valaki ezt a utazást, vagy bármilyen szolgáltatást kártyával, digitális fizetéssel fizette meg, akkor adott esetben
7: chargeback
10: is a kártyatársaságnál ott van, tehát a kártyatársaság segítségével ezzel is tudunk gyors visszatérítést kérni.
7: Tehát akkor megint az a tanulság, hogy sokkal jobb, ha ezeket a dolgokat nem visszük a zsebünkbe a pénzt, hanem kártyával fizetjük, ugye? Mind a ketten bólogattok, de ezt nem látja. Igen.
10: A digitális fizetésnek ez az előnye is megvan, és utána nem mi állunk sorba, nem nekünk kell a biztosítóval, hanem a kártyatársaság intézi ezt utána.
7: Köszönöm szépen, maradjatok meg itt, mert még fogunk beszélgetni, viszont parkolunk egy kicsit, illetve ki tudja, hogy parkolunk vagy nem.
6: Facsipesz.
7: Volt egy 5 perces szabály, amit szerintem minden autós kb. 10 másodperc alatt bevésett az agyába, nem kellett különösebben elterjedni, ezt gyorsan megtudtuk. Viszont mi korábban beszélgettünk már dr. Kecskés András ügyvéddel, parkolási szakértővel, és most is majd hozzá fogok fordulni arról, hogy Budapesten, én nem tudom a többi városban, hogy lesz, de azt konkrétan tudom, hogy Budapesten a nyár derekán egyszerűen meg fognak szűnni a parkoló órák, és mi hosszasan lamentáltunk azon, hogy ilyenkor hogy lehet arra kényszeríteni azt, akinek csak buta telefonja van, hogy tudjon parkolni, és mindenféle variáció lesz, de nem is ez az érdekes, hanem legalábbis nem csak az én fejembe, többek fejébe ez a bizonyos 5 perces szabály, ez egyenlő volt azzal, hogy ez azért van, mert a parkolórához el kell baktatni, és vissza kell baktatni az autónkhoz. Most ez megszűnik, vagy mi lesz? Egyébként szia!
11: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem, ez a szabály nem szűnik meg, illetőleg nagyon fontos, hogy ez a szabály eddig sem arra volt, hogy ha én leparkoltam a gépjárművemmel, akkor onnantól kezdve volt 5 percem arra, hogy a parkolást elindítsam. Tehát a jogszabály szerint nekem a parkolást haladéktalanul, tehát a díjfizetést haladéktalanul meg kell kezdenem, mert ugye, hogyha kicsikét a másik oldalról nézzük meg ezt a dolgot, hogyha ez az 5 perc nekem rögtön a parkolás megkezdését követően rendelkezésemre állna, akkor tulajdonképpen 5 perces parkolások esetén nem is volna szükséges parkolási díjat fizetni. Tehát ez az 5 perc türelmi idő, ez lényegében arra vonatkozik, hogyha én korábban parkolóját váltottam egy óránál rövidebb időre, akkor ugye a parkoló egy lejártát követően volt 5 percem arra, hogy visszaérjek a gépjárműhöz és elparkoljak. Ha viszont egy óránál... Hát vagyis vagy elmenjek, vagy akár átparkoljak, igen. Az is lehetőség. Illetőleg, hogyha én egy óránál tovább váltottam korábban parkolójét, akkor ez az 5 perc, ez már 15 perces türelmi idő volt, tehát tulajdonképpen...
7: Tehát ha mondjuk 12:45-ig szólt a parkolójegyem, akkor én 13 óráig ott lehettem már.
11: Abban az esetben, hogyha egy óránál tovább szólt az a parkolójegy, ugye 12:45-ig.
7: Tehát nem is arról szólt az 5 perc, hogy én eltotyogjak a kis parkolóautomat.
11: Nem, a jogszabály azt mondja, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni ugye a parkolási díjfizetést. Ettől függetlenül előfordult olyan eset, hogy én eltotyogtam a parkolórához, és mire visszajöttem, akkor megbüntetett ugye a parkolőőr. Ezért ugye ezt az 5 perc türelmi időt elfogadják a parkolótársaságok, hogyha parkolási póddi kiszabása és az én jegy megváltásám között nem telt el 5 percnél több idő, akkor ezzel én jogosan tudok élni, és ezt kötelesek is elfogadni. Tehát ilyen értelemben mondhatni, hogy vonatkozik rá, de alapesetben ugye a jogszabály szerint nekem a parkolás megkezdésekor haladéktalanul meg kell kezdenem a díjfizetést, tehát nincs az, hogy én ott kényelmesen 5 percig várakozhatok, és csak utána indítom el szándékosan a parkolást.
7: Ebből a logikából kiindul, amiután én nem tudom, 10 évig azt hittem, hogy ez az 5 perc arra szolgál. Miután nem arra szolgált ez az 5 perc, ezért ez nem fog megváltozni.
11: Nem fog megváltozni annyiban sem, hogy ugye attól függetlenül, hogy nem parkolóórák lesznek kint, ugye a parkolóórák eltűnésével lesz egy olyan kötelezettség az üzemeltetőnek, hogy 75 méterenként ki kell tennie egy információs táblát, tehát ami minden olyan adat rendelkezésre áll, ami a parkolási szolgáltatás, nevezzük annak, igénybevételéhez szükséges, tehát a telefonszám, ahova adott esetben az SMS lehet küldeni, ugye az övezetjelölőkód, tehát igazság szerint a jövőben is előfordulhat az, hogy valaki leparkol és elbattyog nem a parkolórához, hanem az információs táblához. Ezzel ugye nyilván megint eltelhet ez az 5 perc, vagy hát annyi idő, amennyi ehhez szükséges. Eközben ugye őt meg lehet büntetni, de hogyha 5 percen belül van a pótdíjazás, akkor ezt továbbra is el fogják fogadni. Legalábbis jelen állapotában ugye a jogszabály módosításnak nincs olyan része, vagy még nem látunk arra vonatkozó nyilatkozó hogy szándékot, ez hogy ez megváltozna. Mm-hmm. Tehát az 5 percet, illetőleg a 15 perces türelmi idő, ez a jövőben is megmarad.
7: Az viszont nem volt nagyon köztudomású, hogy egy órán túli parkolásnál 15 perc türelmi időnk van.
11: Így van, így van.
7: Én is sokszor rohantam még 5-10 percre bedobálni.
11: Reméljük, hogy ez nem fog megváltozni.
7: Hát nagyon reméljük. Egyébként maga a szabály, nyilván ezt újra kell szabályozni, nincs parkolóra, ez csak Budapestre vonatkozik, jól tudom, vagy ez egy országos?
11: Nem, ez országos, mert ugye ez törvény szabályozza az 5 perc és 15 percet, tehát ez egy országos érvényű szabály.
7: És a múltkor arról beszélgettünk, hogy lesz valami mód arra, hogy valahol, tehát hogy akinek nincs okos telefonja, annak is lesz valami módja. Erről mit tudni?
11: Igazság szerint még nem kristályosodott ki pontosan a rendelkezés. Tehát az biztos, hogy akinek nem okos telefonja van, tehát nevezzük úgy, hogy buta, de igen, mobiltelefonja van, neki továbbra is lehetősége lesz az SMS indításával ugye a parkolási díjat megfizetni, tehát nem lesz feltétlenül szükség az internet kapcsolat. Amin gondolkoznak, ugye az egy olyan megoldás, hogy az adott parkolás üzemeltetőnél a pódíjazást követő 24 órán belül legyen meg az a lehetőség, hogy bemegyünk az ügyfélszolgálatra, bevisszük a kiszabott pódíjat, és akkor egy 3 órányi, az adott övezetre vonatkozó 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi én megváltom azt a parkolási eseményt.
7: Akkor lesznek sokan olyanok, akik majd egész napra valahol lehorgonyoznak, és csak 3 órát kell kifizetni.
11: Így van.
7: Magyar az okos.
11: Így van, illetőleg ugye ez az egyik veszély ebben, hogy akkor tulajdonképpen ha valaki megpróbál blitzelni, és nem parkolási díjat fizetni, akkor 3 óra parkolási díj megváltásával tulajdonképpen ki tudja váltani a jóval magasabb összegű pótdíjat. Illetőleg ugye van egy másik oldala is a történetnek, hogyha én ténylegesen csak mondjuk 16 percre szeretnék felszaladni valahova, akkor meg miért fizessek aránytalanul 3 órát, viszont ez esetben ugye, ha ez a szabály életbe lép, akkor nem lesz más lehetőségem pótdíjazás esetén, hanem akinek nincs mobiltelefonja, az sajnos, ha pótdíjazzák, akkor 3 óra alatt nem fog tudni megúszni egy parkolási esemény.
7: A nagyvárosokban lesz egy kis kavarodás, nem hallottál még arról, hogy lesz valamilyen türelmi idő az átállásra?
11: Erről nem hallottam, de igazság szerint ugye, hát az átállást az fogja érinteni, hát, hogyha valaki az apró pénzzel a zsebében próbál parkolást indítani.
7: Tudod, mennyi apró pénz van az én kocsim?
11: Nálam rengeteg, most már az autómosás miatt többnyire. De rengeteg.
7: De az ahhoz 100-as kell, úgyhogy megbeváltom.
11: Ahhoz 100-as és 200-as, igen. A többi otthon van, pont most néztem, hogy van ilyen tömeges apró pénzbeváltási lehetőség állítólag a Nemzeti Banknál van, de majd utána fogok nézni, bár Binder István ezt biztos jobban tudja, mint én.
7: Biztos. Van István egyébként ilyen?
10: Van lehetőség, de egyébként én úgy tudom, hogy erre postahivatalokban és banknál is.
7: De az pénzért, tehát lehetőség. Valamit felszámol.
10: Ezt mindig egyedileg meg kell nézni, igen. Aha. Sőt, ugye károsodott bankjegyet is vihetünk, ha 51%-a megvan.
7: 51, tehát akkor elég a felénél egy kicsit több, mit tudom, 5000-es bevinni, és akkor de levonják belőle az arányt, ami hiányzik, vagy egy az egybe kicserélik?
10: Egy az egybe. Azért hoppá, nem lehet két felet vinni, mert akkor kétszer, 2-5000-es nem kaphatunk. Hát, ez egy más történet.
7: Mert hogy mi nagyon találékony
11: nemzetek. Ez is kijátszható, nem? Tehát, hogyha én mondjuk...
7: Nem tudom. Hogy?
11: Hát, most csak úgy elgondolkodtam rajta, hogyha szépen ilyen szeleteket vagdosok mindig egy pénzből, és mindig összeillesztem egy pici hiányal, akkor egy idő után lehet, hogy 100-ból utána lesz 101 darab bankjegyem.
7: Én nem vagyok ahhoz elég autista, én kaptam egyszer a Binder Istvántól ajándékba egy tömböt, amiben ilyen, hát ilyen föl, nem is tudom, fölvágott vagy fölszabdalt pénzek voltak, és annak van egy értéke. Én azt úgy őrzöm, mint Darius kincs, és mindig elgondolkozom rajta, hogy biztos van, aki ezt fölvágta, már is elkezdte összerakni.
10: Milliméter nagyságú tömbről beszélünk, 4 millió forint egy ilyen téglatömb.
7: Tényleg,
10: ha ezt összerakod, akkor sem biztos, hogy ezek érvényes bankjegyek.
7: Mert nem 51%.
10: Miután megszűnt a bankjegy, utána is van egy kivezetési idő, ahol még a banknál visszaválthatod, utána már csak a Nemzeti Banknál.
7: Ja, hogy
10: banknál,
7: ezek régi
10: bankjegyek, de azért próbáld meg.
7: Nem, köszönöm, nem fogom megpróbálni, egyébként meg nagyon szeretem, úgyhogy oda se adom senkinek.
11: De most pont az iratdarálás kapcsán hallottam, hogy van már olyan szoftver, ahova a ledarált darabokat tömegesen valaki beszkenneli, akkor a szoftver pillanatok alatt AI alapon összerakja az eredeti dokumentumot, tehát akár ez a pénz esetében is.
7: De működhet. Hát most hallott, hogy már nem visszaváltós pénzekről van szó, úgyhogy már nem is érdemes ezekkel próbálkozni. Mindenesetre nagyon...
11: De még feltalálhatják az időutazást is.
7: Hát az időutazást is, meg a melegvizet is szerintem. Azért parkolási ügyben majd még nyagatni foglak, mert szerintem még mindig elég sok ezzel kapcsolatban bizonytalanság, valamint azt gondolom, hogy nagyon sokszor el kell mondani, hogy mindenkinek beépüljön az agyába, ami nekem egy pillanatra beugrott, hogy mi lesz például Siófokon, ahol nagyon drága a parkolás, nagyon rövid ideig maradhatsz egy helyen, és ott a sutya egyszerre csak leveszik az órákat, szerintem lesz az emberekben egy olyan rutin, hogy hurrá, nem kell fizetni, mert miért kéne fölnézni 75 méterenként, ja, mégis kell. Szóval, hogy kíváncsi vagyok, hogy az autókra tesznek-e egy ilyen információs szórólapot, mert sokféleképpen fel lehet hívni a figyelmet, ha éppen nem az a cél, hogy jó sok pénzt lehúzzanak tőlünk, nem?
11: Szerintem nem fognak. Én inkább azt gondolom, hogy az volna gyanús, hogyha nem kéne fizetni a mai világban.
7: Ez így igaz. Köszönöm, hogy eljöttél.
6: Facsipesz.
7: Beszélgettünk mi már a műsorban a finfluencerekről, de most már szerintem egyre jobban beépül mindenkinek az agyába ezek a úgynevezett pénzügyi befektetési véleményvezérek. Nagyon messze jutottak az influencerek, és nagyon veszélyes utakra is eveztek. Binder István azért ül ma itt, mert megígérte, hogy beavat minket a részletekbe, meg abban, hogy mennyire nagyon veszélyes. Szóval addig, amíg egy influencer, egy véleményvezér rám egy krémet akar sózni, mondjuk, vagy egy ilyen, mit tudom, barnító krémet akar sózni, én azt gondolom, hogy az nem rejt annyi veszélyt, mintha elbukhatom a pénzem, jó gondolom?
10: Így van, sőt, hogyha bizonyos termékekről beszélünk, akkor nem csak a pénzünket, de még azon felül is, tehát mínuszba kerülünk, még azon felül is kell fizetni.
7: Jó.
10: Nem véletlen az, hogy ahogy a bevezetőben is elhangzott, egy európai kampány indult az Európai Értékpapír Forgalmi Hatóság vezetésével, sőt, az Európai Parlament foglalkozik most már a dologgal, mert hogy egy egységes uniós szabályozás készül ezekre a véleményvezérekre.
7: De mindig utána ébredeznek, tehát addig, míg ezek nem készülnek el, addig nagyon sok kárt tudnak okozni.
10: Hát reméljük, hogy talán ez a figyelemfelhívó kampány is segít, már csak azért is, mert a marketing stratégiájában nagyon sok pénzügyi tőkepiaci cég ezeket a véleményvezéreket most már tudatosan alkalmazza.
7: Sőt, én olvastam egy statisztikát, hogy már tehát a büdzsének több mint a felét ezekre tolják. Ez így nagyon van. Döbbenet.
10: Így van, hiszen itt a klasszikus kommunikációs csatornákhoz képest, ők egyfajta ezek a celebek, ezek a véleményvezérek egyfajta életmintát mutatnak, tehát elérhetnek olyan befektetőket, olyan ügyfeleket, amiket a klasszikus csatornák nem.
7: Aha.
10: Ebből következően reagált a hazai hatóságok is, és tulajdonképpen arról van szó a pénzügyi influencereknél, vagy finfluencereknél, hogy nekik is meg kell bizonyos szabályoknak felelni, illetve minden egyes esetben az ő konkrét tevékenységük alapján mérlegelendő, hogy ők nem számítanak-e befektetési szolgáltatónak, vagy pedig közvetítőnek. Tehát nem csak reklám, vagy aha, marketing szabályoknak, egyéb hatóságok által is vizsgált szabályoknak kell megfelelni, hanem ha átlépnek egy küszöböt, tehát például konkrét befektetési termékeket ajánlanak.
7: Már pedig ajánlanak.
10: Nem csak úgy azt mondják általában, hogy a részvény kockázatosabb, az állampapír meg biztonságosabb, hanem azt mondják, hogy XY befektetési termék, és adott esetben, tehát ezt nagyon konkrétan leszűkítve ajánlják konkrét szolgáltató termékeire, és adott esetben mondjuk egy linket is oda tesznek, hogy figyelj, ha ez érdekel, akkor itt menj rá a termékre, itt tudsz szerződni a szolgáltatóval, itt tudsz ilyen terméket vásárolni, az bizony nagyon keményen felveti a közvetítői vagy befektetési szolgáltatói létet.
7: Na de ez ma már mindennapos, szóval, hogyha kinyitod a közösségi médiát, konkrétan ajánlanak konkrét dolgokat.
10: Igen, abban az esetben, hogyha ez történik, akkor a Nemzeti Bank ezt megvizsgálja.
7: Mert hogy van már erre egy csoportotok, akik ezt nézik?
10: Mi gyakorlatilag ugye amellett, hogy a legális piaci szolgáltatók szereplők felügyeletét is elvégezzük, úgynevezett piacfelügyeleti vizsgálatot is végzünk, és bárki, akár utazási irodának álcázva, lásd egy karcagi hölgy korábbi története, akár bármilyen tevékenység keretén belül álcázva pénzügyi tevékenységet végez, azt jogosulatlan pénzügyi szolgáltatásként vagy közvetítésként felelősségre vonjuk. A vizsgálatunk során már kitesszük a figyelmeztetést, hogy ennek a szereplőnek erre nincsen engedélye, és intézkedést hozhatunk, ha elmarasztást.
7: Magyarul látunk. Most akkor sokkal nagyobb volumenbe vizsgáljátok ezeket a dolgokat? Mert hogy nagyon sok emberhez el tud ez így jutni.
10: Így van. Azok a szabályok, azok rájuk is vonatkoznak, mint bármilyen közvetítőre, tehát kell engedélye rendelkezniük, vagy közvetítőként egyes esetekben regisztrációval kell rendelkezniük. Amellett, hogy be kell mutatniuk konkrétan azt, hogy nekik például ebben akár egy Facebook posztban, vagy akár milyen közösségi média posztban be kell azt is mutatniuk, és ez egy uniós és hazai elvárás, hogy például kapnak-e bármiféle juttatást egy befektetési szolgáltatótól, vagy bármilyen pénzügyi intézménytől, akinek a termékét ajánlják. Ezt oda kell írni, hogy mi ezért kapunk, adott esetben reklám, vagy hirdetés szöveget is oda kell írni.
7: Jó, de van, ahol odaírják, de komolyan mondom, hogy lupéval se lehet észrelni. Van ennek valami előírás,
10: hát
7: hogy
10: közérthetően ugyanazok a hirdetési, ugyanazok a közzétételi szabályok, mint mondjuk egy teljes hiteldíj mutató közzétételnél. Ugyanaz a betű méret, ugyanaz a kiemelés, stb. Tehát nem lehet eldugni. Kettő, mint minden közvetítőre vonatkozóan, nekik is közzé kell tenni azt, hogy milyen kockázatai vannak a terméknek.
7: De egy közvetítőnek nem kell vizsgát tenni? Tehát akár holnaptól vagy mától én is lehetek közvetítő?
10: Most vagyunk a lényegnél.
7: Ja,
10: tehát minden közvetítőnek, minden ügynöknek Magyarországon szigorú, amellett, hogy a befektetési szolgáltatónak felelősséget kell vállalnia a tevékenységet, nagyon szigorú Nemzeti Bank kérdésbankja, vizsgatesztje, vizsgabiztosok által végzett vizsgán át kell mennie. Nem lehet akárki éppen beszédülve az utcáról ilyen. Ezek a nagyon szigorú minőségbiztosítási szabályok rájuk is vonatkoznak, ezért van az, hogyha ennek nem felelnek meg, nem emelik ki emellett a terméknek a kockázatait, nem mutatják be az árnyoldalait, akkor bizony jogosatlan szolgáltatóként, közvetítőként felelősségre vonjuk.
7: Volt már erre példa?
10: Magyarországon ez azért még viszonylag gyerekcipőbe jár, de jogosatlan közvetítőket, akik lehet, hogy ilyen idézőben finfluencerkedéseket is végeztek, ezeket rendszeresen kapunk el, illetve hozunk ellene intézkedést.
7: Aha. Egyébként az érem másik oldala, hogy azok a cégek, akik ezeket megbízzák, nem ártan, hogyha bevésnek a fejükbe, hogy csak olyanokat bízhatnak meg ilyenfajta reklámtevékenységgel, akiknek megvan ez a bizonyos közvetítői végzettségük, különben kidobott pénz Dunába öntötték.
10: A közvetítőkhöz képest ők sokkal súlyosabb bírságokat kapnak, ja, és sokkal súlyosabb szankciókat. Amellett azért, hogy hát a nevük is, hogy mondjam, némi sárfröccsen az ő nevükre, tehát hogy ez talán nekik sokkal súlyosabb. És talán még egy gondolatot engedj meg nekem, amiről az elején beszéltünk, itt olyan úgynevezett tőke átételes befektetési termékekről is szó
7: azt
10: lehet.
7: Azért mondjuk el, amikor, közértetően
10: ez azt jelenti, hogy én azt látszólag csak 1 eurót fektetek abba a befektetésbe, de a tőke átételnél azt mondja nekem a közvetítő, vagy a finfluence, vagy a szolgáltató, hogy valójában 100 eurós befektetés történik meg, tehát 150, hát jellemző inkább 30-50 szeres nagyításba kerül ez a történet, hogy nagyon jó, nagyot tudunk nyerni, csak ha viszont ezeknél a kockázatos termékeknél nem jön be a befektetés, akkor 30 vagy 50 vagy 100 eurós a veszteségünk is. Tehát nem
7: ugyanannyit
10: az 1 euró, amit beraktunk, az veszik el, hanem mínuszba kerül a számlánk, és a adott esetben az a szolgáltató, vagy az ellenoldali ügyletbe lévő azt a többi összeget is kéri.
7: Itt is jellemző, hogy főleg a fiatalokat érik el, mert ugye mi beszélgettünk már a hatóság kapcsán arról, sőt még a GVH-val is, tehát ez az összes ilyen felügyelő hatóság résen van, ti mondjuk a pénzügy miatt az influencereken, tehát hogy itt is jellem, ugye jól tudom Norbi, hogy a fiatalok vannak a leginkább veszélyeztetve, mondjuk a pénzügyben nem a legfiatalabb korosztály, hanem a fiatalok.
9: Hát abszolút jól tudod, és iszonyatosan nagy befolyással bírnak ezek az influencerek a fiatalokra, és
7: ilyen
9: több minden közösségi médiában. Igen, és már többnek tekintik őket, mint a barátokat, vagy mint a családtagokat, és tőlük várják a tanácsokat, tulajdonképpen írnak is nekik, és az influencerek többsége meg válaszol is konkrétan, és tényleg barátként kezelik, és mindenben, tehát akár termékvásárlásban, akár szolgáltatás igénybevételében, életmódban, hogy mit tegyenek, hogyan sportoljanak, többen vagy ne sportoljanak, mivel játszanak, hogyan játszanak, stb. Olyan szintű befolyással bírnak, ami azt gondolom, hogy nem csak egy fogyasztóvédelmi probléma, hanem már egy társadalmi probléma is.
7: Igen, ezt akartam mondani, hogy mind a mellett, hogy ez egy fogyasztóvédelmi és pénzügyi, és súlyos pénzügyi probléma is, azt gondolom, hogy a társadalom, meg nekünk a szülőknek a felelősség, hogy miért keresnek, ugyanis mi is kerestünk példaképeket gyerekkorunkban, nem? István?
10: Így van.
7: De nem a külvilágból.
10: Ezek sportok, hát azért más volt egy kicsit a digitális világ adott esetben. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphatunk tőlük, ha már ez függés és ráhangolódás, akkor ez egy óriási kockázat. A másik oldalon, tehát szabályozói hatósági eszközökkel kell megvédeni adott esetben azokat a fogyasztókat is, akik, tehát hogy mondjam, társadalmi nevelési vagy társadalmi edukációs dolgokat is nyilván minden hatóság megpróbál, de hogyha ez az egyik oldalon csak valamennyi eredményt tud elérni, akkor bizony hatósági eszközökkel is föl kell lépni ezek ellen, abban az esetben, hogyha tilosba tévednek, tehát tényleg itt jogosatlan pénzügyi szolgáltatás van, és ahogy említettük, ezt mindig az összes egyedi körülmény vizsgálatával lehet megállapítani.
7: Norbi, neked is gondolom hasonló a véleményed, a bólogatásodból erre itt gondolom.
9: Hát abszolút, nyilván a hatóságnak fontos feladata van, de azért itt a szülői felelősségnek, az iskoláknak, pedagógusoknak.
7: De minden tehát... csoda 3 napig tart, ez nem fog elmúlni, tehát ha már annyian megégetik magukat, lehet, hogy más kárán fogunk tanulni, vagy fog a társadalom tanulni, de már annyian megégetik magukat is ennek, nagyon nagy média visszhangja van, akkor előbb-utóbb ezek lekerülnek a napirendről.
9: Most egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez csak 3 napig
7: most fölfele
9: csoda.
7: Megy.
9: Igen, és említetted, hogy nekünk is voltak példaképeink, persze, csak hogy nekünk volt egy sportoló példaképünk, őt hetente egyszer láttuk a tévében jó esetben, és ennyi volt. Most pedig 0-24 nyomja az az influencer az ő érintő tartalmat, amit ha adott esetben követ valaki, és tényleg ráfügg, akkor annak komoly.
7: És hozzáteszem, hogy a média egyéb területei is alá tettek egy jó nagy lapáttal, mert ezek a bulvár műsorok például a tévékbe, ezek is csak azt erősítették, hogy irigyelt emberekké váltak, és próbálták őket utánozni. Jó messze mentünk. A lényeg az, hogy azért az, aki okos, az óvakodik a influencerek, tehát ezek a pénzügyi befektetési véleményvezéreknek a megmondó ember szerepét elhinni. Nem azt mondom, hogy ne nézze meg nem azt mondom, hogy a szülő ne engedje a gyereknek, de azért fenntartásokkal kezeljék, és már is mindjárt megyünk tovább.
6: Facsipesz.
7: De nem nagyon tudunk keveredni ma a pénzügy dolgokból, ugyanis arról is akartunk mindenképpen szót ejteni, hogy mi van, ha véletlenül rossz számlára utalunk, bevallom, velem már előfordult, de nagyon nagy szerencsém volt, mert akinek utaltam, azt föl tudtam hívni, és el tudtam neki mondani, hogy milyen, mit csináltam, és hogy egy betűt elütöttem, és pont volt egy-két olyan ismerősöm, akinek hasonló neve volt, és ő visszautalta, de én azt gondolom, hogy szerencsém volt. Zentei András, ovega.hu főszerkesztője arra vállalkozik, hogy megpróbálja megértetni, vagy elmondani, hogy egyáltalán van-e szansz arra, hogy az, aki, és mondjuk nagy összeget utal, az bottal üthet-e nyomát, vagy történik valami? Szia, Andris!
12: Szervusz, Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat. Engedd meg, hogy én is egy személyes történetet meséljek akkor el ebben a témában.
7: Akkor mert... te is már kipipáltad.
12: Igen, tehát velem is történt már ilyen.
7: Szerintem, akik itt ülnek a stúdióban, Hát igen.
12: Velem is történt már ilyen. Én velem az történt meg egyébként, hogy a saját számlámra, az egyik banknál vezetett számlámról a másik saját hát számlámra szerettem volna átutalni egy viszonylag nagyobb összeget. És én annak idején, és el volt mentve a saját számlám, ugye a saját netbankomban én néven, csak hogy az volt a probléma, hogy én az ELTE-re jártam annak idején egyetemre, és az ELTE is el volt mentve, ha vannak idején a bukásnál a pótvizsgadíjat kellett befizetni. És hát az volt a probléma, hogy hát én bértem, hogy és akkor az én helyett a másikra.
7: És különböző 150 évi pótvizsgadíjat
12: átutaltam. Hát én nem tudom pontosan, illetve tudom, de most nem fogom elmondani, hogy konkrétan mekkora összeg volt, ez egy komoly összeg volt, tehát nagy összeg volt.
7: De lehet, hogy több generáció, még a ükunokád is pótvizsgálta.
12: Igen, és akkor azonnal elöntött az adrenalin, elsötétült a világ, úristen, most mi fog történni? És hát elsőre én azt tettem, amit szerintem egyébként az emberek többsége ilyenkor tenne, felhívtam a bankomat. Azt a bankomat, ahonnan az utalást indítottam. És elmondtam, hogy mi történt.
7: Hát, és hogy... ma, bocsánat, azonnali átutalás van, amire büszkék is vagyunk, még magyarok, meg nagyon kényelmes is, igen, hogy megnyomom az elküld gombot, és már ott van. Na, ilyen esetben nem biztos, hogy annyira örültél neki.
12: Hát nagyon megijedtem, és akkor kérdeztem, hogy most mi van. És akkor mondták, hogy hát olyan nincsen, hogy ők azonnal vissza tudják fordítani ezt az összeget. Ilyen ugye nem létezik, ma már pláne nem létezik.
7: Azonnali átutalás, mivel az azonnali visszafordítás nincs.
12: Azonnal teljesül, tehát igen, ott van az adott úgymond címzetnél az a pénz. És hát azt ajánlotta nekem a bankban, a banki ügyintéző, hogy hát hívjam föl azt, akinek utaltam azt a pénzt, hogy keressen meg, és kérjem meg, hogy legyen szíves, küldje vissza. Ugye itt nekem az volt a szerencsém, hogy ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen pótvizsga számlára utaltam. Tehát ez egy hivatalos dolog volt, felhívtam a tanulmányosztályt, megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor mondták, hogy igen, ők még ugyanezt nem látják, mert náluk ez nem tudom milyen rendszer, amiben benne vannak, úgyhogy meg kell várni, amíg ők ezt látják, és akkor küldjem el nekik az igazolásokat, és akkor utána vissza fogják küldeni. Mert e-mailben szépen összegyűjtöttem nekik ugye a banki kivonatot, tehát azt, amit le tudtam tölteni ugye a netbankból, hogy igazoljam az utalást.
7: És akkor visszautaltak?
12: Leírtam, hogy mi történt. Aha. Így van, még másnap visszautalták nekem ezt az összeget, tehát úgymond szerencsém volt.
7: Szerencséd volt, igen, ám, de mi van akkor, hogyha Lutz Gizinek utalod el, akit fogalmad nincs, hogy ki az, tehát
12: még több esetőség is van. Ugye a legjobb esetőség az az, hogyha olyan számlaszámra utalunk véletlenül, ami nem létezik.
7: Az a nagy
12: ez szerencse. Ez a legjobb ebben
7: mert
12: az
7: esetben. Mert akkor mi van, akkor vissza
12: fog térni hozzánk ez a pénz, igen, automatikusan, külön dolgok nélkül, tehát nincs akkor ebben az esetben tennünk, de ugye ezt nem feltétlenül tudjuk azonnal, hogy most akkor ez jó volt, vagy nem volt jó, vagy mi történt. De igen, tehát ha egy teljesen ismeretlen valakinek utaltunk el pénzt, akkor nagy valószínűséggel nem lesz más választásunk, mint egy visszafordítási eljárást kezdeményezni.
7: Tehát létezik olyan, hogy visszafordítási eljárás.
12: Az eljárás létezik, azonban sokáig tart. Tehát előfordulhat, hogy ilyenkor akár 30 napig is nem jutunk hozzá a pénzünkhöz.
7: De szerencsé, hogy hozzájutunk, kinézzük a jó oldalát, ez igen, a félig tele a pohár, vagy félig üres.
12: Igen, belföldi számláknál. Tehát, hogyha viszont elutaltuk esetleg valami teljesen random helyre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
7: Aha. Tehát azért összefoglalva, a belföldi számláknál, hogyha a fals számlára utalunk, akkor annyi, hogy egy idő után kapjuk csak vissza
12: a pénzt. Igen, de itt ugye az a fontos, hogy az embernek nagyon óvatosan kell ezzel eljárnia. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy ötször ellenőrizze, hogyha olyan számlára akar utalni, amire eddig még nem utalt.
7: Aha. Illetve... De amikor automatikusan az én bankomnál automatikusan kiírja, hogy melyik bankba utalok, bár... Ez se megoldás, mert
12: hát
7: lehet...
12: ez ugye bankja válogatja, sőt, szerintem rendszere válogatja. Például, amelyik banknál én most vagyok, ha olyan számlaszámra akarok utalni, tehát olyan partnernek utalok, akinek még soha nem utaltam, akkor felugrik nekem egy figyelmeztetés, hogy én ennek a partnernek még sosem utaltam pénzt, és biztos vagyok-e abban, hogy el akarom neki utalni ezt az összeget. Sőt, még olyan is van néha, még kicsit túlzásba viszik ezt a
7: nem csak ebbe egyébként az ATM-eknél is, én megőrülök tőle, hogy ott okoskodik nekem is, még plusz 26 gombot kell megnyomnom, mikor gyorsan adja ide a pénzt, és itt sem vagyok.

0: Tudom, melyik bandával.
1: Letiltotta,
0: vagy.
1: És akkor fel kellett hívnom az ügyfélszolgálatot, és el kellett mondanom, hogy igen, én valóban szerettem volna ezt az utalást, és állítsák nekem helyre a dolgot, és akkor kaptam ugye egy pótkódot, amivel újra kellett aktiválnom az egész rendszeremet, úgymond.
0: Tehát visszatérve, hogy nincs azért minden veszve.
1: Nincs minden veszve.
0: Hogyha valaki rossz számlára utal egy jogi szemem pénzt.
1: De jobb, ha megelőzzük. Igen, tehát, jobb. Nincs minden veszve, de sokkal jobb, ha megelőzzük.
0: De ha már megtörtént a baj, többféle lehetőség van, hallhatták, ha ismerősnek utaltuk, attól vissza lehet kunyerálni, hogyha olyan helyre utaltuk, ami ahova az az összeg extrémnek tűnik, akkor is vissza lehet kapni. És akkor is, hogyha nem létező számla-számra utaltuk, azért 30 napot ki kell várnunk, hogy a jogos jussunkat visszakapjuk. Viszont, hogyha olyan helyre utaltuk, ami létezik is, hát akkor egy hosszabb eljárási folyamatnak leszünk a részese.
1: Így van, de mindenképpen azonnal hívjuk fel a bankunkat, és mondjuk el, hogy mi történt. Ez nagyon fontos.
0: Az ügyfélszolgálató, azt hiszem 0-24-be van.
1: 0-24-be kell, igen.
0: De van is, ugye, még Binder István itt van, úgyhogy ugye az ügyfélszolgálatok azok az ilyen bejelentéseket éjjel-nappal fogadják.
2: Igen. A helyzet az, hogy a törvény úgy fogalmaz, hogy ilyen helyzetben a minden ilyenkor szokásos erőfeszítést meg kell tenni a banknak, hogy ez a pénz visszakerüljön.
0: Először nekünk, aztán a banknak, igaz?
2: Ez azt jelenti, hogy tehát a bank itt postás ebben a történetben, és tulajdonképpen mi hibáztunk. Fényleg. Nagyon jó ez a tanács valóban, hogy tegyünk meg mindent, hogy pontosan töltsük ki azt. És ez azt jelenti, hogy a bank értesíti, ha egy másik bankról van szó, azt a másik bankot, hogy azt az ügyféllel vegye fel a kapcsolatot, és történjen meg a visszatérítés. Ez egy polgárjogi követelés innentől, amivel élünk, hiszen nem történt semmiféle ellentételezés, munkavégzés, vagy bármi, ami miatt mi átutaltuk volna ezt a pénzt, és ez nagyon fontos, ez innentől visszajár, de legrosszabb esetben egy polgárjogi követeléssel és annak mindenféle hát, következményével. Egy utolsó megjegyzést hadd mondjak, mert erre nagyon sokan szoktak hivatkozni, hogy hát lehet, hogy a számlaszámot rosszul írtam, igen, de viszont a név az jó volt az elküldésnél. Aha. Nem a nevet nézi a rendszer, a név az lehet, hogy pontos volt, hanem egyedül a számlaszám számít ilyenkor. És még egy gondolat, amit már mondtatok részben, bizony, ha egy pontatlan, itt ugye a számlaszámok úgy állnak össze, hogy bizonyos részüket egy algoritmus generálja, tehát nem akármi lehet ott a számoknál. Ebből következően, hogyha pontatlan számlaszámot adunk meg, igen, akkor a rendszer nem is elengedi elutalni.
0: Jó, de ha 3x8-at adok meg, csak éppen valami nem stimmel.
2: Ha egy létező számlaszám, akkor elmegy a dolog, de hogyha én ütök be egy rossz számot, akkor lehet, hogy ez az algoritmus nem engedi eleve tovább, mert az egy nem létező számlaszám.
0: Az az igazság, hogy én szerintem ezt mind a ketten megerősítettek, hogy ahány bank, annyiféle biztonsági rendszer és annyiféle módszer, hogy lehet utalni. Vannak, én tudom, hogy van olyan bank, amelyik sokkal fejlettebb, ebben már sokkal előrébb jár, és van, ami nem. És ezért nem mindegy, hogy melyik bankban vagyunk, mert hogy ilyen esetben is számít, ha jól gondolom. Binder István bólogat, úgyhogy én meg szinkronizálom őt.
1: Bocsánat, én még azt szerettem volna elmondani, hogy a másik oldalon egyébként, hogyha, tehát figyeljünk arra is, hogyha kapunk valakitől egy összeget, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor azt mi nem tarthatjuk meg. Tehát, hogy a másik oldalon is figyelni kell erre.
0: Tehát ha te nem mi vagyunk azok, akik milliót, utaltam, akkor
1: én hirtelen kapok a számlámra, vagy te kapsz a számlámra hirtelen bármennyi pénzt egyébként, mindegy, ha 50 ezeret, akkor is, ha annak nem történt semmilyen ellentételezés, akkor az semmilyen formában nem tarthatod meg.
0: Na jó,
1: meg.
0: De akkor viszont én nekem mert már az is felmerült a kérdés, igen, hogy nekem azt vissza kell utalni, nekem az pénzbe kerül.
1: Vissza
0: ki
1: kell
0: fogja
1: utalni
0: ezt kifizetni nekem? Hogy szól a szabály?
1: Ezzel ne foglalkozzál, utald vissza szerintem.
0: Nem utalom vissza, ha nekem ez kárt okoz.
2: Szerintem azért nagyon fontos, amiről most beszélünk, mert a kibercsalásnak egy klasszikus mostában alkalmazott, aha, eszköze, hogy úgynevezett zombi számlákként használnak minket, egy, jaj, kisebb összeget utalnak, vagy pár kisebb összeget, adott esetben, aha, mások pénzét, és utána a beetetés a csalásnak az a lényege, hogy nekünk viszont egy nagyobb összeget kérnek el tőlünk, tehát fölhívnak minket, azt mondják, téves utalás volt, stb., hopp, és így veszik fel a kapcsolatot. kapcsolatot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos történet.

0: Sok esetben ez nagyon nem véletlen, hogy egy kéretlen, váratlan összeg érkezik.
1: És akkor most visszautaljuk, vagy nem, mert most megzavartál?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal, megint azt mondom, kérünk egy biztonsági csekkolást, minden, amiről az előbb beszéltetek, hogy nehézkes, 5 percet tovább tart, az a mi védelmünkről szól, tehát inkább várjuk azokat a 5 perceket végig, nehogy egyszer baj történjen, és utána egyeztetve a bankunkkal döntsünk arról, hogy mi történik.
1: Jó, de arra nem válaszoltatok, hogy ilyenkor ugye egy ilyen átutalásnak van költsége, olyan bankszámlán van, hogy azt, az az én károm, hát nem én okoztam a kárt, vagy ilyenkor a bank elengedi nekem, vagy mi a gyakorlat, vagy azt nem mond István, hogy kérdezze meg a saját bankomnál, akkor...
2: Én egyébként azt gondolom, hogy ennek a költsége eltörpül amellett a következmény mellett, ami egyébként érhet minket. Tehát ezzel majd később foglalkozzunk, szerintem. Hívjuk fel a bankot, mondjuk el nekik, hogy mi történt, és én úgy gondolom egyébként, hogy vissza fogják egyébként téríteni a költségünket, igen, igen, de hogyha nem tesszük meg, akkor sokkal nagyobb problémánk lehet.
1: István?
0: Egyetértek tökéletesen.
1: Egyébként jó múltkorában jártam úgy, hogy az automata az nem működött, az ATM a bankomnál, és dühöttem, berohantam, mert kellett volna pénz, és azt mondták, hogy fölvehetem a pénztárból, és nem kell fizetnem azért, elengedik, mert hogy kvázi az ő hibájukból, azt hiszem kifogyott a pénz, a muníciójuk elfogyott az ATM-be, tehát hogy meg is lepődtem, hogy ez ilyen gyorsan, lazán és rugalmasan ment, úgyhogy gyorsan föl is lehetett venni pénzt. Tehát eltérhetnek akkor, hogyha ilyen, az élet ilyen furcsaságokat hoz.
0: Nagyon nem jellemző az ATM-eknél a hiba, de bizony, hogyha ott a kerületben áram, vagy a megyében áramszünet van, vagy településen,
1: akkor megzavarodnak.
0: Akkor ezeknél is lehet probléma, és ugye amiről egy korábbi adásban beszéltünk, azért kell ezeknél az okos automatáknál most már megszakítani, vagy kilépni, mert lehet, hogy a te történetednél nem tudtad, azt hitted, hogy meghibásodik, de a következő, akár véletlenül jó szándékon odalépő ügyfél is adott esetben készpénzt akarna fölvenni. Megtörtént az, hogy a te kontódra, hogy az előző ügyfél számlájára történt, hiszen még az a egy percen belüli idő nem járt le, amikor tényleg kileptette volna az előző ügyfelet az ATM.
1: Hát körülbelül ennyi fért bele ebbe a mai műsorba, ami kimaradt a következő héten, biztos, hogy végig fogjuk beszélni. Köszönöm szakértői vendégeimnek, Ejtman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjének, dr. Kecskés András ügyvédnek, parkolási szakértőnek, és végül, de nem utolsó sorban Zentai Andrásnak, a hvg.hu főszerkesztőjének, és természetesen Bicó Tamásnak is, aki nélkül nem tudunk egyáltalán, nem is vagyok hajlandó műsort készíteni, mert hogy ezzel a műsorunk végére értünk, bármikor vissza tudják hallgatni, és miután most már hallhatják, hogy folyamatosan feldolgozzuk az önök által e-mailbe küldött kérdéseket, panaszokat, továbbra is arra biztatom önöket, hogy írjanak nekünk, és egy kis türelmet is szeretnék kérni, mert rengeteg panasz van, és azért idő kell ahhoz, hogy a szakértők pontos válaszokat tudjanak erre adni. Na de a lényeg, facipesz2025@gmail.com, erre várjuk továbbra is kérdéseiket, megoldandó panaszaikat. Törtei Takács Krisztát hallották, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
5: A kormány meghosszabbította a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken. Diákhitel egy kamat stoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamat stopjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem fizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli Dunán túli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számítható futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
4: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 15-én Jolán és Vid nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Jolán név írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jólánka Etelkának leánya című regényében jelenik meg. A név jelentése: forrása a középkori magyar Jóleán név, a görög eredetű Jolánta magyarosításának is tekintették. Becézése: Jóci, Jócika, Jócó, Jola, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka és Lola. Híres viselői a névnek: Balázs Jolán, magasugró, földes Jolán, magyar írónő, Jászai Jolán, azaz Joli néni, színésznő, és ön, kedves Jolán. Ezen a napon köszöntjük még Vid nevű kedves hallgatóinkat is. Régi magyar személynévről van szó, a latin Vitus név délszláv eredetű megfelelője, Magyarországon szorványosan fordul elő, becézése Vidi, Vitka. Ezen a napon köszönhetjük még Ábrahám, Auriel, Bátony, Bernát, Bod, Gibárt, Ividő, Ivola, Izolda, Jolánta, Jonka, Crescencia, Letta, Lothár, Modestus, Szenta, Skilla, Viola, Violetta, Viorika, Vita, Vitus, Zenta és Zoé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1706. június 15-e az első állomásunk. Ekkor született Joachim Kendler, német szobrász, porcelán mintázó, aki az európai porcelán szobrászat megteremtője. 1731-től a Messini porcelángyár mintázó műhelyének vezetőjeként dolgozott. Munkái a rokokó stílus jegyeit viselik magukon. Néhányat ezekből: oltárfelszerelés a 12 apostol szobrával Amélia osztrák császárné számára, Szulkovszki és hattyús készlet. Több mint 900 porcelán kisplasztikát hagyott az utókor számára. Maradunk még a 18. században. 1767. június 15-én megszületett Rachel Donaldson Jackson, egykori First Lady, aki botrányt okozott, mert házasságot kötött Andrew Jacksonnal, mielőtt első férjétől, Louise Robastól elvált volna. A 19. század végével folytatjuk. 1893. június 15-én Budapesten meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. A 20. század elejére ugrunk. 1928. június 15-én megszületett Tábori Nóra, színésznő. Lépjünk 1939-re. Június 15-én Szilvász Szentmártonon megszületett Lőrinc L. László, álnevei Leslie L. Lawrence, Frank Cockney, író, műfordító, néhányat műveiből, Sinje szeme, Huánti átka. Ugorjunk a 20. század közepére. 1954. június 15-én született James Belushi, amerikai színész. Legismertebb filmje A kutyám Jerry Lee. Aztán ugorjunk 1969-re, június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnökválasztásokon. De Gaulle 1958 óta volt Franciaország köztársasági elnöke, mivel a közigazgatási reformja miatt rendezett népszavazáson elvetették az indítványait, 1969-ben lemondott tisztségéről. A június 1-től 15-ig tartó elnökválasztások második menetében Ellen Pohéval szemben Georges Pompidou-t választották államelnökké, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1996. június 15-e, ekkor halt meg Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. június 15-e, hétfő. Ha valaki arculut téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 38-tól a 42. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is, és ha valaki egy mélföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Elmélkedés. Jézus forradalmi újdonságot mond. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Azt szeretné, hogy törjük meg az erőszak és a bosszú körforgását, és merjünk a szeretet, a megbocsátás, a békesség eszközeivé válni. A természetes, ösztönös magatartás a viszonzás. Ha bántanak, védekezünk vagy visszaütünk. Jézus viszont arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját igazát védi mindenáron, hanem Isten igazságát keresi, és ezt gyakran a türelem, az önmegtagadás, a szelídség útján találja meg. Lényeges hangsúlyozni, hogy nem gyávaság ez, hanem a legmélyebb erő, amely az evangélium lelkületéből fakad. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy el kell viselni az igazságtalanságot, hanem azt, hogy ne az agresszió legyen válaszunk a támadásra. A keresztény tanúságtétel nem az igazságtalanság elfogadása, hanem a szeretet uralmának megmutatása olyan szereteté, amely nem feltételekhez kötött, és nem a másik viselkedésétől függ. Jézus maga az élő példája ennek. Nem szállt szembe vádlóival és bántalmazóival, hanem imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nekik! Itt tárul fel, mit jelent Isten országa. Nem földi uralom, hanem a szív hatalma, a szeretet ereje, amely át tud formálni embereket, helyzeteket, sőt, a világot. És mi is erre kapunk meghívást. Ne csak elviseljük, hanem jóval válaszoljunk a rosszra. Szeressünk minden helyzetben. Uram Jézus Krisztus, taníts meg arra, hogy ne a visszavágás legyen a szívem első szándéka, hanem a szeretet. Add, hogy le tudjak mondani az igazam makacs védelméről, és inkább a békét válasszam. Tölts el türelemmel, amikor igazságtalanság ér, és adj bátorságot, hogy a jóság útját járjam akkor is, ha nehéz. Ne engedd, hogy a gonoszság formáljon, hanem te alakíts engem szelíd, irgalmas szíved szerint. Add, hogy ne akadály, hanem út legyek, amelyen mások eljutnak a te szeretetedhez. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy a Föld gravitációs mezője miatt fizikailag elképzelhetetlen lenne egy 15 000 méternél magasabb hegy, a valóságban ennek 60%-át sem érik el a legmagasabb csúcsok.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket! Jó estét!
1: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. ahol a jó zene tovább él.
8: Felnőttként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy stressz csak minket érinthet, gyermekeinket kevésbé. Ám ez nincs így. A rohanó mindennapok gyermekeinket is stressznek teszik ki. A felnőtteknél akár betegségeket is okozhat egy ilyen állapot. De mi a helyzet a gyerekeknél? Náluk milyen helyzetekben beszélhetünk stresszről? Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológust, Balázs Zsanett kérdezte.
9: Ugyanabban a világban élnek a gyerekek, amiben mi felnőttek, ezért ugyanazok a stressznek rájuk is kihatással vannak, rajtuk is lecsapódnak. Hogyha mi felnőttként megéljük azt, hogy Jézusom, milyen sok helyre kell még menjünk, mennyi a tennivaló, milyen zsúfolt ez az időszak, akár a kötelező körök, több a házi munka, nagyon sok olyan munkatevékenység sűrűsödik, ez ugyanúgy hatással lesz azért a gyerekekre is. Az is, hogyha mi felnőttként feszültebbek vagyunk, és túlhajszoltabbak vagyunk. Náluk is megjelenhet az, hogy ilyenkor őket is akár visszük ide-oda, más a napi rendjük, és ez önmagában egy ilyen stresszfokozó faktor. Akár ilyenkor bejön az is a képbe, hogy változik a napi ritmusuk. Nem biztos, hogy ugyanazt a ritmust folytatják, ugye, mint általában egy mezei hétköznap, amivel nincs is gond, de hogyha nagyon átcsúszik, és mondjuk minden este nagyon későn, akár éjfél felé feküdnek le, utána reggel kelnek, és túl zsúfoltak, az rájuk is lehet egy ilyen plusz több inger, illetve emellett még az is lehet, hogy nagyon sok magas kalóriatartalmú dolgot tesznek, ami nagyon gyorsan megemeli a vércukorszintünket, egy olyan éhségérzetet okozva a gyerekeknél, amit lehet, hogy nem is éreznek, de lehet rajtuk látni, ez a túlpörgöttségnek szokták néha a szülőket címkézni, és ennek is ezek az okai. Ez a túlhajszoltság, túl sok program, túl sok tennivaló, tehát ilyes formán ilyenkor évvége felé a gyerekeknél is ugyanúgy kimutatkozik, mint ahogy a felnőtteknél.
10: Hány éves kortól érezhetjük, vagy érezhetik a szülők azt, hogy a gyermeküknél valami miatt feszültség alakul ki, és ez aztán egy stressz helyzetben, egy stresszel teli időszakban csúcsosodik ki. Hány éves kortól jellemző ez a gyerekekre? Hány éves kortól kell erre odafigyelni?
9: Én azt gondolom, hogy amikortól a gyerekek már megszületnek, sőt még a pocakban is, már is jelzik, hogyha bármilyen stressz inger éri őket. Hogyha a stressz most kibővítve értelmezzük, akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen diszkomfort, valamilyen rossz, nehéz érzés, amivel meg kell az adott pillanatban küzdeni. De ez már jelentkezik, hiszen a gyerek, amikor megszületik, utána már az éhségérzetét, a pelenka kiütést, a hasfájást, bármit már jelez diszkomfortként, ami számára ugye egy stressz helyzetet okoz, és ezt a szülő azzal, ahogyan már az elején felismeri, látja és próbál tenni ellene, ezzel már is oldja. Utána nyilván ezek változni fognak, és egyre inkább bejönne a gyerekek életébe is azok, amiket felnőttként is a köznapi értelemben ilyen stressz hatásként, stresszfaktorként szoktunk megélni, és főleg az iskola időszakában az első osztályos kortól az iskolával jönnek be ezek a teljesítményhez kapcsolódó stressz tényezők, ez az izgulás, megfelelni vágyás és az ehhez fűződő stresszek. Tehát 6-7 éves kortól egyébként is ez az a kor, amikor a gyerekeknek egyre fontosabb lesz a megfelelési vágy. A szülők ekkortól láthatják azt, hogy egyre több hasonló stressz éri a gyereket, mint amit ő is megél akár a munkahelyén, ahogy ugyanez előbb mutattam, hogy ugyanabban a világban élünk. A gyerekeknek gyakorlatilag az iskola a munkahelye. Ők ott élnek meg olyan stresszeket, amiket mi felnőttként a munkahelyünkön élünk meg, tehát ezek párhuzamba állíthatóak. Amit mostanában tapasztalok, hogy nem csak mi felnőttek tesszük tele a napi rendünket mindenféle munka és egyéb kötelező dologgal, hanem a gyerekeknél is sokszor iskola után nincs még vége 4 órakor, amikor kicsengettek, és el lehet jönni az iskolából, hanem utána mennek még a sok-sok kötelező, vagy nem kötelező, de választható külön órára, és a külön órák után sokszor már csak este 7-kor, 8-kor esnek haza, amikor már csak az esti rutin van hátra. Tehát nagyon hiányzik sokszor az életükből ez a lazítás és a struktúrálatlan idő, amikor csak úgyni el lehetnek. És ez az, amiből manapság talán már egyre kevesebben, hiszen hajlamosabbak vagyunk mindent betáblázni az életünkbe. És ebben a jó indulat van, tehát a szülőknél is iszonyú nagy a nyomás, nagyon nehéz ennek ellenállni, vagy akár csak rápillantani ebben a nagyon fogyasztárcentrikus világunkban, ahol a legjobbat, a legtöbbet akarjuk kihozni, mint saját magunkból, mint nyilván a gyerekünkből, és ezért szeretnénk őt fejleszteni. És ezek nagyon érthető dolgok, mégis ilyenkor felszoktuk hívni a szülők figyelmét arra, hogy azért gondolják át, hogy mennyi az, ami még hozzáad, és mi az, ami nélkül lehet, hogy ugyanúgy primánál lesz a gyerek.
10: Hogyan vehetik észre a szülők, vagy akár a gyermek saját magán, hogy ő most valamiért stresszel? Mik azok a tünetek, amik tipikus stressz helyzetre, stresszre jellemző tünetek?
9: A stressznek a tünetei, hogyha egy kategóriába soroljuk, akkor beszélhetünk, hogy vannak fizikai, vannak viselkedések és ilyen lelki érzelmi tünetei. Minél kisebb a gyerkőc, annál valószínűbb, hogy még ezt inkább testileg éli meg. Megfogalmazni nagyon ritkán tudják. Ugye nagyon sokszor kérdezik őket a szülők, hogyha azt látják, hogy fáj a fejük, fáj a hasuk, nem tudnak elaludni, vagy bármilyen hasonló tünetet mondanak, vagy csak nyűgösebbek, hamarabb eltör a mécses, sírnak, vagy akár agresszívebbek. Akkor a szülők sokszor kérdezgetik, hogy mi a helyzet, mi a gond, beszéljünk róla, és a gyerekek sokszor nem tudják ezt megfogalmazni. És nem azért nem mondják el a szülőknek, mert nem akarják, hanem még nem tudják saját érzelmi állapotukat pontosan dekódolni, hogy akkor most mi is történik velem, milyen érzéseket, érzelmeket, gondolatokat éleket, és hogyha valami meg is van, akkor ezt nagyon nehezen tudják szavakba önteni. Ami felhívhatja a figyelmet szülőként, azok ezek a tünetek, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünkben változás van, vagy nagyon nehezen alszik, vagy egyre több ilyen fizikai furcsa tünete van. Ha azt tapasztaljuk, hogy ezeken túlmenően is nagyon sokszor fájlalja, legfőképp a hasát, ilyen emésztési panaszok szoktak még előfordulni, vagy fejfájás, akkor éljünk a gyanúval. Illetve, ami még fontos, hogyha azt látjuk, hogy változik a gyerekünknek a viselkedése olyan módon, hogy amiben eddig szívesen kapcsolódott és szívesen részt vett, olyan családi tevékenység, barátokkal való összejövetel, és most már ebből inkább kivonja magát, akkor az is egy ilyen intőjel lehet.
11: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobbirádió.hu.

0: A növekvő iskolai elvárások miatt sokszor nagy nyomás nehezedik a gyermekekre, ha nem tanítják meg nekik még gyerekkorban, hogyan kezeljék a felmerülő problémákat, könnyen szorongó, depressziós felnőtt válhat belőlük. Milyen stresszkezelési, illetve stresszmegelőzési technikák léteznek? Folytatjuk beszélgetésünket Szigeti Réka egészségfejlesztési szakpszichológussal, akit Balázs Zsanett kérdezett.
1: Hogyha a gyerekek adatait nézzük, nekünk is volt egy saját kutatásunk, de a nemzetközi adatok is azt mutatják, hogy számukra az elsődleges stresszforrás azok az iskolával, elvárásokkal kapcsolatos stresszek.
2: Például a matek dolgozat?
1: Így van, amikor megkérdezzük mi is a gyerekeket a sulinyugi órákon, hogy na, akkor mi is az, ami az ő életkorukban a legfőbb stressz tényező lehet, akkor a legtipikusabb első válaszok között igen, a matek dolgozat szokott szerepelni, tehát nem feltétlenül a matek, de valamilyen dolgozat, valamilyen témazáró, vagy az iskolai órán a felelések, még azok, amik ilyen nagyon nagy stressz tényezők. Ezeket az irodalom úgy is hív, hogy akadémiai stresszek. És ide tartozik az is, hogy nagyon sok a teendő. Tehát egész egyszerűen az, hogy azt érzik, hogy túl sokat kell teljesítsenek, hogy az iskola után, hogy hazamennek, akkor még nagyon sokat kell tanulni. Az önmagában magának ennek az érzetnek, hogy nekem milyen sok dolgot kell még megcsináljak aznap, annak van egy ilyen nagy stresszelteri, szorongató érzése a gyerekek felé. Ezek a leggyakoribb stresszek, ezt követi a barátokkal kapcsolatos, a családdal, a családban megélt nehéz helyzetek, amire talán kevéssé szoktunk gondolni, de főleg serdülőkortól akár a pénzügyi nehézségek is ott lehetnek, hogy mi az, amit ő megengedhet magának, mi az, amit nem. Gyerekkorban, serdülőkorban a testtel való változás az, ami egy újabb kihívás elé állítja őket. De nyilván itt először fordul elő, hogy vonzalmat keres, akár baráti vonzalmakat, akár romantikus vonzalmakat, a legfontosabbak a kortárs csoportok lesznek, vagyis ez azt jelenti azt, hogy ő a másik a barátom-e, velem játszik-e, amíg még kisiskolás, utána, hogy velem jön-e el moziba, vagy valaki mással, hogy elfogadnak-e, be tudok-e illeszkedni, szerethető vagyok-e, ezek mind ennek a kornak a legfontosabb kérdései, és a fontos kérdések ugyanúgy stresszteliek is lehetnek, hogyha valakinek ebben akár nehézsége van.
2: A rosszul kezelt stressz, vagy a nem kezelt stressz megbetegítheti a gyermekünket?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis ahogy a felnőtteknél is a kezeletlen stressz kiégéshez vezethet például, illetve bármilyen más krónikus testi vagy lelki betegségekhez, ugyanúgy a gyerekeknél is fontos, hogy ez is valahogyan kezelve legyen, képbe legyen véve. Már gyerekkorban is beszélhetünk ugyanis például kiégésről. A szakirodalomban már ismert az iskolai kiégésnek a fogalma is. Ezen túl önmagában az az élmény, hogy ki van szolgáltatva ezeknek az érzéseknek, az egy olyan rossz tapasztalat lehet, ami rájulhat, és így hosszú távon hatással lehet a megéléseire, az önképére, a teljesítményére, ezért nagyon fontos, hogy már gyerekkorban felvértezzük őket olyan lehetőségekkel, olyan képességekkel, és azzal a hittel, hogy ők tudnak tenni saját magukért. Hogy ők valahogyan kezükbe vehetik az irányítást, és le tudják valahogyan vezetni a feszültségeket. Hogy ez is csak egy ugyanolyan készség, mint bármi más, tanulható, gyakorolható. És hogyha megérzik, hogy igen, itt kontrollálhatják a saját feszültségeiket például, ezeket a saját érzéseiket kezükbe vehetik, akkor onnastól kezdve már könnyebb lesz megküzdeni konkrétan a stresszt okozó problémákat, például egy dolgozattal.
2: Mik azok a technikák, azok a stresszkezelési, stresszmegelőzési technikák, amikre akár felnőttként, akár gyerekként, akár szülőként alkalmazhatunk annak érdekében, hogy minél hatékonyabban lehessen kezelni a stresszt?
1: Ha szülőként gondolkozunk, és a gyerekünknek szeretnénk segíteni abban, hogy hogyan is kezelheti ő a stressz, az egyik legfontosabb ilyen nulladik lépés, például, hogy kezdjük mindig saját magunkkal. Hogy mi saját magunk számára teremtsük meg a belső nyugalmat, valahogyan találjunk vissza hozzá, valahogyan a saját feszültségeinket kezeljük először, akár kellő én időt adva saját magunknak, hogy kipihenjük magunkat, akár egy kis szellősebb napi rendet teremteni saját magunknak, és utána tudunk igazán ott lenni a gyerekünknek. Nem mindig számít, hogy amit mondunk, hanem az, ahogyan jelen vagyunk a gyerekünk életében. Tehát elsődlegesen saját magunkkal töltsünk egy kis minőségi időt, egy kis nyugit, és utána, hogyha mi már rendben vagyunk, akkor tudunk igazán rátekinteni a gyerekünkre is. Ilyenkor az, hogyha egyáltalán meghallgatjuk őt, hogy mi van vele, és hogyha nem rögtön bagatellizáljuk az ő megéléseit azzal, hogy ugyan már, hát ez most csak például egy matek dolgozat, hát lesz még ennél százszor nehezebb dolgod az életben. Nem biztos, hogy rögtön tanácsra vágyik, lehet, hogy bőven elég a gyerekünknek az, hogyha csak egyszerűen elmondhatja, hogy miért olyan nehéz neki pont azzal a tanárral, pont azt a dolgozatot bármilyen legyen is megírni, vagy hogy mit is jelent ez az osztálytársakkal együtt. Ez már egy ilyen fontos lépés lehet. Nagyon sokfajta lehetőségünk van, amit mutathatunk is a gyereküknek, és egyszerű technikák, amivel a feszültséget valahogyan kivezethetjük magunkból. Amilyen bizonyítottan hatékony módszer, az például a hasi légzés, a mély légzés, ami azt jelenti, hogy veszünk ilyenkor egy mély levegőt, és ezt meg tudjuk mutatni a gyerekünknek is, és ezt hosszan, elnyújtva lassan fújjuk ki. És ezt a hosszú kifújást alkalmazzuk legalább háromszor vagy ötször. Erre lehet nézni különböző videókat és leírásokat is az interneten. Ez egy olyan nyugi parancsot küld az agyban, hogy a 3-5 légzés után szinte automatikusan lejjebb megy az izgalmi állapotunk, az izgalmi szintünk, és így biológiai úton egy kicsit a testünktől vezérelve segíthet minket kicsit megnyugodni. De ugyanilyen lehet az is, hogyha azt látjuk, hogy nagyon nem bír magával valami miatt, nagyon feszült lesz a gyermekünk akár otthon, leültethetjük őt és adhatunk a kezébe egy ceruzát, akár egy használt papírt, vagy egy újságpapírt, vagy bármit, és megengedhetjük neki, hogy na akkor most ide erre a papírlapra firkáld ki magadból az összes feszültségedet, rossz érzésedet. Nagyon egyszerű dolog, de mégis azt látjuk, hogy nagyon gyorsan tudja kivezetni magából ezeket a nehéz érzéseket a gyerek egy ilyen nagyon egyszerű módszerrel.
0: Szigeti Réka egészségfejlesztési szakpszichológussal a gyermekkori stressz megelőzésről, annak kezeléséről, valamint a stresszkezelésben fontos technikák elsajátításáról Balázs Zsanett beszélgetett.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Bubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artländer szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk, néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
0: Hobby Rádió.
4: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: A krokodil ürüléktől a mikrokapszulán át a spirálig. A fogamzásgátlás 4 évezrede. Amuletként egy macska máját nyakláncként viselni? Egy teve leheletét sűrűn belélegezni? Ráolvasással elejét venni egy gyermek születésének? Riasztó példák a fogamzásgátlás történetéből és annak korán sem hatékony módszereiből.
1: A nők ritkán még az életüket is kockáztatták, hogy ne legyen gyerekük, hogyha olyan terhesség következett be, amit semmiképpen sem tudtak vállalni.
0: A korai népek szerint egy gyermek megfoganása csakis az istenek akarata lehet. Ezért igyekeztek őket különböző varázslatokkal, ráolvasásokkal és bálvány áldozatokkal befolyásolni. A fogamzásgátlásról szóló első írásos emlék egy Kairóban talált 4000 éves papiruszon olvasható. Ez egy nem éppen gusztusos receptúra arról, hogy a savanyú tejben feloldott krokodil ürülék használatával nem juthat át életképes spermium a vaginán. Ebben azonban tévedtek. A szent állat sem hozott szerencsét, a babák így is megfogantak. Hatásosabbnak bizonyult a papirusz másik javaslata. Juttassunk egy fél liternyi szódával kevert mézet a vaginába. A ragacsos mézen már nem juthattak át a spermiumok. Az antik Róma egyik legismertebb nőgyógyászaként tartották számon Soranus mestert, aki elsőként különböztette meg a fogamzásgátlást a magzat elhajtástól. 40 féle spermaölőszert készített savas hatású gyümölcsökből, ami már sokkal jobban hangzott, mint például a női köldökre helyezett forró vasgolyók. Az ókori görögök számos növénynek tulajdonítottak magzatelhajtó hatást, így a gránátalmának, fűszfának, vagy a sárgarépa rokonának, a vadmuroknak. Ez utóbbit a mai napig használják Indiában fogamzásgátló anyagként. A fogamzásgátlás egyik módja a megszakított közösülés. Érdekes módon erre a Bibliában is találunk utalást. Onán a magját a földre irányította, nehogy testvére özvegye tőle teherbe essen. A Biblia mellett a Talmud is megemlíti a fogamzásgátlást. Szivacszerű anyaggal, gyapjúval, pamuttal közösülhettek a kiskorúak, a terhes nők és azok, akik gyermeket nevelnek. Az óvszer megjelenése az ókori Egyiptom idejére tehető. Az első darabokat bőrből és fémből készítették, de a japánok teknős páncélból is gyártották. 2 évszázadon át halak úszó hólyagját és állatok szárított végbelét használták óvszerként. Ám ezek minden nem jelentettek kellő védelmet az európai nagyvárosok bordélyaiban egyre jobban terjedő szifilisz ellen. Olaszország az 1560-as években. Egy Fallopius nevű híres olasz anatómus megalkotta az első péniszt takaró vászonzacskócskát, melyet később állati bőrökből is készítettek. A zsákocska névadója egy középkori angol orvos, Condom doktor volt. Condom doktor a szexuálisan túlfűtött második Károly számára készített egy vászontokot, megakadályozandó törvénytelen gyermekeinek megszületését. Casanova is használt óvszert, aki angol lovaglókabátnak nevezte a sajátját. Mellesleg az egyszer használatos kondom ekkor még messze nem létezett. Saját kis védőeszközét minden férfi kimosta, megszárította, és addig használta, amíg tudta. A tömeges óvszergyártás a vulkanizált gumi feltalálása után az 1800-as évek derekán kezdődött. Az első kondom bicikli belsőre emlékeztető formáját mára felváltotta a dizájnos latex óvszer. Ezután még 100 évet kellett várni, amíg 1951-ben Amerikában szabadalmaztatták az első fogamzásgátló tablettát. A fogamzásgátló tabletták szedése sokszor komoly problémákkal járt, így a tabletta mellett hamar elterjedt a fogamzásgátló spirál. Szelzel Endre, aki Magyarországon a 70-es években elsőnek használta a spirált, így vélekedik erről a védekezésről.
1: A korszerű fogamzásgátló módszerek ezt a veszélyt elhárítják. Például a spirál, a legújabb változata egy nagyon hatékony fogamzásgátlás biztosít. És így akkor a nők védekezhetnek, addig, amíg eljön az az idő, amikor a várandóság már tényleg gyermekáldás lesz.
0: Napjaink egyik legkorszerűbb, nem hormonális fogamzásgátlója egy magyar találmány. Dr. Havas Jenő professzor hosszú kísérletek után megalkotta azt az új spirált, amelynek hatóanyaga arany-réz ötvözet tartalmú húzal.
2: Ha össze szeretnénk foglalni, hogy ez a spirál miért ajánlható és mik az előnyei, akkor elsősorban a hatékonyságát kell megemlíteni. A második szempont az, hogy nem szilánkosodik a felhasználás során. A harmadik az, hogy nagyon könnyen felhelyezhető, és természetesen olyan nők is használhatják, akik hormonális eszközöktől idegenkednek, és további előnye van, hogy az esemény után, tehát vészhelyzet bekövetkezte után, ha valaki nem védekezett, akkor a spirál felhelyezésével megoldható a fogamzás elkerülése.
0: Az emberiség az elmúlt 4000 év alatt hatalmas utat tett meg a fogamzásgátlás terén, a krokodil ürülékes védekezéstől egészen az aranyrész húzalig.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyonvisszaszerzés hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetette a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
3: Hobby Rádió.
4: Ismét elérkezett a négy ütem autós magazin műsor ideje, még mindig Alex vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ismét nem Fecát köszöntöm itt a stúdióban, hiszen a múlt heti műsor után a hatalmas érdeklődésre való tekintettel ismét elhívtuk Tóth Tamást. Szervusz, Tomi!
5: Én mondtam, hogyha hívnak, akkor jövök, hát itt vagyok, csókolom, szép napot!
4: Múlt héten a Rally-ról beszélgettünk, és sajnos nagyon rövid volt az idő, rengeteg dolgot nem tudtunk átvenni, úgyhogy jól emlékszem, akkor valahol ott hagytuk abba, hogy milyen lehetőségei vannak annak, aki akár profi, akár pedig amatőr szinten szeretné Magyarországon elkezdeni a rallit űzni, mint sportot.
5: Kell egy autó, ez nyilván egyértelmű. Vannak a túrabajnokságok, akin gyakorlatilag bárki elindulhat. Egy jó autóval, amelyek úgy nagyjából be vannak bukócsövezve és megfelelnek a gépátvételi követelményeknek, ez le van írva a Magyar Automotorsport Szövetség szabálykönyvében, miknek, milyen feltételeknek kell megfelelni ezeknek az autóknak. A túrabajnokságon elindulhat bárki, akinek van B-kategóriás jogosítványa, és van egy bukós is, aki amit föltelt a fejére, és van egy hasonló őrült, aki beül úgy, mint a jobboldali ülésre, mint én annak idején navigátornak. Gyakorlatilag ennyi. Aztán jön a túrabajnokság, ami már egy fokkal komolyabb dolog, hiszen a Rally 2-t hívják túrabajnokságnak. Igazándiból oda már kell egy versenyző licensz, kell egy néhány ember, aki nagyon szoros barát.
4: Itt álljunk meg egy pillanatra. Mi az a versenyző licensz?
5: A versenyző licensz az egy versenyzői engedély, amit a Magyar Automotor Sport Szövetség ad ki, van mindenféle szakágnak már külön bizottsága. Ez az, amikor elismerik azt, hogy te alkalmas vagy arra, hogy beülj egy versenyautóba és ott, mint az őrült, nyomd a gázpedált.
4: Gyakorlatilag akkor vizsgázni kell ehhez.
5: Hát igen, kell egy bizonyos feltételrendszernek megfelelni, de hát azt hiszem ez így van rendben.
4: Akkor most már is zenélünk, aztán pedig innen folytatjuk.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Még mindig négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig Tóth Tamással a Rally-ról beszélgetünk, és az előbbiekben ott hagytuk abba, hogy szükség van arra, hogy az ember megszerezzen egy ilyen, minek is hívták pontosan?
1: Versenyzői licensz.
0: Ezt a szót kerestem. Nos, hogyha valamit számon kérnek, akkor azt a dolgot szerintem oktatják is.
1: Hát nincsen Magyarországon kimondottan versenyautózó képzés, ha erre gondolsz, tehát nincs autóversenyző képzés. Van egy-két próbálkozás, motorosokat képeznek, de versenyautózókat nem.
0: Akkor erre nincs.
1: Hát nincs kurzus, elég feltörekvő fiatalság van, aki kimegy az útszélére egy versenypálya mellé, látja, hogy hogyan jönnek az őrültek, hogyan jönnek a nagyok, azok, akik most nagyok, és hát megfogan a gondolat, hogy húristen, de szeretnék én egy versenyautót, de szeretnék én autóversenyző lenni. Hát itt kezdődik az őrület.
0: És hol van lehetőség gyakorolni? Vannak esetleg pályák, ahová bérleti díjat kell fizetni, és be lehet menni?
1: Hát van egy-két ilyen próbálkozás, főleg vidéken, ilyen a ringeken, ahova be lehet menni, és hát van számtalan amatőr autóverseny, ahol az egész elkezdődik, ahogy említettem. Ezt úgy hívták régen, hogy a háztömbkerülgető bajnokság, ezen mindenki jókat mosolyog, hiszen hát tudjuk a vasárnap déli autósport, amikor az ember lemegy, végre tudott két jó gumit szerezni a ladára előre, és akkor majd megyünk. Aztán rájövünk, hogy ja nem jó, mert a lada az hátsó kerékhajt, és mégiscsak hátra kellett volna tenni, mert hogy keresztbe hosszába csúsztunk a lakótelep parkolójában, és akkor itt szépen lassan kialakul a dolog, és akkor előbb-utóbb ott állunk egy rajtvonalnál, a bíró beteszi a zászlót, azt mondja, hogy 5, 4, 3, 2, 1, fölemeli a zászlót, leesik a függöny, és aztán onnantól az ember csak nyomja, és nem érti, hogy miért autózik keresztbe hosszába a pályán.
0: Közben a Mitfahrer pedig irányít.
1: Próbál legalábbis.
0: Egy jó navigátor, mitől jó navigátor?
1: Attól, hogy mindig ura a helyzetnek. Én láttam olyan navigátort, aki esés közben is mondta tovább a pályát, úgy, ahogy csúszott az autó a tetején, és 100 méterre pontosan megmondta, hogy most mi következik. Az egyetlen egy probléma az volt, hogy az autó a tetején közlekedett. Hát volt ilyen. Egy jó navigátor egyébként attól jó, hogy tökéletesen megbízik a pilótában. Ha ő azt mondja, hogy az ott egy jobb három és oda be kell fordulni, a pilóta be fog fordulni. Egy jó versenyző párosnak az a fő ismérve, hogy borzalmasan megbíznak egymásban, és borzalmasan ismerik az autót.
0: Ismét zene következik, hiszen nagyon sokat beszéltünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig Tóth Tamással a Rally-ról beszélgetünk, és a pilótáról átterelődtünk a navigátorra. Nekem rögtön lenne két kérdésem. Az első, hogy elhangzott egy ilyen, hogy jobb három. A jobb, azt gondolom, egy jobb kanyart jelöl, mi a hármas?
1: Hát ezt kétféleképpen lehet megközelíteni. Van a klasszikus itiner, amikor a kanyar íveket írja föl az ember, a hármas az egy derékszögű, az ötös a teljes visszafordító, de kanyarokat is szét lehet szedni több darabra, tehát több ívre. Minél pontosabb itinert kell írni, az itiner az, amit gyakorlatilag imakönyvnek is hívnak a navigátorok, amiből elmondja a pilótának, hogy mi következik. És aztán van az új szelek divatja, amikor sebességi fokozatokat írnak föl autósok, arra kell vigyázni, a két itinert ne cseréljék össze semmiféleképpen.
0: Illetve a sebességi fokozatokat írnak föl, azért adott sebességi fokozaton belül más-más sebességgel is lehet haladni, és szerintem ez egy kanyar bevételének a szempontjából elég befolyásoló tényező.
1: Hát azért számtalan információ elhangzik, például az, hogy mennyivel érkezzen meg a pilóta a kanyarba, hol kell fékeznie, hol van gödör az úton, mire kell vigyázni, dobsodor, ez azt jelenti, hogy az út egyszerre dob és sodródik, amikor leérsz. Van rút, ami a rossz utat jelenti, szóval számtalan ilyen apró trükk van benne, hiszen van olyan pillanat, amikor néhány másodperc alatt 10-15 információt kell elmondani a pilótának.
0: Azt a mindenit. Akkor már csak egy kérdésem van. Honnan tudja, hogy mi következik?
1: Hát nyilván úgy, hogy a verseny előtt letréningezik a pályát, tehát végig mennek azon az adott szakaszon. Először nagyon-nagyon lassan, amikor a pilóta diktál. Aztán egy kicsit gyorsabban, amikor úgy kiegészítik egymást, a navigátor már mondja, amit a pilóta előtte diktált.
0: A végén pedig van egy teszt.
1: A végén pedig van egy úgynevezett félrohadt kör, amikor úgy igazán leesik a függöny, és lehet neki tolni versenytempóban. Persze hát ez csak is és kizárólag szigorúan edzés időben, hiszen a mostani versenyek előtt ki vannak jelölve edzésprogramidők, amikor lehet ezt csinálni.
0: Akkor most így zárjuk le ezt a beszélgetést, zenéljünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a Rally-ról beszélgetünk Tóth Tamással. Nos, azt mondják, hogy minden nagy ember mögött egy nagyasszony áll, vagy egy nagy feleség. Gondolom így van ez valahogy a Rally-ban is, hiszen azok az emberek, akik szem előtt vannak, a sofőr, illetve
1: a navigátor,
0: mindig kihagyom ezt a szót.
1: És ott van az autó is, persze, természetesen.
0: Tehát ők a főszereplők, de ezt kiegészíti egy tím is.
1: Azt mondják, hogy egy 100%-os csapatot, ha az autóról beszélünk és a benne utazó két emberről, akkor 40% a navigátor, 40% a pilóta és 20% az autó. Ezen nagyon-nagyon sokat vitatkoznak versenyzők, de én azt gondolom, hogy méltatlanul nem beszélünk sosem a szerviz csapatról, amikor az autóverseny szóba kerül, hiszen a Forma 1-ben látjuk, micsoda hihetetlen teljesítmény. A Rally-ban ez valahogy elfelejtődik. Minden nagy csapatnak borzalmas komoly szerelőgárdája van, akár több darab is lerakva. Látjuk, most már nem úgy van ez, hogy megáll az autó és fölborítjuk az oldalára, aztán szerelgetjük, hanem beáll egy fehér fóliára, hogy ne koszolódjon az autó alja se annál jobban, mint kéne, hogyha leesik valami, akkor azt rögtön meg lehessen találni. Millió olyan apró trükk van, amit az évek alatt fejlesztettek ki a Rally világbajnok csapatok, meg az itthoni bajnokságokon is, de ami nagyon-nagyon fontos, a szerelők munkája, hihetetlen szakképzettség, hihetetlen szakértelem és hihetetlen gyorsaság jellemzi őket.
0: Illetve ők kalibrálják ugye a futóművet, illetve rengeteg dolgot a tereptől függően.
1: Hát ez is a navigátor egyik dolga, hogy figyeljen az autó jeleire, ezt egyeztesse a pilótával, és aztán tudassa a szervizcsapattal.
0: A navigátor dolga. Én mindig azt hittem, hogy a sofőr érzi azt, hogy az autó hol csúszik, mikor, hogy hol viselkedik. Sosem gondoltam, hogy egy utas képes ezt a dolgot.
1: Egy navigátor hideg fejjel végignézi azt, ahogy egy pilóta megpróbálja visszaterelni az útra a gépjárművet, és ő megpróbálja azt a pillanatot archiválni magában, hogy mitől csúszott meg az autó. Attól, mert puha volt a gumi, vagy mert kemény, vagy mert rossz gumit választottunk, vagy azért, mert rossz futóművet tettünk az autó alá, mert ez most már úgy van, hogy egy murva pályára egy murva futómű, egy aszfalt pályára egy aszfalt futómű, és itt cserebere a verseny közben.
0: Ismét zenélnünk kell, aztán innen folytatjuk.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a Rally-ról beszélgetünk Tóth Tamással, és a múltkori műsorban is fölmerült, hogy a nézők túlságosan vakmerőek, és ezzel bizony hátráltatják a versenyt. Hol tudnak hibázni, mit tudnak elrontani azon kívül, hogy borzasztóan közel mennek a pályához, illetve az autóhoz?
1: Hát mindenhol vannak pályafelügyelők a versenyeken, és általában ők azok, akiknek nem tartják be az utasításaikat, ez az ő fő ismérvük, hiszen amikor egy pályabíró azt mondja, hogy állj el onnan, légy szíves, mert az pont a sodródó ív, akkor a jó ember úgy gondolja, hogy ő már csak akkor is ott marad, mert ő majd jó közelről fogja látni a sodródó autót. Történt az elmúlt 10 évben jó néhány halálos baleset a hazai, és persze az európai, meg a világ összes rally versenyen, amikor tényleg egészen közelről látta a sodródó autót, de ez volt az utolsó, amit látott. Portugáliában 1980 valamikor volt egy fotós, egy nemzetközi fotós, egy nagyon elismert fotós, jó ember, én már meg nem tudom mondani a nevét, aki kint érdelt az úton, és amikor jött az egyik leggyorsabb autó, akkor ő egy egészen közeli fényképet akart róla csinálni a teleobjektívjével, elugrott, de megbotlott a saját fotós táskájában, és elütötte őt az autó.
0: De gondolom, életében olyan jó fotót nem csinált is olyan közelről, mint amit akkor.
1: Elég pici apró darabokra tört össze a fényképezőgépet, tehát ezt nem tudjuk, de borzalmas felelőtlenek a nézők. Amit említettem a múlt héten, vagy az előző műsorban, hogy a néző cipzárja kopogott az autón, ez csak egy dolog. Van olyan, amikor ő meg akarja érinteni az autót, de nem gondol arra, hogy a gyűrű az ujján beakadhat, és letépheti akár az egész kezét, vagy berántja őt az autó mellé. Borzalmas hamar történnek meg a balesetek, nagyon-nagyon komoly dolgok tudnak történni, és hát persze nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy egy autó bizony meghibásodhat, és onnantól fogva irányíthatatlanná válik, egy csúszó autót nem tud korrigálni a gépjármű vezetője.
0: Így a veszélyfaktor az tényleg nagyon magas, most megint zenélünk, aztán pedig jövünk vissza, de sajnos már csak egy elbúcsúzással.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Az óra és ezáltal a műsorunk vége felé járunk, önök még mindig a négy ütemet hallják, benne pedig a rallyról beszélgetünk Tóth Tamással, és mivel már sok időnk nincs hátra, feltenném a legfontosabb kérdést. Mi a jó a rallyban?
1: A hihetetlen érzés, amikor beülsz egy autóba, becsukod az ajtót magad mögött, vagy magad mellett. Egymásra néztek a pilótával, a pilóta ránéz a navigátor, és azt mondja, hogy kész vagy? Kész, mehetünk? Igen. Berakják a kockás zászlót, vagy a nemzeti színű zászlót a szélvédőre, visszaszámol a versenybíró 5-től, 3-tól ki éppen hogyan, és fölemeli a zászlót, és elindul egy olyan folyamat, amit ha valaki nem próbáltak, akkor soha nem fogja megérteni, hogy én most miről beszélek. Elindul egy autó, és az pusztán azon múlik, hogy milyen hamar érsz oda a célba, hogy te hogy diktálsz, a pilóta hogy vezet, hihetetlen érzés.
0: Ahogy így leírtad, én már át is éreztem ezt a dolgot. Szerintem nem hallhatok meg, úgyhogy ne próbáljam ki egyszer.
1: Egyszer elviszlek egy körre egy barátommal.
0: Mert hogy ezek szerint akkor te még mostanság is kijársz pályákra, hobbi szinten.
1: Nem, de van néhány barátom, aki még mindig ül versenyautókban. Van egy úgynevezett historic futam, ami a történelmi rallit próbálja meg feleleveníteni. Vannak VFTS-ek, vannak Warburgok, vannak Trabantok, olyan versenyzőkkel, akikkel én régen együtt mentem. Hát valahogy csak besírjuk magunkat majd valamelyik autóba.
0: Én azon csodálkozom, jó ideje ismerlek most már téged, hogy te nem vagy kint ezeken a versenyeken. Én legalábbis azt hittem, hogy Tóth Tamásnál első lesz, hogy akkor veszünk egy VFTS ladát, elkezdjük építeni, és jövőre, amikor indul a szezon, akkor az első helyről startol.
1: Borzalmas sok idő, borzalmas sok pénz, borzalmas sok energia. Na most ebből pénz nem nagyon, energia nem nagyon, idő pedig abszolút nincs. Mondjam tovább?
0: Szerintem teljesen kielégítő volt a válasz. Nos, nagyon szépen köszönjük, hogy másodjára is a rendelkezésünkre álltál, igazán örülünk, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem. Mindenkinek további szép napot, és csak óvatosan az utakon.
0: Én is búcsúzom, így van, mindenkinek szép napot, balesetmentes közlekedést, a viszonthallásra.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ritkán hallott slágerek.
0: Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tája kivételével több felé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai prózánk P. Borbé Katalin Ébredés című munkája, amit Körmöci Eszter előadásában hallgatunk meg.
2: P. Borbé Katalin vagyok, Hosszúpályból érkeztem. Itt egy igen aktív irodalmi klubnak vagyok a tagja, ahol 5 alkotótársammal együtt igyekszünk papírra vetni a gondolatainkat. Mindannyian másféleképpen írunk, de építőkritikával szoktuk segíteni egymás munkáját. Egy ilyen irodalmi klub esten vetődött fel egy gondolat, amit hát tulajdonképpen mi úgy szoktuk hívni, hogy házi feladat, amit egyik irodalmi klubtól a másikig elgondolkozunk rajta, és próbálunk valami szépet jót írni. Ilyen gondolat volt tulajdonképpen, amire ezt az írásomat írtam, illetve közben játszott még egy olyan esemény, hogy volt egy olyan munkám, hogy retrójátékot árultam egy rendezvényen, és ott figyeltem fel egy férfira, aki mindig eljött, végignézte a standot, és utána nem vett semmit, és ez engem úgy megdöbbentett, mert hát nem olyan drágák voltak ezek a dolgok, de látszott, hogy nagyon tetszenek neki, és mégse tudta megvenni. És ennek kapcsán írtam le, mert hát tulajdonképpen nap mint nap találkozunk, van már a mai életünkben ilyen szerencsétlen sorsú emberekkel, akik még kis dolgokat is kénytelenek maguktól megtagadni. És ezt próbáltam volna megírni, hogy az én naív elgondolásom alapján tulajdonképpen hogy lehet az embernek egy ilyen méltatlan körülménybe is megtartani a maga emberségét. Tehát próbáltam volna ennek a hajléktalan embernek az életéből kihozni egy olyan dolgot, ami mutatja azt, hogy valahol mégiscsak van remény arra, hogy ő újra lábra álljon.
3: P. Borbé Katalin, Ébredés. Megborzongott az áprilisi hidegben. Fázósan tekerte magára a foszladozó nagy kabátot. A csontjaiban érezte, hogy ez még nem az igazi tavasz, és azt is, hogy lassan eljár felette az idő. Napcserzett bőrére barázdát vésett az idő, mintha 100 éves lenne, pedig még csak 2 éve hajléktalan. Az ilyen reggeleken a fél karját odaadta volna egy forró kávéért. Ahogy figyelte az embereket, lassan eljutott a tudatáig, hogy ma szerda lehet, ami azért volt jó, mert ruhaosztás van a szeretett házban, és mert a Tesco a soros élettér. Minden körülmény és nehézség ellenére igyekezett magát valami fajta ütemtervhez tartani. A rendszerességet megszokta még abban a másik életben, amikor még tanár volt, és mindig pontos órarend szerint élt. A lustaság luxusát csak 3 hónapig engedte meg magának. Aztán az egyik szociális gondozónak köszönhetően észbe kapott, és megpróbált kimászni önmaga romjai alól. Néha még hiányzott a régi élete, de ezen nem sokat töprengett, mert az ezzel járó fájdalmat nem tudta elviselni. Miközben végig gondolta az életét, összeszedte a holmiát, és a nappali melegedő felé indult. Ha időben érkezik, talán kap még egy pohár meleg teát. Az éjszakai menedéket csak akkor vette igénybe, ha már nagyon hideg volt. Ha néha-néha agitálták, elmesélte keserű tapasztalatait, és maradt a maga kereste romházban. Most megint arra a másik életre gondolt. A másfél szobás lakásra, a családra, és a fájdalmas felismerésre, hogy mindennek vége. Amikor leépítés volt az iskolában, még nem gondolta, hogy ez vár rá. Lelkesen próbált másik állást találni, előbb tanítványokat vállalt, majd elvégzett 2 átképző tanfolyamot, de nem járt sikerrel. A tartalékai elfogytak, a segélyből nem tudta eltartani a családját. A szíve hasadt ketté, amikor az asszony úgy döntött, hogy a gyerekkel együtt visszaköltözik az anyáikhoz falura. Nem ellenkezett, tudta, jobb helyük lesz ott. A gyereknek biztos háttér kell. Ott állt egyedül, és még nagyobb elszántsággal próbált talpra állni, remélte, hogy ha lesz munkája, visszajönnek. De csak alkalmi munkák voltak, aztán már azok sem. A segélyből nem tudta fizetni a törlesztést és a rezsit. Nehéz döntések sorozata volt. Végül ide került, lassan feltérképezte, hogy ki és miben tud segíteni. A lakást kiadta albérletbe, ebből fizette a törlesztést, ami maradt, azt elküldte a gyereknek. A segélyt az átmeneti szállásra kérte. Itt fürdött egy héten kétszer, a szeretett házban kért tiszta ruhát, az egyház ingyen konyháján ebédelt, és minden nap más nagy áruházban kóborolt, hogy ne legyen feltűnő. Persze az őrök így is megismerték, volt, amely követte is, de miután soha nem lopott semmit, így békén hagyták. A pénzt szigorúan beosztotta, de az utolsó pár napra még így sem mindig maradt. Ha jön a tavasz, kicsit könnyebb, mert jönnek az alkalmi munkák. Egy nap merész gondolata támadt. Vett egy füzetet, meg egy tollat, és írni kezdett. Előbb csak naplószerű feljegyzéseket, később iskolai sztorikat, majd novellában megfogalmazott intelmeket a fiához. Nem tudta, hogy lesz-e alkalma odaadni, hiszen a helyzet állandósulni látszott, de még mindig reménykedett. Az a kép a közelmúltból. Valami ketté tört megint. Épp a szokásos bevásárlását végezte, amikor meglátta a fiút néhány barátjával, gyorsan elfordult, de már késő volt. A gyerek felismerte, odalépett, de zavarban volt, nem szólt. Hogy vagy, kisfiam? Kérdezte. Ne aggódj miattunk, mondta a gyerek, majd sarkon fordult, és elment a többiekkel. Tavaszi nap első sugara ébresztette. Ahogy álmosan megvakarta őszülő üstökét, elmosolyodott. Jó álom volt, gondolta, és a szeretett ház felé indult.
1: Kedves hallgatóink, P. Borbély Katalin Ébredés című munkáját Körmöci Eszter előadásában hallottuk.
0: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió. A gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbirádió.hu.
6: A rádió.

0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikusunk Zsoldos Demjén Anetta, valamint hangmérnökünk Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Ma Kósán Ildikó alkotónk József Attilához című versét hallhatják. A szerző a következőképpen fogalmazta meg gondolatait a mű keletkezésével kapcsolatban. A verset 2 évvel ezelőtt a költészet napjára írtam megemlékezésként. Azok a gondolatok sodródnak benne, amit vele kapcsolatban akkor éreztem, amit szerettem volna a rám gyakorolt hatás tükörképeként megjeleníteni. Egy kicsit a tavaszt, egy kicsit a verselés varázsát. Az alkotást előadja Pintér Lilla.
1: Kósán Ildikó József Attilához. Velem vagy újra itt, nem kérdezném miért is. Könnyű a délután, fölém derül az ég is. Friss nyírfaágakon árnyéka, csöngyelebben, tavaszi sejmes ár, ahogy még soha szebben. Egy vérigó fütyül, jó karmesterhez illik, a kórus válaszol, lelkem lelkedre nyílik. Szavakban ébredő a rím, fecseg a dallamon, ma rólad szól, s ma nékem. Nem üzöm el. Hagyom. Eljöttél, víg a ház, fényt nyit az ablakon, mint papok bibliát, verseid olvasom. Idézik sárgult könyvlapok, hallgatok sorok, az utcazajt, az esti fényt, ahogy te gondolod. Gyárudvaron lépcsőre ülsz, elér az alkonyat, magad hordod a terhet, vagy munkás öntudat. Látom, mély könnyeden lépsz át a könnyeden, s szivárván csöpjén hangyarc visszanéz. Érzem szerelmeidben magányod, mély nehéz. Tanítgatsz, szorgos gyermek, engedd meg, hadd legyek. Ha kérdenek, s felelni kell, tudjam az éneket. Mert korhadó a sors, varázsa nincs mesénknek, mint összetört cserép, szilánká hull az élet. Dühöttebb lett a kor, tompább az érzelem. Fűnőtte vad határunk, csak a bojtorjánt terem.
0: Kósán Ildikó József Attilához című versét Pintér Lilla előadásában hallottuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten 1 órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától.
11: Ma éjjel táncolunk, ez a
12: egy műsor. I could have spread my wings
13: and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
13: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Köszöntöm nyelvleszkénk mai hallgatóit! Ez alkalommal olyan kifejezéseket mutatunk be önöknek, amelyek különösen akkor mutatkoznak hasznosnak, amikor utazással kapcsolatos dolgainkat intézzük. Az angol nyelvű részletek bemutatásában Abigail Winkott lesz segítségünkre, aki már is köszönti önöket.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. In this program we look at useful phrases for traveling.
0: És most halljuk, milyen helyzetet kell magunk elé képzelnünk. Abigail végigvezet minket rajta.
1: Sapanta needs to fly to Tehran urgently, the next day in fact. She calls a travel agent and asks for more information. What is her first question?
0: Abigail arra kér minket, hogy a Teheránba készülő Sapanta első kérdésére figyeljünk leginkább.
2: Good morning, NC Travel.
3: Oh, hello. Can you tell me the times of flights to Tehran?
2: Yes, when did you want to travel?
3: Tomorrow.
2: Right. Let's see what we've got tomorrow.
0: Vagyis, hogyan hangzott Sapanta első kérdése?
1: Sapanta asks, can you tell me the times of flights to Tehran?
3: Hello, can you tell me the times of flights to Tehran?
0: Természetesen azt a szerkezetet, hogy can you tell me the times of? Más helyzetekben, illetve más utazási típusoknál is használhatjuk, mondja Abigail.
1: And of course, the same phrase is useful for any kind of travel. You could just as easily ask, can you tell me the times of trains to London? Or can you tell me the times of buses to Lahore?
2: Good morning, NC Travel.
3: Oh, hello, can you tell me the times of flights to Tehran?
0: Tartsunk egy csöpp szünetet. Ugye nem felejtették még el, hogy melyik műsort is hallják?
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English. And today we're looking at some useful phrases for booking travel tickets.
0: Akkor hát folytassuk az ismerkedést az utazással kapcsolatos kifejezésekkel. Íme a következő helyzet.
1: Sapanta needs to know what time she can fly to Tehran. But she also wants to know something else about the journey. Listen to Sapanta now. What else does she want to know?
2: And that flight would get you into Tehran at 21:30 local time.
3: Is that a direct flight?
2: No, that's not a direct flight. You have to change in Paris.
3: Maybe if I take the earlier flight then. Do I have to change?
2: You will have to change in Paris then as well. There's a direct flight in the morning.
0: Azon túlmenően, hogy mikor indul a gép, mi a másik fontos dolog, amire Sapanta rákérdez? Főként azért, hogy eldönthesse, mikor is akar valójában útnak indulni.
1: Sapanta wants to know if it's a direct flight. Does it go straight to Tehran, or does she have to change planes? There are two ways to ask this. You can say, is that a direct flight?
3: Is that a direct flight?
1: Or you could ask, do I have to change?
3: Do I have to change?
0: Nos, a jelek szerint Sapantának mindenképpen át kell szállnia, vagyis nincs sem direct, sem pedig direct járat. A kétféle kiejtés ugyanazt a szót takarja.
1: Well, unfortunately, Sapanta does have to change planes. But where? Listen again.
0: Vagyis melyik európai nagyvárosban kell Sapantának átszállnia?
2: And that flight would get you into Tehran at 21:30 local time.
3: Is that a direct flight?
2: No, that's not a direct flight. You have to change in Paris.
3: Maybe if I take the earlier flight then. Do I have to change?
2: You will have to change in Paris then as well. There's a direct flight in the morning.
0: No, a választ azért nyilván sokan kihallottuk. Sapantának Párizsban mindenképpen át kell szállnia.
4: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: No, eddig meg is volnánk. Ami pedig a hosszú légiutakat illeti, itt valóban egyáltalán nem mindegy, hogy át kell-e szállni, vagy pedig egy végtében kell végigülnünk egy akár 8-10 órás repülőutat is. Nagy-Britanniában az elmúlt években meglehetősen nagy publicitást kapott az úgynevezett mélyvénás trombózis, amely akkor állhat elő, ha a légiutasok hosszú órákon keresztül ülnek szűk helyen, és nem tudják kinyújtóztatni vagy megmozgatni a végtagjaikat. Ilyenkor fennáll a trombózis veszély, és a szívre vagy az agyra húzódó vérrög pedig egyenesen halálos lehet. A légitársaságok mostanában igyekeznek erre felhívni az utasok figyelmét, de az igazi megoldás az lehet, ha a legroom, azaz a lábak számára szabadon hagyott hely az üléssorok között megnagyobbodik. No, de ne legyünk ennyire vészjóslóak, hiszen a Szigetországban évente milliók kelnek útra, és a mélyvénás trombózis esetei nem túl gyakoriak. Ráadásul a Boots néven ismert drogériában, beleértve repülőtéri üzleteiket, ma már lehet kapni olyan sűrű szövésű harisnyát, amely véd attól, hogy pangjon a végtagokban, elsősorban a lábakban a vér. Térjünk azonban vissza a nyelvtanhoz. Utóvégre nem tudományos programot hallanak hallgatóink. Idézzük csak fel gyorsan az első párbeszéd részletet.
2: Good morning, NC Travel.
3: Oh, hello. Can you tell me the times of flights to Tehran?
2: Yes, when did you want to travel?
3: Tomorrow.
2: Right, let's see what we've got tomorrow.
0: Az elmúlt néhány alkalommal szóba került a telefonbeszélgetések rituáléja, és ezt követi az elhangzott beszélgetés is. A hívott fél bemutatkozik, a hívó részéről pedig elhangzik a kérdés, meg tudja nekem mondani? Ez persze bújtatott kérés, vagyis azt kívánjuk, hogy lenne szíves megmondani? Érdekes, hogy az utazási ügynökség munkatársa azt mondja, When did you want to travel? A múlt időt itt úgy fordíthatnánk, hogy mikor is kívánna, mikor is akart volna utazni? És persze nagyon ügyes klisé az is, hogy let's see, vagyis no, akkor nézzük csak, mármint, hogy mit tehetünk az ügy érdekében. És most következzék a beszélgetés egy másik részlete.
2: And that flight would get you into Tehran at 21:30 local time.
3: Is that a direct flight?
2: No, that's not a direct flight. You have to change in Paris.
3: Maybe if I take the earlier flight then. Do I have to change?
2: You will have to change in Paris then as well. There's a direct flight in the morning.
0: Itt már csak két kifejezésre hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy közvetlen járat, direct flight, a másik pedig korábbi, korábban induló járat. Ezt úgy mondjuk, hogy earlier flight. De ezzel búcsúzunk is Londonból, viszont hallásra.

1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. Első rész. A rádiótechnika fejlődésének első periódusában először a szikra távirót, nem sokkal később a felzárkózni akaró, a motorral hajtott, sokpólusú, folyamatos hullámot keltő nagyfrekvenciás generátort, más néven az alternátort és adókészülékként alkalmazták. A nagy frekvencia alatt valójában 40-60 kHz-et kell értenie korszakban. Vevőkészülékként a detektoros vevő kiválóan tette a dolgát, hiszen jobb vételi megoldásra a korabeli technika nem kínált lehetőséget. Az alternátor bonyolultsága és költségessége miatt azonban nem tudta kiszorítani, felváltani a szikra távirót, még a professzionális rendszerek esetében sem. Amerikában a civil lakosságot, tehát a nem szakembereket járványszerűen kezdte megfertőzni a rádióvarázs, egyre többen és többen kezdtek el megépíteni és kísérletezni vezeték nélküli átvitel céljára szolgáló berendezésekkel. A civil érdeklődők számára egyetlen lehetséges út volt járható, ez pedig a házilag is könnyen barkácsolható szikra táviró, amelyhez ráadásul a boltban megvásárolható alkatrészekhez is hozzá lehetett jutni. Az alternátorral ugyanis az volt a baj, hogy bonyolult gépészeti berendezést kellett megépíteni, amelynek kivitelezése csak ipari körülmények között volt lehetséges, nem beszélve a hatalmas költségigényről. Az 1900-as évek elejétől az 1920-as évek elejéig az amerikai rádióamatőrök és a konstruktőrök egyre növekvő tábora, tehát a szikratáviró és a detektoros vevő bűvöletében érte ki a hobbi iránti érdeklődését. Ahogy az idő haladt előre ebben a korszakban, a különféle rádiószolgálatok megjelenése és keveredése a rádióamatőrökkel egyre égető problémává vált, mert a kor technikája úgy maximum 60 kHz-ig terjedő üzemi frekvenciákat tett lehetővé. E szűk spektrumba beszorult hivatalosok és amatőrök jelentősen kezdték zavarni egymást. Állítólag ebből a korszakból ered a rádió amatőröket hamnek hívó, akkor csak igen degradáló elnevezés. A ham szó az angolban messze menően nem csak a sonkát jelenti, van olyan jelentése is, ami a hátsó domborulatra utal, és magyarul egy négybetűs szóval pontosan kifejezhető. Ennek a szónak kitalálását most a hallgatóra bízzuk. Meg kell jegyezni, hogy az idők folyamán a ham szó megtisztult e degradáló jelentéstől, sőt igen pozitív jelentéstartalmat kapott. Amikor azt mondjuk angolul, hogy ham rádió, akkor azt mondjuk, hogy amatőr rádió. Az pedig valami egészen különleges társadalmi megbecsülést jelent, hiszen az amatőr rádiózás igen fontos szerepet játszik egy modern társadalom életében, kifejezi a technika iránti érdeklődést, az önképzés igényét, egy speciális tudás megszerzését és a társadalom javára történő hasznosulását. De térjünk vissza a 20. század elejére. A vezérelhető elektroncső, a trióda, felfedezése Lee de Forest 1906, az 1910-es évek elején kezdte megváltoztatni a professzionális telefon és rádiótechnikát. Az elektroncső egyre használhatóbbá vált. Egyszerű és olcsó áramkörökkel lehetővé tette a folyamatos hullámú jel előállítását, modulálását, erősítését, és egyre növekvő frekvenciákon antenna segítségével a jel elektromágneses hullámmá való átalakítását és kisugárzását az éterbe. E fejlődés az első lépcsőben a professzionális rádiótechnikában hozott fordulatot, majd az 1920-as évek elejére tűrhetetlenné vált a sok tízezer rádióamatőr szikratávirós éterszennyezése. Váltani kellett. Erről szól majd a következő részekben elmesélt történet. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet. Mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlja.

0: Kamu reklám.
1: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
2: Most leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Most leveszi a ruháit.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Leveszi.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Most feláll.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
3: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetést és lebocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet, gomoly felhő kell csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
4: Hobbirádió.hu.
8: A rádiót.
9: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
10: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok a Hungary Live-ban. Egy külgazdaság szakon végzett diplomás úriember koncertjére fogunk elmenni. Hogy ki ő? Nem más, mint Kovács Ákos. Aki, mint tudjuk, zeneszerző, szövegíró, költő, és ugye Ákos néven énekes, előadó művész. Ő jogász családból származik, de egy Pasolini filmklub hatására ő filmrendezővé akart válni. A fazekas gimnázium elvégzése után a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult tovább, ahol 92-ben, mint mondtam, elvégezte a külgazdaság szakot. A 87-ben megalakult hisztérikus, rajongást kiváltó Bonanza Banzai kultúrzenekar alapítójaként, énekeseként országos hírnévre tett szert. Az együttes a Csillag Születik című tehetségkutatón tűnt fel, a rákövetkező 7 évben 9 albumot adtak ki. Az összes dal szövegét ő írta, de zeneszerzőként is dolgozott. Szóló karrierje kezdetén a zenekarral párhuzamosan futott, 94-től az együttes felbomlásától kezdve szólistaként lép fel, továbbra is ő jegyzi a dalszövegeket és a zene túlnyomó részét is. Ő egyébként, azt még nem mondtam, hogy Budapesten született 1968-ban, és hogyha a fanatikus Ákos rajongók, akkor április 6-a biztos, hogy eszükbe fog jutni, hiszen ez a születésének a napja. Egyébként a magyar kiadványok többsége aranylemez lett, de több platina is van köztük. Magyarországon összes kiadványának együttes eladása eléri az 1 millió példányt, számos országjáró turné főszereplőjeként több száz élő koncertet adott már, fellépett például Londonban, de Barcelonában is. Amúgy a zenélés mellett ő mással is foglalkozik, ám például videóklippeket rendez, szerepelt már tévéfilm is a Nagy Könyv című filmben, Nomex színházban is dolgozik. Amúgy, ha emlékeznek a Tarzan című Disney filmre, akkor biztosan, hogy eszükbe fog jutni az is, hogy 99-ben Phil Collins dalainak magyar fordítását ő készítette el, a dalokat amúgy maga énekelte fel a müncheni stúdióban. 2001-ben meg saját verseiből hangjátékot készített Kaszás Attilával a 7 parancs szó címmel. Mondhatni, egy igazán sokszínű, ambíciózus emberkéről van szó, amely az előadásain is mindenképpen megjelenik. Most Ákos 2007-es Még közelebb című koncertjéből hallgatunk meg felvételeket. Érkezik már is a Gépszabadság című szám.

te hidegen ágyakban ébredtél. Én kevés volt, amit megtudtál, mert alig hitted, ha értettél, értettél.

Ez volt a Mondj igen című szám Ákostól, mégpedig a 2007-es Még közelebb című turnéból. Fontos dolog nagyon, hogy őt 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Az úriember, aki egyébként három idegen nyelven beszél, mely nem más, mint az angol, olasz, valamint svéd, elmondhatja magáról, hogy független, hisz saját stúdiójában dolgozik, és saját lemezkiadója gondozza albumait is. És aki esetleg nem tudná, azoknak mondom, hogy nős bizony az úriember három gyermek apja, akik nem mások, mint Márton 1998-ban, Anna 2002-ben és Kata 2005-ben született. Én köszönöm figyelmüket, érkezik már is

0: az Adjon Isten című szám Ákostól, a 2007-es Még közelebb című turnésorozatról. Blaskovics Dávidot hallották a Hungary Live-ban, jövő héten találkozunk, hölgyeim csók, uraim pacsi.
1: Adjon Isten jó éjszakát.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénknél erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 15-én Jolán és Vid nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Jolán név írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jólánka Etelkának leánya című regényében jelenik meg. A név jelentése: forrása a középkori magyar Jóleán név, a görög eredetű Jolánta magyarosításának is tekintették. Becézése: Jócib, Jócika, Jócó, Jola, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka és Lola. Híres viselői a névnek: Balázs Jolán, magasugró, földes Jolán, magyar írónő, Jászai Jolán, azaz Joli néni, színésznő, és ön, kedves Jolán. Ezen a napon köszöntjük még Vid nevű kedves hallgatóinkat is. Régi magyar személynévről van szó, a latin Vitus név délszláv eredetű megfelelője, Magyarországon szorványosan fordul elő, becézése Vidi, Vitka. Ezen a napon köszönhetjük még Ábrahám, Aurél, Bátony, Bernát, Bod, Gibárt, Ividő, Ivola, Izolda, Jolánta, Jonka, Crescencia, Letta, Lothár, Modestus, Szenta, Skilla, Viola, Violetta, Viorika, Vita, Vitus, Zenta és Zoé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1706. június 15-e az első állomásunk, ekkor született Joachim Kendler, német szobrász, porcelán mintázó, aki az európai porcelán szobrászat megteremtője. 1731-től a Messini porcelángyár mintázó műhelyének vezetőjeként dolgozott. Munkái a rokokó stílus jegyeit viselik magukon. Néhányat ezekből: oltárfelszerelés a 12 apostol szobrával Amélia osztrák császárné számára, Szulkovszki és hattyús készlet. Több mint 900 porcelán kisplasztikát hagyott az utókor számára. Maradunk még a 18. században. 1767. június 15-én megszületett Rachel Donaldson Jackson, egykori First Lady, aki botrányt okozott, mert házasságot kötött Andrew Jacksonnal, mielőtt első férjétől, Louise Robastól elvált volna. A 19. század végével folytatjuk. 1893. június 15-én Budapesten meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. A 20. század elejére ugrunk. 1928. június 15-én megszületett Tábori Nóra, színésznő. Lépjünk 1939-re. Június 15-én Szilvás-Szentmártonon megszületett Lőrinc L. László, álnevei Leslie L. Lawrence, Frank Cockney, író, műfordító, néhányat műveiből, Sinje szeme, Huánti átka. Ugorjunk a 20. század közepére. 1954. június 15-én született James Belushi, amerikai színész. Legismertebb filmje A kutyám Jerry Lee. Aztán ugorjunk 1969-re, június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnök választásokon. De Gaulle 1958 óta volt Franciaország köztársasági elnöke, mivel a közigazgatási reformja miatt rendezett népszavazáson elvetették az indítványait, 1969-ben lemondott tisztségéről. A június 1-től 15-ig tartó elnökválasztások második menetében Ellen Pohéval szemben Georges Pompidou-t választották államelnökké, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1996. június 15-e, ekkor halt meg Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 15-e, hétfő. Ha valaki arculut téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 38-tól a 42. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is, és ha valaki egy mélföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Elmélkedés. Jézus forradalmi újdonságot mond. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Azt szeretné, hogy törjük meg az erőszak és a bosszú körforgását, és merjünk a szeretet, a megbocsátás, a békesség eszközeivé válni. A természetes, ösztönös magatartás a viszonzás. Ha bántanak, védekezünk vagy visszaütünk. Jézus viszont arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját igazát védi mindenáron, hanem Isten igazságát keresi, és ezt gyakran a türelem, az önmegtagadás, a szelídség útján találja meg. Lényeges hangsúlyozni, hogy nem gyávaság ez, hanem a legmélyebb erő, amely az evangélium lelkületéből fakad. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy el kell viselni az igazságtalanságot, hanem azt, hogy ne az agresszió legyen válaszunk a támadásra. A keresztény tanúságtétel nem az igazságtalanság elfogadása, hanem a szeretet uralmának megmutatása olyan szereteté, amely nem feltételekhez kötött, és nem a másik viselkedésétől függ. Jézus maga az élő példája ennek. Nem szállt szembe vádlóival és bántalmazóival, hanem imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nekik! Itt tárul fel, mit jelent Isten országa. Nem földi uralom, hanem a szív hatalma, a szeretet ereje, amely át tud formálni embereket, helyzeteket, sőt, a világot. És mi is erre kapunk meghívást. Ne csak elviseljük, hanem jóval válaszoljunk a rosszra. Szeressünk minden helyzetben. Uram Jézus Krisztus, taníts meg arra, hogy ne a visszavágás legyen a szívem első szándéka, hanem a szeretet. Add, hogy le tudjak mondani az igazam makacs védelméről, és inkább a békét válasszam. Tölts el türelemmel, amikor igazságtalanság ér, és adj bátorságot, hogy a jóság útját járjam akkor is, ha nehéz. Ne engedd, hogy a gonoszság formáljon, hanem te alakíts engem szelíd, irgalmas szíved szerint. Add, hogy ne akadály, hanem út legyek, amelyen mások eljutnak a te szeretetedhez. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Föld gravitációs mezője miatt fizikailag elképzelhetetlen lenne egy 15 000 méternél magasabb hegy, a valóságban ennek 60%-át sem érik el a legmagasabb csúcsok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
12: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél,

0: A pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a szőlősgyöröki délbalatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda, és a herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatóság ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: 224. szonet, Hadrianus császár. A latin történészek mind gyűlölték, mert életútját maga rótta kis, s nem a hagyomány. Mert egész lelkével hellén volt mindig, soha római. Mert tudta, mint senki, hogy a császárság elpusztul, és ezt csendben mondta ki, s mert szeretett, mit akkor kiröhögtek a hideg párzás megszállottjai. Imádta a művészetet, az esti beszélgetést, s ami kevés maradt az irodalomból, megépítétozt. A legszebb szentélyeket, s falakat ő építette a birodalomba, szüntelen utazott és élvezett, mert nem a kormányzást s hatalmi létét kívánta, de a múló életet. Antinoosba volt holtig szerelmes, a gyönyörű titokzatos kölyökbe. Az hűséggel kísérte bárhová, bár szótlanul ítélkezett fölötte, s öngyilkos lett, hogy őt s a birodalmat áldozatával megváltsa örökre. Az ilyen hit szokásos volt akkortájt. Élete többé már nem fordult jóra, de bírta még iszonyú erejével. A lelkem elszáll, s nem lesz többé móka, verselte az elmúlás kapujában. Majdnem bölcs volt, mondották később róla. Róma, 1991.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Jó estét, gyerekek! Ma este nagyapó állatairól mesélek nektek. Nagyapó reggel óta tán már százszor is kiszaladt a kis ajtóba, s öreg kezével ernyőt csinálva a bozontos szemöldöke felett, türelmetlenül kémlelődött be a nagyvilágba. Nem jönnek, Bodri, nem jönnek, rázta meg aggodalmasan a szép öreg fejét, s megsimogatta a fogatlan házpásztort. Mondta erre a Bodri, és ezzel bizonyosan azt akartam mondani, hogy majd megjönnek azok, nem kell nagyanyót félteni, különösen mikor a kis unokáját hozza. És hogy még jobban megvigasztalja a gazdát, szépen fölrakta a térdére a két első lábát, és úgy nézett a szemébe. Mivel pedig Bodrinak mindig poros a csizmája, olyan lett tőle nagyapónak a szép ünneplő nadrágja, mintha csak a homokban térdeltette volna nagyanyó, amiért megint elszórta a pipahamut a szőnyegen. Mindegy az, nem olyan ember ám nagyapó, hogy megharagudjon az öreg Bodrira, amiért olyan nagyon szereti. Most se szólt volna ő semmit, ha a bóbitás tyúkja oda nem settenkedik, és föl nem sandít azzal a ravasz félszemével a nagyapó poros nadrágjára. Kár, kár, kár! Nem is tudta nézni, hogy mit csinált az a csúf Bodri, inkább fölugrott a nagyapó vállára, s ott merezgette nagy kevélyen a hosszú nyakát. Ide nézzen, aki egy igazi szép bóbitás tyukicát akar látni. De nem is kellett egyéb a cicamicának se. Eddig úgy nyalogatta a talpát a tiszta szoba ablakában, a muskátlis cserepek közt, mintha semmit se tudna a világról. Kérem, most egy ugrással ott termett nagyapó másik vállán. Halk duruzsolással törleszkedett hozzá a vastag fehér bajuszához. Jó, jó. Az lenne jó, ha hozná már nagyanyú Margitkát, felelt nagyapó, megszorítva a cicamicának a dagasztó lábacskáját. Az lenne jó, ugyan miért? Ezt már a Barika se állhatta meg szó nélkül, aki eddig a kiskert májva rózsáinak a leveleit olvasgatta. Ne, ne, szaladt oda a csengőjét rázogatva, s mivel a Bodrival nem nagyon szeret barátkozni, ő meg a másik oldalán telepedett le nagyapónak. Odafeküdt a lábához, s már éppen valami szépet akart álmodni, mikor Bodri elvakkantotta magát. Ham, mam, mam, mam. Ez annyit tett, hogy szaladj hamar, elejtjük nagyapó, mert már zörög a kocsijuk. De bizony, mire nagyapó megindult volna, akkorra meg is állt a kocsi. De már ki is szállt belőle nagyanyó, ringatva a karján Margitkát, mint a rózsabimbót az ág. Nagyapó szólni se tudott az örömtől, látni se igen látott a szeme pillájára szivárgott könyvtől. Annál vidámabban csapkodta össze a két kis kacsóját Margitka. Jaj, de ennivaló ez a nagyapó az állataival! Ha Margitka olyan volt, mint a rózsabimbó, nagyanyó egyszerre olyan haragos piros lett, mint a legpirosabb májva rózsa. Még a főkötője bóbitája is úgy lengett, mint valami harci lobogó. Jaj, Márton, Márton, hogy szabadíthattad így magadra azt a sok csúf állatot? Takarodjatok a helyetekre, haszontalan népei! Ahogy a tenyerét összecsattantotta, akkorát szólt, mint valami fiók ágyú. És erre a nagy csattanásra iramodta kis szét nagyapó állatai a helyükre. Azám, a helyükre. A Bodrinak az ólban lett volna a helye, a cicamicának az ól tetején, bóbitás tyukicának a hátulsó udvarban, csengős Barinak a ház előtt a gyepen. De ki tehet róla, hogy nagyanyó két hétig oda volt, és az alatt nagyapó jobb helyet keresett az állatainak. Takarodjatok, dobbantott nagyanyó a lábával, hogy csak úgy reszketett bele a föld. No, be is ugrott erre cicamica a tiszta szobába, ott is a díványra, annak is a legsarkába. Bodri a hintaszékben húzta meg magát nagy szepegve, mert ennek a puha vánkosán szokott ő mostanában szundikálni. A csengős Bari befeküdt a nagy asztal alá, a jó üvösre.
Bobitás Gyukica pedig a muskátlis cserepek közt kvártéjozta be magát a napsütéses jó melegre. Na, az semmit se látott, aki azt nem látta, hogy nagyanyom milyen vitézül hadakozott a porolópálcával. Csak azt sajnálta, hogy alig suhintott egyet-kettőt, már elszelelt az ellenség. Nagyapu állatai egyszerre megtalálták a helyüket, s nem maradt más a harctéren, csak szegény nagyapu. Neki meg esze ágában sem volt katonáskodni. Megesett rajta az embernek a szíve, ahogy nagyanyót békítgette. No, anyó, nem olyan imilyen, amolyan ember azért nagyapó. Meg kell nézni, hogy milyen kávét főzött a tiszteletedre. Erre már csak ugyan megbékült nagyanyó. Margitka is segített neki benne, aki egyszerre ölelte át a két öreget. Jaj, de áldott ember ez a nagyapó. Egészen olyan, akár nagyanyó. Azám, csak hogy azért mégiscsak túlságosan meg van pörkölve ez a kávé, vérte nagyanyó, de azért le nem tette volna a csészét a szájától, ha valami furcsa szuszogást nem hall a konyhán. Nagyapó ilyetten fészkelődött a helyén, nagyanyó pedig gyanakodva kiáltott ki a konyhára. Jár ott valaki? A valaki erre megállt, és azt mondta, kelepe, kelepe, befele, befele, bevele, kelep, kelep, és még tán ma is kelepelne, a nagyanyó ki nem ugrik nagyapó görbebottyával. Uram, teremtőm, csak nem a Jancsi gólya jár ideben. De bizony az volt, a Jancsi gólya, mégpedig másodmagával. Egy boldogtalan békát fektetett a konyhapatkára, annak mondta olyan nagyon, hogy befele, bevele, itt szokott ő, két hét óta délebédelni a szép tiszta konyhán. Ide hurcolja be a kosztját, mert Jancsi gólya igen szerette a tisztaságot. Kifele? Kivele? Suhintott nagyanyó a görbebottal akkorát, hogyha az orrát éri Jancsi gólyának, nem lesz neki többet, mivel kelepelnie. Szerencse, hogy a Jancsi nagyon szemfüles legény, nem csak az orrát tudta megmenteni, hanem a délebédet is. Nagyanyó pedig fáradtan dőlt bele a nagy karos székbe. Ó, Márton, Márton, soha többet nem bízom rád a házat. Nem-e? Csodálkozott nagyapó. Hát akkor Margitkát kiviszi majd haza. Te viszed haza, Márton, te magad viszed haza. Nagyapó nagyon, de nagyon boldogan mosolygott a bajusza alatt. S délután, mikor nagyanyó meg Margitka lepihentek egy kicsit, ellopózott a mészárszékbe, s hozott Jancsi gólyának akkora borjumájat, hogy alig bírta. Ezt azért kapod, Jancsi, mert neked köszönhetem, hogy ezután én hozhatom, vihetem a kis unokámat.

0: Móra Ferenc meséjét Komlós Júci mondta el. A hangfelvétel 1971-ben készült.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tessék mondani. Utaztak a nyáron? Igen? Jól tették. Kell a kikapcsolódás. Egy nyugat-német kutatócsoport nemrégiben kimutatta, hogy a nyári utazás kifejezetten szükséges a szervezetünknek. Az ember ugye jön, megy, utazgat, csupa olyan kellemes élmények érik, melyek frissítőleg hatnak rá. Én is szerettem volna utazni, de az egész nyaram azzal telt, hogy bizonytalanságban voltam. Féltem az élményektől. És épp ezért azt sem tudtam, merre menjek. Utazhattam volna Spanyolországba, de ez a Costa Brava pokolian gépesített vidék. Nem vagyok egy nőgyűlölő, de az etára gondoló kiver a veríték. Eszembe jutott Törökország és Görögország is, de attól féltem, hamarabb kapok kolerát, mint vízumot. Szóba jött Kijev is, de a tavalyi átvonuló felhőzet óta kifejezetten idegesít, ha a gép sugárhajtású. A vörös tér meg köd miatt nem fogad. És persze a világ minden részében pánik hangulat volt az éjsz miatt. Ezért döntöttem úgy, hogy legjobb lesz, ha itthon maradok. Abból nem lehet baj. Gondoltam, itthon legalább biztonságban érezhetem magam. Például leülök és bekapcsolom a Color Star TV-t. Istenem, mennyi nyugodt percet szereztek már nekem a tévések. Néztem a Mentők sorozatot, adásonként 30 liter vérrel. Néztem a Cejzel Endrét, aki teljesen megnyugtatott, ehetek, ihatok mértékkel, előbb-utóbb úgyis belehalok. Néztem a Kalendáriumot, a víz okozta nyári fertőzésekről és nemi betegségekről, azóta a zuhany alá is csak búvárruhában áll. Naponta néztem a Híradót, mely lassan olyanná vált, mint egy rémes mese. Ezt meglőtték, ezt fölrobbantották, ezt belefolytották, ezt megsütötték, ezt pedig megették. Hát ne csodálják, hogy tele vagyok félelemmel. Már elnézést, de maguk nem félnek? Nem értem. Itt ülnek, röhigcsélnek, miközben lehet, hogy a fejük fölött reped a mennyezet. Talán éppen összedőlni készül a ház. Az is lehet, hogy megmozdul a föld. Egy kínai kutatócsoport kimutatta, hogy a földrengés általában akkor következik be, amikor a legjobb a kedvünk, amikor jó a hangulatunk, amikor gondtalanok vagyunk, amikor jó a közérzetünk, amikor minden a legnagyobb rendben van körülöttünk, amikor jól élünk. Hát itt nálunk néhány évig alig, ha lesz földrengés. Én meg talán épp ezért vagyok tele félelemmel. Már ott tartok, hogy magamtól is félek. Régen, ha megvágtam az ujjam, gyors kiszívtam a vérem és kész. Ha meg hozzá sem merek nyúlni a saját véremhez, nemhogy kiszívjam, mit tudom én, hogy mit terjesztek, hogy azt mikor kapom el tőlem. Ez az éjsz is úgy lappang, mint köztársaságban az ellenzék. Nyugaton is éjsz, keleten is éjsz, és alig van köztük különbség. Amerikai gyógyíthatatlan, a szovjet meg legyőzhetetlen. Tele vagyok félelemmel, és kerülöm az embereket. Néha az erdőbe menekülök. Bár ott sincs igazán nyugtom, mert egy szovjet kutatócsoport kimutatta, hogy minden nyolcadik erdei kiránduló összeszed legalább egy kullancsot. Ha csak az erdő rá nem ég. Ugyanis egy csehszlovák kutatócsoport kimutatta, hogy naponta gyullad ki és ég le egy-egy erdő. Bár ma már az sem igazán veszélyes, ugyanis egy amerikai kutatócsoport kimutatta, hogy minden harmadik erdőtüzet elolt egy kiadó savas eső. Mi több? Egy román kutatócsoport kimutatta, hogy szalonna sütés okozza az erdőtüzek kétharmadát. Így aztán azt is kimutatták gyorsan, hogy a szalonna és a kenyér káros az egészségre. Na jó, elég volt. Fogok egy jó nőt, és ágyba bújok vele. De mi lesz, ha csókolózni akarunk? Egy olasz kutatócsoport kimutatta, hogy egyetlen csókban pont annyi bacillus van, mint 2 kiló mosatlan gyümölcsön. Na, államférfi se lennék. Hát egy repülőtéri búcsúzás fölérne 6 kiló mosatlan gyümölcsel. Ugye, tetszenek érteni, hogy tele vagyok félelemmel. Pedig még egy szót sem szóltam a gazdasági válságról, a begyűrűzésről, az áremelésekről és az életszínvonalról. Meg sem említettem a monszunesőket, a hurrikánokat, a tájfunokat, az árvizeket, a belvizeket és a környezetszennyezést. Szóba sem hoztam a fegyverkezési versenyt, a rakétatelepítéseket, a csapatösszevonásokat, a dúlóháborúkat és a csillagháborús készülődést. Említést sem tettem a gyilkosságokról, az erőszakról, az alkoholizmusról, a kábítószerezésről, a dohányzásról és az öngyilkosságokról. Sokalják? Pedig csak a tegnapi képújságot idéztem föl, amit egy nap alatt kaptam tőlük ajándékul az asztalomra, és ehhez már csak desszert a szalmonellás balatoni fagyizás és a csoportos gombamérgezés. Hát ne csodálják, hogy tele vagyok félelemmel. Na jó, döntöttem. Hazamegyek és bezárkózom. Bár megfontolandó, ugyanis egy albán kutató csoport kimutatta, hogy a bezárkózás káros az egészségre. A mindenségét a világnak, hát most már értem. Élni veszélyes mesterség. Ugyanis egy magyar kutató csoport kimutatta, hogyha valaki él, abba bele is halhat. Na bum! És akkor mi van?
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádió.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2026

0: 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor egy-egyengezi zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk, néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió! Rádió.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: A magyar dudazenekar előadásában hallottunk egy összeállítást, Aki dudás akar lenni címmel. Önök a népzenei kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő, Ferenci István. A magyar dudazenekart ifjú Csóri Sándor alapította a 70-es évek közepén azzal a céllal, hogy igenis több dudás mégis megfér egy csárdában, ami azt jelenti, hogy a dudákat össze lehet hangolni. Csóri Sándor abban az időben az Óbudai Népzenei Iskolában oktatta a dudatanszakot. Az akkori legjobb tanítványaiból alakította meg a zenekart. Neki még olyan szerencséje volt abban az időben, hogy találkozhatott az akkor élő felvidéki magyar dudásokkal, a középtúri Seres Imrével, valamint az Ipoly Palásti Szikora Jánossal. A magyar dudazenekar több koncertet is adott, külföldön és Magyarországon egyaránt. Számos dudatalálkozókon és fesztiválokon is felléptek. Közülük többen is elnyerték az Népművészet Ifjú Mestere díjat. A magyar dudazenekar tagjai a régi magyar dudások stílusában játszanak. Közülük már többen több zeneiskolákban, illetve népművészeti iskolában oktatnak. Magyar dudazenekar évről évre több generáción ment keresztül, tehát egyre fiatalabbak is kerültek be a zenekarba. A magyar dudazenekar 1989-ben egy kissé átalakult, Karakasz Zoltán lett a dudazenekar vezetője, és a művészeti vezető továbbra is maradt ifjú Csóri Sándor. Mind a három tanárom benne van a zenekarban, akitől tanulhattam 6 éveken keresztül. A magyar dudazenekar tagjai több népzenei együttes tagjai is. Ifjú Csóri Sándor, aki jelenleg az Ifjú Muzsikás Együttesben játszik, Kozák József, aki az egyik első alapító tag, aki először a Süvöltő Együttesben játszott, jelenleg pedig a Tártos Együttesben játszik. Lányi György, aki a TK Együttes alapító tagja. Adorján István, aki az Új Stílus Együttes kontrása. Bese Botond, aki jelenleg a Vágtázó Csodaszarvas nevezetű formációban játszik. Okos Tibor, aki a Gajdos Együttes alapító tagja. Egyébként ő volt a második tanárom. Istvánfi Balázs, aki a Kalamonna Együttesben játszott, ezen kívül több szólólemeze is jelentkezett, és az első tanárom volt. Szokolai Dongó Balázs, aki megszámolhatatlan formációban játszott, többek között a Vujcsics Együttesben, ő pedig a harmadik tanárom volt. És még sokan mások. A magyar dudazenekarban három énekes nő is énekel. Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia. A magyar dudazenekar több népzenei együttes lemezén közreműködött, ezen kívül többször közreműködött az Új Élő Népzene sorozat antológia lemez és a Táncház Népzene sorozat lemezein is. Önálló lemezzel 2004-ben jelentkeztek először. A magyar dudazenekar próbái heti rendszerességgel keddenként voltak a Fővárosi Művelődési Házban, a színházteremben. 2003 őszétől 2004 nyaráig olyan szerencsében lehetett részem, hogy bejárhattam a próbáikra. Én is együtt zenéltem velük. Még a lemez felvétel próbáin is ott voltam. A fellépéseikre sajnos technikai okok miatt nem juthattam el, de számomra az is nagy öröm volt, hogy heti rendszerességgel keddenként együtt zenélhettem velük. A magyar dudazenekar lemezén minden egyes tagnak külön összeállítása volt. Most hallgassunk meg egy módvai összeállítást, amelyet Kozák József állított össze. Énekelnek a lányok, tehát Csonka Boglárka, Strack Orsolya és Bognár Szilvia.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Ebben az összeállításban furuján közreműködött Kozák József, ütőhangszereken Bese Botond és Kobzon Istvánfi Balázs. A következő összeállításban hallgassunk betyár énekeket. Dudán közreműködik Istvánfi Balázs, énekel Ladák Károly.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: következő összeállítást az Óbudai Népzenei Iskolában tanáraim tanították is nekem, és olyan szerencsében adatott meg nekem a sors, hogy a Magyar Duda Zenekar próbáin is én is játszhattam.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: Most pedig az első tanárom, Istvánfi Balázs fog játszani egy összeállítást az egyik kedvenc dudásától, Szikora János Ipoly Palásti dudástól.
1: Papi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: A következő összeállítás címe: Megütik a dobot. Ebben a felvételben természetesen hallunk dobot is, ezen kívül török sípot, amelyen Végandor játszik, Istvánfi Balázs pedig kobzon, valamint a dudások és az énekesek.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

A következő összeállításban Vég Andor fog dudálni, méghozzá az egykori Somogy megyei, berzencei, majd később Csurgón élő Jankovics Imre dudástól egy összeállítást. Előtte azonban hallgassuk meg Jankovics Imrét dudálni. Jankovics Imrének fújtatós dudája volt, amit nem szájjal kellett fújni, hanem a másik karjára csatolt fújtató kezelésével használta. A dudáját természetesen ő maga csinálta. A másik érdekesség az, hogy az ő dudájában nem három, hanem négy síp is volt. A negyedik síp egy különálló síp, amely a rikkantót, vagyis a felső oktávot adta. Vég Andor is egy pontosan ilyen dudán fog játszani, amit szintén maga készített. Jankovics Imre G-hangolású dudán fog játszani, Vég Andor pedig A-hangoláson. Jankovics Imre felvételei az 50-es években készültek a Magyar Rádió stúdiójában. Természetesen népzenekutatók is készítettek vele számos felvételt. Jankovics Imrét hallhatjuk még a Lilionfi című filmben is dudálni. Hallgassuk előbb Jankovics Imrét, majd Vég Andort.

0: Jankovics Imre természetesen nem csak dudálni tudott, hanem hosszú furulyázni is. Erről már az első adásban mutattam egy példát. A következő összeállítás a lemez címadó dala, Dudásom, Dudásom, Kedves Muzsikásom. Ezt a felvételt is együtt dudálhattam a Magyar Dudazenekar próbáin. Először hallgassuk meg Szikora János Ipoly Palásti dudástól ezt az összeállítást, majd a Magyar Dudazenekar előadásában.
1: Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot, elfújd meg a dudádot, öleld a babádot.

Most pedig hallgassunk meg egy összeállítást Vékony János mezőkövesdi dudás nótájból. Egyébként neki is fújtatós dudája volt. Ez a négy felvétel a korábbi adásaimban már említett Pátria lemez sorozaton jelent meg. Először hallgassuk meg magától Vékony Jánostól, majd Szokolai Dongó Balázs előadásában.

0: Hobby Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről. 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormány főt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdaság

0: Kihívásokat érintő kérdésekkel, tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: Hobby rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval. A béketűrés kapcsán beszélgetünk. Itt lesz Kocsis Dénes.
5: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
4: Csomor Csilla.
6: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz. Nem igaz.
4: Harsányi Gábor.
7: Akkor vagyok kizökkenve a béketűrésben, hogyha valami igazságtal.
4: Balla Klaudia.
8: Fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de nem nagyon szoktam.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
5: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom. Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
9: Nem érti.
5: Na, de miért nem?
9: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. Ah, de hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk.
5: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát mondjuk már konfliktus.
4: Kocsis Dénes, színész.
5: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog is. Az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
9: Bármit. Hát ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
5: Maga körül is.
9: Hát lehet. Igen, hogy csinál fizikai valamit erőben, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
5: Igen, de ez alapvetően egy menekülés.
9: Hát
5: az nem az igazi, igen. Az nem az igazság.
9: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük.
5: Lehet.
9: Nem akarja megbeszélni.
5: Lehet, persze, azt el tudom fogadni egy idő után.
4: Csomor Csilla, színművész.
6: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el. Ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
9: Hangosan és dühösen?
6: Még az is előfordulhat.
9: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít, Pista. Hát,
6: ez így történik.
9: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogy is, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem na. Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
6: De nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
9: És itt vége van.
6: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek. Nyilvánvaló.
9: Hát akkor békés maradt. Hát ez szeretettel.
6: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem a hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akármit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. De azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki, szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is visszatudnád nézni.
4: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk, és gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Ugye ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal. Az a legnehezebb dal benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj, jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Na és akkor ott 100 ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban. Hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: se félek.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy dan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a kompjútert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
4: Hát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te kompjúternek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
3: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt, akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
4: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
3: kerül. Hát viszketett itt a nyakam, nem fáj, csak viszketett.
4: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
3: Remekül fogalmazol, annyit te mondta, tennék még hozzá. Na. Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos válfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
4: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
3: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát belül tényleg nincs düh.
2: Néha frusztráció.
1: És azt utána hogy oldott fel?
2: Elmúlik hamar.
1: Magától?
2: Persze.
1: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
2: Ugyanaz a kérdés?
1: Igen, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy, ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed, megint feszül.
2: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát rá kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt, hogy egyszerű példa, mi munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük. Tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
1: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben már érzem, hogy már gyomrom is már mindig.
2: De nem mindegy, a beletörődés, lehet, hogy nem jó szót használok rá. Tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azzal, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés. Amiről te beszélsz, amúgy, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek meg, úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele, rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávaságból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
2: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát nem pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként.
2: Szerintem igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.

0: Párportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
2: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla színművész.
2: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt is az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
2: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
1: Na, arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor egy kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
2: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor
1: ja,
2: folyamatosan...
1: És akkor elkezd, és akkor feszít, megesz.
2: És tudom, hogy ez nem jó, de...
1: hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
2: De hát lesz belőle megoldás? Az, mert ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevívő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. Abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni. Azt a gócpontot nem.
2: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
1: Hát, de hogy ketten gondoljuk ugyanazt. Attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja, csak 96-ig, nem? Tehát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami... Nem
2: elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
2: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos, ezeket
1: az vagy,
2: én az
1: harcos
2: vagyok,
1: vagy?
2: És nagyon nehéz, és az igazamért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent bepróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Az nem a te ügyed, nem hát, a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk, köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is
2: ez
1: teszünk.
2: Is ott van meg, hogy szeresselek.
1: Na tessék,
2: tehát
1: akkor is, ha itt ilyen savanyú vagyok,
2: igen,
1: vagy bosszantó.
2: Igen.
1: Akkor
2: is hazudtál.
1: Nekem, igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak, és hazudozok.
2: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
1: De attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na, tessék, meg kell bocsátanod, hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátan, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
2: Hát. Ezek a nagy feladatok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Az elfogadás és a tűrés, ez nem ugyanaz. Ezek nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az, amikor, mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez a nagy bölcsesség kell.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hobby Rádió. Rádió.
5: Műsorajánló.
4: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
10: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
11: Egészségedre.
12: Egészségedre.
13: Egészségedre.
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
11: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetés és bebocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Richter Balázs, divattervező. Köszönöm, hogy itt a Zsolnai Kávéházba, amit te ajánlottál, Balázs, sor kerülhet erre a beszélgetésre. Richter Balázs a divat ifjú titánja, holott már 10 éve dolgozik a szakmába. 2026. április végén a Paloma tavaszi divat bemutatóján láttam először alkotásait, melyekre az egyediség, az extravagancia, a sokoldalúság, sportosság volt jellemző. Kedves Balázs, milyen út vezetett addig, míg megalapítottad saját divatházadat, amelynek a neve?
1: The House of Richter. Én mindig is gyerekkorom óta szerettem nagyon egyedien öltözködni, és mindig is éreztem, hogy egy kicsit szeretem megfűszerezni a mindennapi outfitjeimet, illetve öltözetemet. Gyerekkoromban volt párszor, hogy így tényleg nagyon elmentem egy adott rendezvényre, és ott szerettem volna valahogyan mégis valamivel többet mutatni magamból.
0: Kitűnni.
1: Kifele, kitűnni. Így
0: a van. Tömegből.
1: Így van, abszolút. És egyszer csak még pont azt hiszem gimnáziumba jártam, és akkor jött egy kattanás bennem, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ebből tényleg valami tehát, hogy ebből szeretnék megélni, és olyan dolgot szeretnék csinálni, amit teljes szívemből tudok.
0: És másnak is örömet szerezni.
1: Így van.
0: Más is kitűnjön.
1: Így van, és egyszer volt egy hölgy, aki nem is ismertem, sose láttam, de mondta, hogy engem mindig szokott látni a buszmegállóban, és mondta nekem, hogy én nem követem a divatot, én teremtem. És nekem ez egy tényleg egy nagyon meghatározó mondat volt az életemben, és onnantól határoztam el, hogy még jobban, komolyabban belefekszek ebbe az egészbe. És hát elkezdtem rajzolni, mindig nagyon szerettem. Régen képregénytervező szerettem volna lenni, és mindig a ruhákat emeltem ki, azok voltak a lényegek minden rajzomban. És ezeket így tovább vittem, és elkezdtem édesanyámtól megtanulni, hogyan kell varni, és így szépen fokozatosan az egész dolog haladt előre, kis bemutatókkal, kis kiállításokkal, megcsináltam az első ruháimat, így nagy részt. De elhatároztam, hogy tényleg ez fog végig kísérni az életemben, végig valami kis művészi irányban.
0: Ruha teszi az embert, hiszed, vallod, vagy nem egészen így van ez a mondás?
1: Én, hát véleményem szerint, hát jó kérdés. Nagyon fontos az én számomra, de egyáltalán nem határozza meg a ruha az embert. Ad egy, nyilván egy első
0: blikket.
1: Igen.
0: Egy
1: valakit
0: névkártya.
1: Igen, valamilyen szinten. Tehát, hogyha én meglátok valakit, alkotok róla egy véleményt, ahogyan kinéz nyilván, és ezzel szerintem mindenki így van, és ezáltal a kis különlegességeddel tudsz egy pozitív pontot szerezni, akár bárkinél. És de viszont nem, az embert viszont egyáltalán nem ez határozza meg, mert láttam olyan embereket, akik gyönyörűen fel vannak öltözve, hogy nagyon különlegesen, és közben nem egy kellemes beszélgetést tudsz vele.
0: Azokat voltatni. Valaki öltözteti, nem gondolod?
1: Benne van. De az is lehet, hogy csak a stílusa az nagyon jó, de viszont lehet, hogy emberileg meg nem. De ugyanez fordítva
0: is igaz. Ez a kettő szerintem összefügg egymással. Az új a kirakatból fölveszi azt a cuccot, ahogy ki volt ott valaki egy jó ízlésű ember által állítva, egy az egybe, de a belső érték hiányzik.
1: Ez is benne van. Hát ez már akár a branding is lehet, akár egy CEO vagy valami felső vezető, és akkor csak a megjelenését szeretné emelni. Valószínűleg.
0: Te a múlt stílusait ötözöd a modern egyediséggel. Elegáns stílust a sportossal is vegyítve. Miért? Mert minden ember egyedi? Mindenki válassza ki a hozzá passzolót?
1: Abszolút. Így vagyok ezzel. Én is egyébként, hogyha valaki ismer engem, és lát engem nap, mint nap, akkor észreveszi azt, hogy egyik nap teljesen elegánsan öltözködök, másik napon sportosan, harmadik nap valami, nem is tudom, mint hogyha egy kifutóról érkeztem volna teljesen extravaganciával ötvözve. Tehát...
0: Vagy éppen a holdból.
1: Így. Amit személyesen szerintem tapasztaltál is, igen.
0: Kedvenc színed ma a fekete. Engem sokszor ócsárolnak, hogy nekem is a kedve, egyik kedvenc színem a fekete. Te miért szereted a feketét?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén én nekem a kedvencem egyébként a bézs szín, de napjaim nagy részét feketében töltöm. Majdnem minden napomat tényleg.
0: Tudod, mit mondott Karl Lagerfeld, aki szintén nagyon kedvelte a feketét? Színes egyéniség szereti a fekete öltözetet. Tehát aki belül színes, annak nagyon passzol kívül a fekete. És az, aki belül nem színes egyéniség, annak kell a külső papagáj színek. Érdekes gondolat, jó,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, ez nagyon. Én nem is hallottam. Ez jó, amúgy. Lehet benne van valami igazság, igen. Hát egyébként feketét én amiatt szeretem, hogy nagyon kiemeli valahogyan. Szerintem minden ember egy kicsit attraktívabban néz ki, hogyha feketét hord, vagy a vonalai jobban tükröződnek, igen, talán.
0: Meg a tartása is más feketében.
1: Igen, egy kicsit komolyabb hangvételű, egy mélyebb hangvételű, abszolút.
0: Igen. Szerinted mi a divat lényege?
1: Megalkotok egy új kollekciót, akkor mindig szoktam egy valami ilyen kis írást tenni alá, és ott mindig ennek a mondatnak valamelyik részét boncolgatom, pont ennek a kérdésnek az egyik részét, hogy ez miért is fontos. És pont amiatt, hogy az ember egy magabiztosabban érezze magát. Én is saját példát mondok, én is, amikor mondjuk egy melegítőben vagyok, akkor máshogyan érzem magam, egy komfortosabban érzem magam, de hogyha felveszek egy szép elegáns öltönyt, akár vagy egy zakót, a kisugárzásom is más, és máshogyan sétálok, máshogyan ülök. Pont ezért, hogy szerintem a kívülre megmutasd azt, hogy te most éppen hogy érzed magad. Tehát önkifejezés szerintem ez talán a legjobb szóra.
0: Divattrendek régen és ma. Mi a véleményed a trendről? Ki adja a trend irányát? Milánó, New York, Párizs? Még mindig?
1: Hát...
0: Vagy úgy, ahogy te mondtad a busz megállóban mondta a hölgy, hogy te nem követed a divatot, te kreálod.
1: Nekem nehéz, de hát, hogy is mondjam, a legjobb mondat erre is talán az, hogy én feltétlen nem követem egyik trendet se, de nyilván tudatalattiban mindenkinek van egy alap elképzelése, hogy melyik vonal, melyik szekcióhoz tartozik, és pont ezért mondanám azt, hogy én speciál nem követem, de hogyha mégis, akkor talán azért számomra az olasz divat az eléggé egy meghatározó vonala. Számomra például pont a Dolce & Gabbana, az pont az eleganciát és az extravaganciát ötvözi. De én azt érzem, hogy még ugyanúgy megvan az egész világon az, hogy vannak adott főbb divatházak, és ők teremtik, ők által követik az emberek a mindennapokba, de szerintem az én generációm, a körülbelül velem egykorú emberek most már jobban átvették ezt a szerepét a social media miatt, és inkább most már a mindennapi, a hétköznapi ember teremti jobban a divatot, mint a meghatározott divatházak, vagy akár városok.
0: Ahhoz, hogy stílusos lehess, tudnod kell, hogy ki vagy. Ez volt a mondása Mark Jacobsnak. Mi szólsz hozzá? Tehát ugyanazt mondja, amit te mondtál, ahhoz, hogy te stílusos lehetsz, tudnod kell, ki vagy. Tehát mégis a te egyéniségedből kell kiindulni a te divatodnak. Ugye?
1: Igen.
0: És a divat változik, a stílus örök, ezt Coco Chanel mondta. Mi a véleményed? Igaza van?
1: Szerintem ebben abszolút igaza van. Ebben mellette állok.
0: Mi a divatos? Mindig az új dolog, vagy lehet divatos régi is?
1: Számomra a kettőnek az ötvözete talán, de viszont nem hiába van az, hogy a rendezvényeken mindenki öltönyben van, és egy megszokott színállásban, dress code-ban így van. Ezért talán öröknek mondható a réginek az újra visszahozatala. De pont így, hogyha megmodernizálod, abba beleteszel egy csipetnyit saját magadból, szerintem.
0: Az üzletek automatikusan árulják az új divat ruháit. Egy az egybe követnünk kell ezeket, vagy mi a véleményed?
1: Szerintem én legalábbis, amikor elmegyek nagyon ritkán bevásárolni így ruhákból, felújítsam a kis gardrób szekrényemet, én csak olyan dolgokat veszek, amik számomra tetszenek. Én nem vagyok annak híve, hogy mindig, tehát mondjuk van egy kedvenc divatmárkám, és annak megvegyem minden egyes alkalommal a legújabb kollekcióját. Én ennek nem vagyok híve, én annak vagyok, hogy úristen, hogyha valamire beremegek, nekem az kell, és ott nincs mese, és azt nem, hogy mondjam, tehát hogy azt nem azért veszem meg, mert hogy ez most kijött, ez a legújabb, ez a legtrendibb, hogy én ezt kövessem, nem, hanem belsőleg megszólít engem, és akkor nekem az kell, ott nincs választási lehetőség.
0: Elképzeléseid után keresed meg a megfelelő anyagot, vagy egy érdekes anyag adja meg az ihletet, hogy mit csinálsz belőle?
1: Hát...
0: Is-is?
1: Abszolút is.
0: Is-is.
1: Általában én leszoktam rajzolni magamban, egyszer csak egy ilyen flóm, és elkezdek csak rajzolgatni napokon keresztül, nem is alszok, ilyen egy ilyen kis, nem tudom, energia hullám, hogy egy ikletem, igen, de nekem ez igen hosszan tartó tud lenni, és akkor csak rajzolok, és elképzelem a hozzávaló anyagot. De van olyan, amikor csak bemegyek a kis megszokott anyagboltjaimba, és valami úgy megidéz, hogy úristen, ebből nekem kell valamit csinálnom. És ahogy meglátom az anyagot, tudom is, hogy mit csináljak belőle, tehát is, abszolút.
0: Divatszínek 2026-ban van ilyen? Mert azt mondod bézs, ha azt mondod lila, hát ez volt tavaly előtt, 4 évvel ezelőtt.
1: Így van. Nem követem. Idén is van, ugye nyilván minden évben van. De talán tavaly volt, azt hiszem, a burgundi tavasz, vagy valami ilyesmi. Én nem tudom. Én mindig saját színekkel dolgozok, amit éppen megálmodok, hogy mi legyen.
0: Irányzat, stílus, divat van ilyen 26-ba, 2026-ba? Vagy minden divat?
1: Szerintem a fiatalok körébe egyre jobban jönnek vissza ezek a retrós kis stílus irányzatok, a trapézos nadrág, illetve a 90-es, 80-as évekből ezek a kis a baggy ruházat, ugye, ami egy kicsit ilyen oversize, kicsit nagyobb, bővebb, ami egyébként rajtam is van most pont. Tehát...
0: Erről jut eszembe, mit szólsz? Női szemmel nézve nekem nagyon nem tetszik, hogy a fiúk olyan nadrágot hordanak, hogy a nadrág fenék része majdnem a térdüknél van. Mit szólsz hozzá?
1: Megvallom őszintén, nekem is vannak ilyen ruháim, és én pont úgy vagyok azzal, hogy felveszek egyik nap tényleg egy nagyon szűk nadrágot, másik nap egy ilyet, de egyébként igen, attraktív szemből nyilván ez nem egy előnyös.
0: Női szemmel nézve nem.
1: Nagyon nem, igen. És fordítva, tehát hogy én akár, hogyha meglátok egy szép hölgyet és egy ilyen nadrágja van, én is ugyanígy állok hozzá, hogy te a férfiaknál. Tehát nem egy attraktív dolog. Ez inkább egy önkifejezés, talán.
0: Egy rebellis.
1: Igen.
0: Rebellis dolog a divat ellen, hogy én ezt is hordom. Kik a modelljeid?
1: Hát szerencsére van nekem nagyon sok kedves barátom, nagyrészt barátok, de egyébként nagyon színes társaságok, mert volt, aki csak az utcáról szólítottam meg, van egy vietnámi barátom, aki pont, nem is tudom, egy étterembe mentünk el, és csak tetszett, hogy a srác fel volt öltözve, és így oda mentem hozzá, angolul beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy nincs kedved modellkedni, nekem mondja, hogy dehogy nem, és azóta mai napig nagyon jó barátok vagyunk, és például most Madridba pont megyünk el egy pár napra idén nyáron, szóval nagyon, nagyon színes társaság. Nagyrészt a barátaim, de a fele körülbelül csak így megismertem valaki keresztül, vagy valamilyen úton, módon.
0: Évjáratú modellekkel dolgozol, mind fiatal?
1: Nem, vannak idősebbek is, ilyen, hát 50 év körüliek is, de amúgy igen, a legtöbb ők fiatalok, fiatalabbak, én velem egykorok 20 évesek. Igen.
0: A Paloma 2026 tavaszi divat bemutatóján feltűnt nekem, javíts ki, ha nem úgy van, hogy a férfi ruházat nálad egy kicsit követi a női öltözködési trendet. Jól látom ezt?
1: Hogyha bundára gondolsz,
0: igen,
1: akkor na, ez nagyon érdekes téma. Nekem pont ő volt az első, nagyon-nagyon kicsi voltam, és nem tudom, hogy hogyan, de bekerültem egy ilyen egy szórakozó helyre, és ott volt egy nagyon magas férfi, akin volt egy ugyanilyen bunda, mint ezen a divatbemutatón látható, és én elhatároztam, hogy én egyszer ezt meg fogom csinálni magamnak. Még nagyon kicsi voltam, 10 év alatti. És ez volt az első olyan kabátom, amit én gyerekkoromban megálmodtam, amit megterveztem.
0: És aztán most megvalósítottam.
1: Megvalósítottam, és én egyébként gyakran öltözködök női szekcióból, mert ott találok olyan ruhadarabokat, amik egy kicsit túl vannak gondolva, ami egy kicsit meg van hosszabbítva.
0: Például miket veszel? Akár, blazert?
1: Hát blazert még nem is, de akár hosszú műbőrkabátokat, ballonkabátokat.
0: De annak más a gombolása, nem baj?
1: Engem nem zavar. Uh-huh. Engem nem zavar, mert azt az életérzést adja át, amit én szeretnék. De igenis, visszatérve így erre a kabátra, én azt szerintem feltűnik mindenkinek, hogy az alja egy kicsit meg van hosszabbítva, igen, illetve ugye felül a gallér része, és egyébként van benne valami, hogy tényleg ez így egy női vonalakat akár így lekövethet. Nem ez volt a célom benne, de tudatalattilag valószínűleg ez így bennem volt, hogy igen, ez lehet egy kicsit nőies, de mégis számomra ez adja azt, amit én elképzeltem még nagyon régen.
0: Vásárlóid?
1: Nagyon-nagyon színes társaság a vásárlói köröm, hála Istennek. Mire vagy kíváncsi ezen belül?
0: Hogy melyik korosztály? Tehát biztos tinédzsertől egészen?
1: 70. Hát a teje 70 éves kor.
0: Szép korig.
1: Igen, igen. Hát pont ezért, mert hogy próbálok minél több fajta ruházatot készíteni, illetve tervezni. Pont ezért van az, hogy fiatalok is, főleg ezeket a kicsit oversize-ebb dolgaimat, meg sportosabb dolgaimat, illetve pont a szép, letisztult, elegáns vonalakat, meg pont, hogy ez egy picit idősebb korosztály veszi. Szerintem az én korosztály még nem ért meg arra, hogy még ilyen elegáns dolgokat hordjanak, remélem ez fog változni, akár idővel, akár nem tudom, hogy hogyan, de abszolút még középkorosztálybeliek is tényleg, szerencsére minden korosztályban van. És ez tök jó visszajelzés nekem, mert látom, hogy igenis van kereslet az én dolgaimra.
0: Dolgozol megrendelésre is?
1: Abszolút. Nagy részt megrendelésre. Gyakrabban van az, hogy engem egyedi ötletekkel, illetve tervezésekkel keresnek meg engem, hogy van egy elképzelésük, és nekem abból ki kell hoznom valamit, hogy nagyjából elmondják, hogy mit szeretnének, és én azt még megspékelem, akár így a saját stílusommal, vagy ajánlok, hogy mit lehetne még pluszba rátenni, milyen vonalakat lehetne átalakítani, úgyhogy az jobban az övé legyen, jobban a magáénak érezze. Tehát egyébként én jobban is szeretem az egyedi megrendeléseket, mert ott én, illetve az ügyfél közösen alkotunk meg valamit, és szerintem ez az igazi divat.
0: Milyen divat bemutatókon voltál már prezent, hisz 10 éve vagy már a szakmában?
1: Őszintén nem voltam olyan sokon, mint divat tervező, tehát hogy én csináltam oda ruhákat, de a legelsőt mondanám talán, ő egy 3,5 éve csináltam ott Vácon, ahol most jelenleg élek, és az volt nekem a legnagyobb mérföldkő, mivel én úgy voltam vele, hogyha már csinálok egy divat bemutatót, abba beleteszek apait, anyait. Én elkezdtem, ugye mi mindig dolgoztam egyébként iskola mellett is, a munkák mellett is még plusz munkákat vállaltam el, és a legelső divat bemutatón volt az a divat bemutató, amire tényleg a legbüszkébb vagyok, mert egy gyönyörű szép kastélyt ki tudtam bérelni, illetve olyan gyönyörű dolgokat csináltunk oda, az egésznek a folyamata, hogy egy romos kastély volt az egész, és ahogy azt kitakarítottuk, ahogy azt megcsináltuk, ahogy áramot vezettünk bele, ahogy feldíszítettük.
0: Tehát ez egy vagyon volt.
1: Hát igen, de nem éreztem annak, mivel oké, sokat dolgoztam érte, hogy az ott létrejöjjön, de azt, hogy is mondjam, hogyha egy olyan dolog, így van, hogyha egy olyan dologra adsz ki pénzt, amit azt hitted, hogy még sohasem fogsz elérni, akkor szerintem így megszűnik ennek a tudata. És én is teljesen így voltam vele. Egyébként, ez csak egy ilyen fun fact, úgymond, hogy én egy leopárdot is akartam szerezni rá, erre a bemutatóra, egy igazi élő leopárdot, és el is lett volna intézve, csak az utolsó pillanatban sajnos közbejött valami, de tehát, hogy én azt nagyon-nagyon túlgondoltam az egészet. Na mindegy, az nekem egy hatalmas nagy előrelépés volt, és arra vagyok mai napig a legbüszkébb.
0: Balázs, te tervezel, de szabni és varni is tudsz, vagy azt más csinálja?
1: Nem, így van. Hivatalosan divatszabó vagyok, tehát nyilván szabni és varni is tudok. Jelenleg több helyen is dolgozok még pluszban, ezért a varrásra nem mindig van időm, vannak szerencsére mindig varronőim is, ő általuk tudom azt, hogy a tervezés részét legtöbbször én vállalom, vagy nyilván azt mindig én vállalom be, a megtervezését mindennek, és a levarratása van az, hogy ha éppen nincs rá időm, és időpontra kell valamit megcsinálnom, akkor rájuk bízom ezt a feladatot, de nyilván ott vagyok, és felügyelem az egész procedúrát, így-így. De egyébként magát a tervezés részét én sokkal jobban szeretem, mint magát a varrás részét. Azt is megcsinálom, hogyha úgy van, de nekem inkább a tervezés része fekszik.
0: Most zene következik, mégpedig Richter Balázs által kiválasztott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Balázs, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit vagy, manöken alkattal? És szép fiú vagy.
1: Köszönöm szépen. Hát én minden reggel jogával kezdem a napomat.
0: Wow. Milyen jóga? Sok közül?
1: Hát nagyrészt inkább nyújtásnak mondanám, mint jogának, de hogy őszinte legyek, YouTube-ról néztem egy-két jóga mozdulatot, és magamnak kialakítottam egy ilyen kis megszakadt kis 10-15 perces kis procedúrát. Nem mondanám semmilyen jogának se, mondom, a nagy része nyújtás, és végén van kétfajta ilyen kis jóga gyakorlat. Így kezdem, illetve zöld tehát iszok minden reggel, hogy mégsem azért kávéval kezdjem a napot, illetve abban még mézt is teszek. Így.
0: Nagyon jó.
1: Nagy részt egyébként ennyit teszek az egészségemért. Nyilván még a rendszeres étkezés, azt próbálom minden nap így fejleszteni, hogy valami mást étkezzek mindig, mert ugye az egészségnek azért nagyon fontos része, hogy a változatos étkezés nyilván.
0: Az vagy, amit megeszel.
1: Így van. És pont ebből a mondatból kiindulva, én másfél évig vegetáriánus voltam. Amikor 18 éves koromat betöltöttem, ott elhatároztam, hogy vegetáriánus leszek. Abban az időben én ácskodtam, pont abban a másfél évben, és...
0: Ács?
1: Ács, igen. A tetőkön dolgoztam fent. Az első divatbemutatómat is úgy csináltam meg abból a pénzben, amikor pont ácskodtam. Tehát egy... Az
0: jó. Ezt is kitanultad?
1: Hát, sok mindent megtanultam. Nem mondom, hogy tökéletesen kitanultam, de sok mindent megtanultam ott, igen. És... Ott viszont éreztem azt, hogy ott ugye nagyon sok fizikai munkával jár az, és éreztem, szedtem mindenfajta ilyen vitamint, ami pótolta ugye a húsban megtalálható dolgokat, de viszont éreztem, hogy fizikailag nagyon-nagyon-nagyon durván el lehet abba fáradni, amit csak a hús tud pótolni sajnos. És ezért volt az, hogy utána a vegetáriánusságot abba is hagytam, többféle ok miatt is, de nagy részt amiatt, hogy fizikailag nem éreztem magamat fitnek. Tehát, igen.
0: Nagy nem részt. Lehet, hogy ez csak placebo volt? Gondolatunk teremtő ereje? Hiszen olyan sok vega hindut ismerek, akik fizikailag nehéz munkát bányába dolgoznak, mondjuk Indiába, és vegák, és bírják. Nem lehet ez csak a gondolatod?
1: Benne van, de őszintén nem éreztem a hiányát a húsnak. Tehát, hogy én egyáltalán nem, mai napig nem vágyok rá, eszem, de már csak igazából megszokásból. Tehát nem az van, hogy vágytam a húsra, és azért tértem vissza hozzá, hanem egyszerűen tényleg csak ebből az okból, hiszen tapasztaltam, hogy
0: nem sokkal fáradtabb vagyok.
1: Így van. És utána, ahogy elkezdtem megint húst tenni, nem ösztönzök senkit erre, vagy ennek az ellentétjére, de sokkal fitnebbnek, másnapra sokkal fittebbnek éreztem magam, sokkal erőteljesebb.
0: Ez is placebo szerint.
1: Tényleg?
0: Diétázol? Néha-néha? Nem.
1: Hát, havonta egy napot szoktam azt...
0: Böjtölni.
1: Aha, igen, igen, igen.
0: És ilyenkor léböjtöt?
1: Nem.
0: Abszolút nem eszel?
1: Abszolút nem eszek semmit. Csak és ha már egészségről van szó, én gyerekkorom óta kb. 6 éves koromban elhatároztam, hogy én csak vizet fogok inni. Én semmi szörpöt, semmi limonádét, semmi cukros italt nem iszok. Az egyetlen csalásom így talán a kávé, meg néha az alkohol, de alkoholt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán iszok. Tehát, hogy nagyon kiskorom óta én csak vizet iszok.
0: És milyen vizet? Mert ez is fontos. Hát, csak vizet?
1: Akár csapvizet is sajnos, szűrt vizet, otthon szűrt vizet.
0: Csapvíz, nem jó?
1: Tudom, de van, amikor éppen nincsen más, akkor be kell telni azzal is.
0: Ki főz nálatok otthon?
1: Hát, mivel egyedül élek, ezért én. Nagyon érdekes volt.
0: Szoktál főzni magad?
1: Hát muszáj, persze, igen. Igen, és...
0: Elmondsz egy Richter Balázs receptet? A rádió hallgató?
1: Ez titkos. Majd, hogyha csinálok egy...
0: Szakácskönyvet?
1: Szakácskönyvet, így van. Na majd akkor. Lesz hivatalos. De egyébként nincsen egy külön receptem. Még.
0: Hogy telik el egy átlagos napod? Felkelsz, jókászol 15 perc utána? Reggeli?
1: Jön utána egy jó reggeli.
0: És mi például egy reggeli nálad? Egyet mesél.
1: Hát nagyon átlagos. Én tojást szoktam általában reggelen tenni. Nyilván kenyérrel. Kettőt vagy hármat, hogyha úgy
0: Egyik ismerősöm 30-at eszik reggelente.
1: Egy reggel 30 tojást.
0: 30 tojás.
1: Azt hogy tudja megenni?
0: Hát.
1: Wow.
0: Igen. Semmi mást aztán egész nap jóformán nem eszik. 30 tojást, és a koleszterin szintje teljesen normális.
1: Wow, nem is hallottam.
0: És ez még ráadásul egy orvos.
1: De durva, de durva.
0: Tehát tojást, aztán?
1: Így van, hát paprikát szoktam. Ilyen jó magyaros reggelit egyébként. Paprika, kolbász, jó kis vajas kenyér, sajtal így, így. Meg jégsalátával nagyon sokat, egy hetente egy kettő egész jégsalátát meg szoktam enni. Így a vegaságból szerencsére sok ilyen úgymond alap egészséges étel így megmaradt nekem szerencsére.
0: És aztán, hogy megy tovább?
1: Hát,
0: üzlet,
1: ha éppen
0: rajz,
1: elmegyek dolgo, hát reggelente nem szoktam, reggelente még fel kell eszmélnem így az alvásból, ezért ott még nem szoktam semmit nagyon csinálni, hát elmegyek dolgozni, vagy ha nem, akkor pedig, hát, akkor szoktam azt, hogy ugye elmegyek egy anyagboltba, hogy egy kicsit onnan inspirálódjak, ez ilyen dél környéke általában. Utána mit szoktam?
0: Hol ebédelsz? Otthon? Hazamész?
1: Hát általában otthon szoktam, nem szeretem. Én az étkezéseket, én azt nagyon komolyan veszem. Tehát én olyankor egy fix helyen kell nekem leülnem, megállnom, és valami, hát nyugalmi állapotban kell ennem, úgyhogy ne zavarjon közben nekem semmi.
0: Menet közben nem tudsz.
1: Így, igen. Mm-hmm. Tudnék, de nem szeretek egyszerűen. És hallottam egy nagyon jó podcastben, hogy mondta egy arab férfi volt szerintem, hogy hogyha valakivel beszélgetsz, miközben eszel, akkor figyelj oda, hogy megeszed-e azt az ételt. Mert hogyha valaki valami rossz dolgot mond, te ezt beviszed a testedbe. Ugyanúgy, mint hogyha ezért nem beszélnek az emberek csúnyán általában, hogy azt, hogy mondjam, tehát hogy az manifestálódik valamilyen szinten.
0: Igen,
1: az életedbe.
0: A negatív energia.
1: Így van, és pont ezért nem is szeretek úgy enni senkivel, aki tudom, hogy adott témákat hoz fel olyankor, amikor éppen étkezek. Tehát ilyen ilyesfajta egészségtudatot is
0: nagyon helyes. Egyébként. Hobbid, csak nem a munkád?
1: Abszolút a munkám, abszolút. Én hát táncolni szerettem volna még régóta, és el is kezdegettem egy jó párszor, de azt mindig abba hagytam, de az így valahogy bennem van egyébként. Nyilván a...
0: Profi tánc?
1: Nem. Kezdő breakdance-szel próbálkoztam, meg elektróval, de sajnos azok nem jöttek be. Hát nekem a nyilván ugye a rajzolás, a zene hallgatás, én nagyon-nagyon, én minden 0-24 órában én zenét hallgatok, kell, hogy valami folyamatosan a zene az így vigyen engem a mindennapi flow-ban.
0: Milyen zenét? Mindenevő vagy pedig
1: abszolút
0: kiválasz?
1: Mindenevő. A klasszikustól elkezdve a
0: mantrákig,
1: így van. Nekem egyébként a buddhizmus nagyon-nagyon nagy részt foglal az én életemben. Én sok buddhista tanítás alapján lettem felnevelve is, ezért nekem ez így nagyon-nagyon, hát így mindennapos már így alapból belém lett nevelve, és pont ezért nekem ilyen alap természetemnél fogva szerintem ez úgy mélyen bennem van. Igen.
0: A divat bemutatókon csupa szép lány van körülötted. Hogy kezeled őket?
1: Hát mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy csinálja azt, amit szeret. Talán ez a legjobb mondat így rá. Én nagyon szeretem a munkámat, mert gyönyörű szép emberekkel vagyok körbevéve, jó személyiségekkel, és szerintem ez azon munkáknak az egyike, kevesek egyike, aminél az emberek általában boldogak és vidámak.
0: És önmagadat adhatod.
1: És mindenki önmagát adhatja. Így van. Igen. Így van. És olyan emberekkel tudod körbevenni magadat. Nekem például az fontos, hogy mindegyik modellemmel legyen valamilyen baráti kapcsolatom. Tehát, hogy akár eleinte, akár utólag kialakulva, de hogy valahogyan kötődjek hozzájuk. Hogy
0: fél szavakkal megértsétek.
1: Így van, így van. És szerintem az életben amúgy ez nagyon fontos, hogy ne csak így akár így a munkámban, hanem így az egész életedet így alakíts ki, ilyen emberekkel lett körbe magadat.
0: Hagyod magad irányítani a divat terén, vagy a te szavad a hétszentség?
1: a második opció. Igen. Én nagyon szeretem, hogyha főleg ebben, hogyha minden úgy történik, ahogy én képzelem el, mivel attól az, amit én beleteszek.
0: Milyen ember Richter Balázs szerinted? Könnyen kezelhető? Nehéz? Csak őszintén négy szem közt vagyunk.
1: Én szerintem nagyon-nagyon extrovertált és barátságos vagyok. Én nagyon ilyennek tekintem magam. Szerintem egyébként könnyen kezelhető, de ugyanakkor alkalmanként, hogyha én valamit elhatározok, és nem úgy történik, olyankor egészen nehezen kezelhető vagyok. Gyakran vagyok önfejű talán, de szerintem hát valamilyen szinten biztos egyébként, de könnyen, egyébként pont ezért vagyok barátságos, mert nagyon könnyen kezelek mindenkit körülöttem, és mindenkivel barátságos vagyok nagy részt. Tehát igen, talán az a legjobb összefoglaló szó rá, hogy barátságos. Ha nem barátságos oldalamat, csak a barátaim tudják valószínűleg. Igen.
0: Meg majd az élettársad.
1: Így.
0: Milyen férfi Richter Balázs? Szép, mutatós. Kinek tartott magad?
1: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy jövőbe tekintő. Én általában mindig a jövőmmel foglalkozok, inkább mint a
0: jelen. De vigyázz, neked csak a jelened van. A jelen az igazi, a jövő az fantaszmagóra. A múlt tegnap már történelem. Csak a jelennel rendelkezel, az a valódi. Tehát ha azt mondtad, hogy csak hogy a jövőddel foglalkozol, azon változtatni kell. Jelened van. Ne felejtsd el, a jelenbe kell élni. Barátaidat ingyen öltözteted? Volt rá eset?
1: Volt rá eset természetesen, igen. Meg volt, hogy egyedi kérésekkel is jöttek hozzám, és megcsináltam nekik nagyon szívesen. Igen.
0: Van a divat szakmában nálad neked múzsád? Mint Karl Lagerfeldnek volt a múzsája?
1: Őszintén nekem a Balmain nevű márkánakból a jelenlegi divattervezője Olivier Rousting nagyon nehéz múlt érkezett, és ő lett a minden idők világ legfiatalabb divattervezője.
0: Hány éve?
1: 22 volt, vagy valami ilyesmi életkorú volt, amikor az egész Balmain divatháznak ő lett a divattervezője, mint fő divattervezője, és számomra ez egy olyan példaérdekű dolog, hát ez szerintem ez hatalmas dolog, főleg tényleg amilyen múltal rendelkezik, tehát nem ismerte ugye a saját szüleit, és erről van egy jó dokumentumfilm is egyébként. Tehát szerintem csodálatos, amit ő elért, és ahogyan ért el, és ahogyan neki az életében nem volt semmi más, és csak a divat, az meg is mutatkozik nagyon szépen egyébként. Tehát így talán így őt mondanám, mert gyönyörű szép az az életút, amit eddig beírt.
0: Ki a jó manöken szerinted, és mi kell ahhoz, hogy egy modell jó legyen?
1: Magabiztosság számomra az a legfontosabb. Én onnantól tudom, hogy valaki egy jó modell lesz-e vagy sem. Hogyha érzel ezt, hogy kívülről ránézel, és a magabiztosságot és a tekintélyparancsolást látod a tekintetében.
0: Tehát megjelenik, és valaki belép, valaki ott van.
1: Így van. És szerintem még, hogyha akár kívülről nem is annyira vonzó, mint személy, de van egy magabiztossága, szerintem mindig jobb tud lenni az, mint hogy valaki csak szépen néz ki. Igen.
0: És itt vagyok, csodáljatok.
1: Így.
0: Arccal jelenik meg. Így. Én mindig azt mondom, hogy egy jó manökennek szakmai alázattal kell rendelkeznie, nem ő kinézete fontos, a haja, hanem a ruhát, hogy ami rajta van, azt prezentálja, és minden bemutatón adni akarjon a nézőknek egy hangulatot.
1: Így van.
0: És a ruhát.
1: Ezzel is egyetértek, így van.
0: Németországban, de más országokban is, már évek óta megszokott, hogy 50, 60, 70, sőt 80 éves elegáns fiatalos hölgyek privátok vagy volt régi manökkenek, nők és férfiak is bemutatnak az utánpótlás modellekkel együtt. Mi ebbe a ráció? Mit gondolsz? És van ilyen Magyarországon is?
1: Tudtam, hogy nincs ilyen még Magyarországon, de egyébként tetszik az ötlet nagyon, hogy így ennyire a befutott és a jövőbeli befutott modellek.
0: Például Musk mamája Németországban, láttam egy bemutatót, ott volt, 89 éves, és bemutatott, mert teste 56-57 kiló, magas, szép lábú, sminkkel, frizurával mindent el lehet intézni, és nem látszott a korkülönbség. Sőt, annyira magabiztos és jó mozgású volt, hogy kitűnt, jobb volt, mint a 30 éves lányok.
1: Így. Ezért mondom, hogy tényleg egy magabiztosság kell ehhez. Ez szerintem egy nagyon példaértékű dolog, és remélem itthon is lesz majd egy annyira ilyen. Egyébként a Paloma Artban egyébként majdnem, hogy ilyen dolog történt, és pont ezért az... Illetve igen, akkor volt Magyarországon, ez abszolút. És tetszett is, és én életemben először találkoztam ilyen, hogy ennyire így össze van vegyítve, és pont ezért tetszett is. Így van.
0: Egy párizsi szalon direktrisze mondta nekem, hogy 50, 60 és 70 éves embereknek van a legtöbb pénzük, és a több ezer euróba kerülő exkluzív ruhakölteményeket csak ezek tudják megvenni. És ezek az emberek egy divat bemutatón nem akarják 20 éves, 25 éves, 30 éves nőkön látni azt a kosztümöt, azt a ruhát, amit ő 50-60 meg akar venni. Mert ezek a fiatalok azt nem érzik magukénak azt a elegáns, mondjuk, kosztümöt, vagy divatmárkát. Mi a véleményed? Ebbe is van valami.
1: Teljesen egyetértek. Ezzel nagyon-nagyon egyetértek.
0: Tehát ezért jött vissza szerintem az idős hölgyek bemutatása a kifutón, hogy ezt a vásárló közönséget is kielégítsék.
1: Ezzel teljes mértékben egyetértek. Én is terveztem egy ideje, hogy én is elkezdem úgy szétbontani a dolgaimat kategóriára, mint a stílus kategóriák, és én az elegáns vonalamat egyébként kb. Egy hónappal ezelőtt elhatároztam, hogy csak korosztályban idősebb modelleken fogom bemutatni. És szerintem ez egy tekintélyt is ad. Tehát, hogyha valaki megnéz egy öltöny üzletet, szerintem jobban néz ki mai napig egy George Clooney figurán egy öltöny, mint egy 20-valahány éves kigyúrt.
0: Aki nem tudja viselni például, mert még életében nem viseld.
1: Így van, és ez látszik, mutatja magát az emberen. Így van.
0: Terveid ebbe az évben, munka és privát.
1: Mindenképpen, hogy utazzak, illetve lesz majd még egy bemutatom.
0: Mikor?
1: Ugyanúgy a Palomárba. Minden igaz, szeptember 26-án.
0: A Palomárba.
1: Ugyanúgy a Palomárban, így van. És mindenkit biztatok, hogy jöjjön el, mert ez most nagyon jó lesz. 20 modellt kértem most a vezetőségtől, illetve ha engedik, úgy néz ki, hogy egy kobrát is mindenképp. Téged is nagyon szívesen látlak ott meg modellként. És úgy néz ki, hogy valamilyen fajta kígyót, egy kobrát, vagy nem is tudom milyen kígyót, majd az egyik modell fog viselni. Illetve, hát van hozzá kedved, hogy te viseld a kígyót? Igen?
0: Persze, hát nem félek.
1: Nagyon helyes. Akkor meg is van a modellünk, hát tökéletes. Illetve az nekem egy nagyon jó dolog lesz, egy kicsit gótikus irányzatba visszem el az egészet, elegáns gótikus vonalban. Én itthon egyébként példát még nem láttam rá, illetve nagyon külföldön se. És én ezt meg akarom csinálni, mert a The House of Richter egyébként, tehát a brandem az úgy indult el, hogy abszolút ezt az old money stílust vigyem, illetve egy kicsit még spékeljem meg még extrább dolgokkal, még luxusabbál, pont ezektől a bundáktól, hogy még exkluzívabban nézzen ki az egész, illetve minden kézzel van hímezve rajta, tehát hogy pont ezért. És ez a gótikus, ugyanezt a gótikus vonalban is, sokkal feketébb, sokkal szürkébb vonalakban is meg akarom valósítani, pont az interjú elén beszélt fekete szín mélységéről akarom majd mintázni.
0: Ászpoétikád, hitvallásod, nekem élni és élni hagyni.
1: Uh-huh. Ez jó. Hát nekem meghatározó dolgom a Scarface, az a sepphelyes arcú filmből van. A Tony Montana, amikor kinéz az ablakon és elmegy előtt egy léghajó, akkor ki van a léghajóra írva, hogy the world is yours, tehát hogy a világ a tiéd. És nekem az ágyam fölött van is erről egy ilyen kis, kinyomtattam magamnak egy egyszerű kis képet, és az nekem mindig ott van reggel, amikor felkelek, az első dolgom az, hogy oda nézek, és ki van írva, hogy the world is yours. Számomra ez a legnagyobb ilyen mottom, úgymond.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Richter Balázsnak, hogy egy pár műhelytitkot elmesélt nekünk, így négy szem közt. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Tehát Richter Balázs és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Biztonsági öv. Balesetmegelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Műsorajánlót hallottak. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
13: Itt

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: Hobbi Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádió.

0: Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Nyakunkon a nyár, és ha nyár, akkor nyaralás, és ha nyaralás, akkor utazás. De ez a szezon biztos nem lesz olyan, mint a többi. Kerozinhányról beszélnek már jó ideje, szűkös benzinkészletekről, és mindezek okán emelkedő költségekről, vagyis sok a bizonytalansági tényező. Utazásjogi tanácsadót hívtam segítségül, hogy mindenki alaposan felkészülhessen a váratlan helyzetekre, már amennyire arra föl lehet készülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és van egy másik utazással kapcsolatos témánk is, csődbe ment egy utazási iroda, remélhetőleg nem fogják majd követni a többiek. Ilyenkor az a legfontosabb kérdés, hogy mik a jogai a pórolját utasoknak. Aztán itthon is egyre több pénzügyi befektetési véleményvezér, vagyis pénzügyi influencer, vagy másik nevén finfluencer tűnik föl. Ez önmagában nem is lenne baj, ha amit csinálnak, és legfőképpen ahogy csinálják, nem lenne szabálytalan, és nem mellesleg igen veszélyes, de pedig az. Nyilván nem véletlenül indult ezzel kapcsolatban európai és hazai kampány is. A részletekbe azonnal mi is belemegyünk. Egy hallgatóval történt esetről is beszélünk a mai műsorban, mondhatni, hogy mindennapos eset. Vett egy írett megsemmisítőgépet, amit többször is megadta magát. A harmadik javítás után viszont már nem érte be az újabb javítgatásokkal, hanem kérte vissza a pénzét. A bolt azonban ezt megtagadta, csak a levásárlást erőltette. Ő viszont már szeretett volna ebben a boltban semmit se vásárolni. Kikötheti-e az üzlet, hogy csak utalványba hajlandó fizetni a vásárlót? És aztán létezik-e még parkoláskor az a bizonyos 5 perces szabály? Ez a következő témánk. A kérdés azért lehet aktuális, mert ahogy korábban mi is foglalkoztunk vele, nyáron Budapesten például megszüntetik az összes parkolóórát. Ha ez a türelmi idő a parkolóórákhoz való eljutás miatt volt, akkor most ezt eltörlik? Szakértő vendégem azonnal megfejti ezt a rejtvényt is. Rengeteg a téma, az idő szűkös, úgyhogy már is belevágunk. Tényleg nyár lesz nem sokára, mert hogy kinézek az ablakon, már most is nagyon meleg van, de a viccet félretéve nagyon sok bizonytalansági tényező van az idei szezonnal kapcsolatban. Ezért is kértem meg Salamon András utazásjogi tanácsadót, hogy segítsen nekünk, hogy mire figyeljünk, és ő már itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Kezdjük, csókolom.
4: Jól fogalmaztam meg, hogy a kerozin hiány miatt is sok a bizonytalanság. Nekem az jutott eszembe, hogyha én például mi ősszel szoktunk utazni a családdal, és mondjuk őszre szabad elefoglalnom egy utazási irodánál egy távoli országba, mondjuk egy hetes nyaralást. Milyen kockázataim vannak, lehetnek a mai fejünkkel?
5: Hát a következő, a kerozon hiány az valóban reális veszély. Annak ellenére, hogy ugye a politikusok és a sajtó egy része azzal nyugtatja az utasokat, hogy legalábbis Európában van elegendő kerozin, vannak tartalékok, de ettől függetlenül a légitársaságok dönthetnek úgy, hogy nem jutnak kerozinhoz, ez pedig azt jelenti, hogy járatokat kell törölni.
4: Ez elő is fordult már egyébként. Ha jól tudom, van egy olyan deal, persze ez nem nyilvános, hogy csak akkor indulnak el, hogyha tele van egy gép. Ha nem, akkor törlik, és a következő gép már tele lesz. Ez valós?
5: Ezt így nem tudom sem megerősíteni, se cáfolni. Az viszont tény, hogy például a Lufthansa kapásból 20 ezer járatot törölt. Ezek mondjuk alapvetően rövid távú járatok, aha, tehát inkább Európán belüli, meg Németországon belüli járatok.
4: Tehát racionalizálni próbálnak a repülőtársaságok a kerozin hiányra való felkészülés miatt.
5: Így van, így van, így van. Ugye az a kérdés, hogy ebben az esetben mit tehet az utas?
4: Igen.
5: Akkor, hogyha csak egy idézőjelbe téve egyszerű légiutasról van szó, tehát hogy ő csak egy repülőjegyet vesz, hogy elutazom Budapestről valahova, akkor a légitársaságtól kérhet az uniós rendelet alapján kártalanítást, ami a repültávolság függvényében 250, 400 vagy 600 euró. Ezen kívül, hogyha törlés miatt neki kára keletkezett, mert például mondjuk volt egy koncerthelye Londonban, és már kifizett a jegyet, és a törlés miatt nem tudott elmenni, akkor ezeket a károkat is köteles a légitársaság megtéríteni. Kérdés persze az, hogy mikor jelenti be a légitársaság a kártalan, a törlést, ugyanis, hogyha a tervezett indulás előtt legalább 2 héttel, akkor az utasnak nem jár kártalanítás. Akkor csak kártérítést kérhet. Azt viszont az utasnak kell bizonyítania, hogy mekkora kára keletkezett.
4: Erkölcsi kár miatt nem tehet semmit, mert hát nyilvánvalóan én el akarok utazni mondjuk Londonba, és most megveszem a repülőjegyet, és szeptemberben nem megy az a járat, és én egész, hát nyilván rákészülök, hogy megyek, akkor pont 2 héttel előtte szólnak, hogy törlik a járatot. Nem kötelesek ilyenkor egy másik járaton helyet biztosítani?
5: De igen, fölajánlhat a légitársaság, csak hogyha éppensége nem ajánl föl, már pedig ez elég gyakran előfordul, akkor nincs mit tenni.
4: Hoppá. Ön szerint most... Tehát én sarkosan fogok fogalmazni, most itt az idei nyárban az ismert okok miatt azért nagyobb kockázatot rejt, hogyha távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát nem is távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát biztosabb, hogyha mondjuk egy olyan távolságra megyünk, amit autóval, vonattal, busszal elérhetünk?
5: Nehéz erre mit mondani, ugyanis... Ezt alapvetően a politikai helyzet fogja meghatározni. Tehát, hogy ugye meddig marad zárva a hormuzi szoros. Most az utóbbi, a mai hírek alapján 3 tanker átment a hormuzi szoroson. Azt írják az újságok, hogy valószínű, hogy közel van a megállapodása. Igen, akkor nem lesz semmi gond a kerozin ellátással nyáron. Ha ez... nem így alakul, akkor lehetséges.
4: Magyarul akkor gyorsan összefoglalom, akkor az a legkevesebb kockázatot rejti magába, hogyha rövid távon próbálunk gondolkodni nyaralásügyileg, mert mindig az adott helyzethez kell igazodni, tehát most nem az a deal, amit régebben mondtak, hogy jó, előre foglaljuk le, stb., hanem az, hogy ilyen last minute dolgokat csináljunk, tehát ezt így lehetne összefoglalni. Egyébként az, hogy nyilván a repülős utakra mindezek okán fékezettebb lesz szerintem a kereslet, mert ezt nem csak én gondolom így, hanem más is végig gondolja ezt. A közelebbi helyekhez viszont jobban oda fognak fókuszálni az emberek. Ez jelentheti-e azt, hogy sokkal több problémánk lesz a szállásokkal?
5: Elvileg ez nem jelentett problémát. Hogyha valaki kellő időben lefoglalja a szálláshelyét, akkor valószínűleg tartom, hogy akkor, amikor megérkezik, akkor meg is fog maradni.
4: Hát én azért vitáznék, mert pont a múlt heti műsorunkban dolgoztunk föl egy olyan sztorit, hogy más üzemeltetőhöz került a szálloda, és az új üzemeltető a régi előre megfizetett szállásokat, amikor megérkeztek a kedves ügyfelek, elhajtotta őket, tehát nem volt hajlandó azokat a vouchereket elfogadni, szóval azt gondolom, hogy ebbe is van rizikó, de mégis milyen jó tanácsai lennének az idei nyaralás tervezéssel kapcsolatban?
5: Hát a következő, hogyha valaki utazási irodával utazik, szervezett utazáson, igen, akkor a legelső lépése, mielőtt megkötné a szerződést, nézze meg, hogy ez az utazási iroda létezik-e. Tehát például tagja-e a MUIS-nak, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének. Ha tagja, akkor ez többé-kevésbé jelent bizonyos garanciát. Tehát az, hogy valós utazási iroda, az, hogy van vagyoni biztosítéka, és az, hogy, megfelelő minőségű szolgáltatást fog nyújtani. Illetve, hogyha mégsem tudja, akkor képes arra, hogy megfelelő kártalanítást vagy kártérítést fizessen.
4: Bocsánat, itt meg is szakítanám egy pillanatra, mert a stúdióban már itt van velünk Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és nem véletlenül van itt, mert ugye nem is olyan nagyon régen csődbe ment egy utazási iroda. Hozzáteszem, már régen nem hallottunk ilyen történetet, tehát talán valami rend kezd lenni ebben az országban, és ő is szeretne ebbe bele folyni ebbe a beszélgetésbe. Szia!
6: Szia Krisztel, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, azt gondolom, ez nem általános már az utóbbi jó pár évben.
4: Igen.
6: 8-10 évvel ezelőtt azért nem múlt el úgy nyár, hogy nem ment volna csődbe utazási iroda. Ennek több oka van, nyilván gazdasági oka is, és nagyon szigorú jogszabályi okai is vannak a meghozott jogszabálymódosítások miatt. És nagyon fontos, hogy például csak úgy működhet egy utazási iroda, a megfelelő vagyoni biztosítéka van, mert ha ne adj Isten csődbe megy, valakinek haza kell hozni azokat az utasokat, aki nem tudott elutazni, annak vissza kell fizetni a befizetett utazási összeget, és ebben a konkrét esetben is ez a helyzet. Aha. Most.
4: Tehát a Salamon úr is azért mondta, hogy inkább utazási irodával utazunk. Ugye ez volt az ön egyik alapjó tanácsa, hogy ez valamiféle biztonságot nyújt. Igen ám, de az utazási irodáknál is hónapokkal előtte le kell kötnünk az utazást. Salamon úr.
5: Így van. Ez sajnos, ez a veszély fennáll ebben az esetben is, hogy például a repülős utazásnál, ugye a légitársaság azt mondja, hogy kénytelen törölni a járatot, mert nincs kerozin. Ugye az Európai Bizottságnak a legutolsó közleménye az úgy szól, hogyha kerozin hiány miatt kénytelen a légitársaság törölni a járatot, akkor az nem fog rendkívüli körülménynek minősülni, tehát a légitársaság nem köteles ugye sem kártérítés, sem pedig kártalanítást fizetni.
4: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Ezek szerint akkor én úgy foglalom össze, hogy ma nagyon sok a bizonytalansági tényező, de ezt tudjuk, és mindig a kabáthoz kell mérni a gombot, meg a gombhoz a kabátot, tehát el kell gondolkodni azon, hogy most egészen másként kell tervezni az utazást, mint korábban. A repülős utak azért több bizonytalanságot rejtenek magukba jelenleg, és az a legbiztonságosabb most, hogyha utazási irodával megyünk. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt, további szép napot.
5: Köszönöm, kezdi csókolom.
4: És már is folytatjuk a beszélgetést Ejtmar Norberttel, mert hogy itt azért több érdekes kérdés is felmerül, mégpedig az, hogy mik a jogaik a porulját utasoknak, hány utast érint, és ilyenkor mit kell rutinból azonnal tennünk.
6: Azt, hogy konkrétan hány utast érint, azt még nem tudjuk, hiszen az adatgyűjtés folyamatban van. Ugye említettem ezt a vagyoni biztosítékot, nyilván utazási iroda nem is működhet anélkül, hogy ne legyen ilyen vagyoni biztosítéka, tehát ez rendelkezésre áll. Amikor április 30-án egyébként Budapest főváros kormányhivatala tartja nyilván ezeket az utazási irodákat, és engedélyezi az ő működésüket. Ugye április 30-án a fennálló helyzet miatt visszavonta a működési engedélyét ennek a cégnek Budapest főváros kormányhivatala.
4: De aznap tudták meg az érintettek is.
6: Van.
4: Pedig azért nyilván nem aznap reggel keltek föl úgy a kormányhivatal, hogy ennek vissza fogják vonni, hanem voltak előjelei. Miért nem lehet már is figyelmeztetni az embereket?
6: A kormányhivatal sem kelthet pánikot, tehát neki a megfelelő eljárást le kell folytatni, és így is a lehető leggyorsabban végeztek a kollégák. Ráadásul azt is hadd tegyem hozzá, hogy azonnal felszólították a vállalkozást, hogy a fogyasztói igényeket mindenképpen elégítse ki, és ha ebben ne, hogy erre nem képes, mert nincs olyan anyagi helyzetben, akkor ezt azonnal jelentse be mind a fővárosi kormányhivatal, mind a biztosítótársaság felé, aki a vagyoni biztosítékot tartja, őrzi tulajdonképpen.
4: Tehát magyarul mindenki kártalanítva lesz, de csak a befizetett pénze után az így elmaradt van. Élményt, az a polgári pert indíthat?
6: Hát indíthat polgári pert, de egy csődeljáráson végelszámos alatt lévő cég esetében azért nehéz. Aha. Azért azt hadd mondjam el, hogy tehát amennyiben nem tudja a cég kifizetni ezt az összeget, saját zsebből most idézőjelesen, akkor azonnal azt neki jeleznie kell a kormányhivatal és a biztosítótárság felé, és akkor a biztosítótárság közvetlenül fizeti ki az utasoknak a visszajáró.
4: És mi szerencs, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is megérkezett a stúdióba. Örülök, hogy itt vagy, és látom, hogy ehhez, illetve gondolom, hogy ehhez van hozzáfűzni valód.
7: Igen, két kommentet hadd mondjak, hogy valóban, ahogy Norbi is mondta, a gyakoribb az, hogy nem tud letenni egy ilyen társaság vagyoni biztosítékot, tehát biztosító áll jót, viszont térjünk mindig vissza arra a történet, hogyha valaki ezt a utazást, vagy bármilyen szolgáltatást kártyával, digitális fizetéssel fizette meg, akkor adott esetben
4: chargeback
7: is a kártyatársaságnál ott van, tehát a kártyatársaság segítségével is tudunk gyors visszatérítést kérni.
4: Tehát akkor megint az a tanulság, hogy sokkal jobb, ha ezeket a dolgokat nem visszük a zsebünkbe a pénzt, hanem kártyával fizetjük, ugye? Mind a ketten bólogattok, de ezt nem látja. Igen,
7: a digitális fizetésnek ez az előnye is megvan, és utána nem mi állunk sorba, nem nekünk kell a biztosítóval, hanem a kártyatársaság intézi ezt utána.
4: Köszönöm szépen, maradjatok meg itt, mert még fogunk beszélgetni, viszont parkolunk egy kicsit, illetve ki tudja, hogy parkolunk vagy nem.
3: Facsipesz.
4: Volt egy 5 perces szabály, amit szerintem minden autós kb. 10 másodperc alatt bevésett az agyába, nem kellett különösebben elterjedni, ezt gyorsan megtudtuk. Viszont mi korábban beszélgettünk már dr. Kecskés András ügyvéddel, parkolási szakértővel, és most is majd hozzá fogok fordulni arról, hogy Budapesten, én nem tudom a többi városban, hogy lesz, de azt konkrétan tudom, hogy Budapesten a nyár derekán egyszerűen meg fognak szűnni a parkoló órák, és mi hosszasan lamentáltunk azon, hogy ilyenkor hogy lehet arra kényszeríteni azt, akinek csak buta telefonja van, hogy tudjon parkolni, és mindenféle variáció lesz, de nem is ez az érdekes, hanem legalábbis nem csak az én fejembe, többek fejébe ez a bizonyos 5 perces szabály, ez egyenlő volt azzal, hogy ez azért van, mert a parkolórához el kell baktatni, és vissza kell baktatni az autónkhoz. Most ez megszűnik, vagy mi lesz? Egyébként szia!
8: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem, ez a szabály nem szűnik meg, illetőleg nagyon fontos, hogy ez a szabály eddig sem arra volt, hogy ha én leparkoltam a gépjárművemmel, akkor onnantól kezdve volt 5 percem arra, hogy a parkolást elindítsam. Tehát a jogszabály szerint nekem a parkolást haladéktalanul, tehát a díjfizetést haladéktalanul meg kell kezdenem, mert ugye, hogyha kicsikét a másik oldalról nézzük meg ezt a dolgot, hogyha ez az 5 perc nekem rögtön a parkolás megkezdését követően rendelkezésemre állna, akkor tulajdonképpen 5 perces parkolások esetén nem is volna szükséges parkolási díjat fizetni. Tehát ez az 5 perc türelmi idő, ez lényegében arra vonatkozik, hogyha én korábban parkolóját váltottam egy óránál rövidebb időre, akkor ugye a parkoló egy lejártát követően volt 5 percem arra, hogy visszaérjek a gépjárműhöz és elparkoljak. Ha viszont egy óránál... Hát vagyis vagy elmenjek, vagy akár átparkoljak, igen. Az is lehetőség. Illetőleg, hogyha én egy óránál tovább váltottam korábban parkolójét, akkor ez az 5 perc, ez már 15 perces türelmi idő volt, tehát tulajdonképpen...
4: Tehát ha mondjuk 12:45-ig szólt a parkolójegyem, akkor én 13 óráig ott lehettem már.
8: Abban az esetben, hogyha egy óránál tovább szólt az a parkolójegy, ugye 12:45-ig.
4: Tehát nem is arról szólt az 5 perc, hogy én eltotyogjak a kis parkolóautomat.
8: Nem, nem, a jogszabály azt mondja, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni ugye a parkolási díjfizetést. Ettől függetlenül előfordult olyan eset, hogy én eltotyogtam a parkolóórához, és mire visszajöttem, akkor megbüntetett ugye a parkolőőr. Ezért ugye ezt az 5 perc türelmi időt elfogadják a parkolótársaság. vagyok, hogyha parkolási póddi kiszabása és az én jegy megváltásám között nem telt el 5 percnél több idő, akkor ezzel én jogosan tudok élni, és ezt kötelesek is elfogadni. Tehát ilyen értelemben mondhatni, hogy vonatkozik rá, de alapesetben ugye a jogszabály szerint nekem a parkolás megkezdésekor haladéktalanul meg kell kezdenem a díjfizetést, tehát nincs az, hogy én ott kényelmesen 5 percig várakozhatok, és csak utána indítom el szándékosan a parkolást.
4: Ebből a logikából kiindul, amiután én nem tudom, 10 évig azt hittem, hogy ez az 5 perc arra szolgál, miután nem arra szolgált ez az 5 perc, ezért ez nem fog megváltozni.
8: Nem fog megváltozni annyiban sem, hogy ugye attól függetlenül, hogy nem parkolóórák lesznek kint, ugye a parkolóórák eltűnésével lesz egy olyan kötelezettség az üzemeltetőnek, hogy 75 méterenként ki kell tennie egy információs táblát, tehát ami minden olyan adat rendelkezésre áll, ami a parkolási szolgáltatás nevezzük annak igénybevételéhez szükséges, tehát a telefonszám, ahova adott esetben az SMS lehet küldeni, ugye az övezetjelölő kód. Tehát igazság szerint a jövőben is előfordulhat az, hogy valaki leparkol, és elbattyog nem a parkolóórához, hanem az információs táblához. Ezzel ugye nyilván megint eltelhet ez az 5 perc, vagy hát annyi idő, amennyi ehhez szükséges. Eközben ugye őt meg lehet büntetni, de hogyha 5 percen belül van a pótdíjazás, akkor ezt továbbra is el fogják fogadni. Legalábbis jelen állapotában ugye a jogszabálymódosításnak nincs olyan része, vagy még nem látunk arra vonatkozóan, hogy ez megváltozna. Tehát az 5 percet, illetőleg a 15 perces türelmi idő, ez a jövőben is megmarad.
4: Az viszont nem volt nagyon köztudomású, hogy egy órán túli parkolásnál 15 perc türelmi időnk van.
8: Így van, így van.
4: Én is sokszor rohantam még 5-10 percre bedobálni.
8: Reméljük, hogy ez nem fog megváltozni.
4: Hát nagyon reméljük. Egyébként maga a szabály, nyilván ezt újra kell szabályozni, nincs parkolóra, ez csak Budapestre vonatkozik, jól tudom, vagy ez egy országos?
8: Nem, ez országos, mert ugye ez törvény szabályozza az 5 perc és 15 percet, tehát ez egy országos érvényű szabály.
4: És a múltkor arról beszélgettünk, hogy lesz valami mód arra, hogy valahol, tehát hogy akinek nincs okos telefonja, annak is lesz valami módja. Erről mit tudni?
8: Igazság szerint még nem kristályosodott ki pontosan a rendelkezés. Tehát az biztos, hogy akinek nem okos telefonja van, tehát nevezzük úgy, hogy buta, de mobiltelefonja van, neki továbbra is lehetősége lesz az SMS indításával ugye a parkolási díjat megfizetni, tehát nem lesz feltétlenül szükség az internet kapcsolat. Amin gondolkoznak, ugye az egy olyan megoldás, hogy az adott parkolás üzemeltetőnél a pódíjazást követő 24 órán belül legyen meg az a lehetőség, hogy bemegyünk az ügyfélszolgálatra, bevisszük a kiszabott pódíjat, és akkor egy 3 órányi, az adott övezetre vonatkozó 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi én megváltom azt a parkolási eseményt.
4: Akkor lesznek sokan olyanok, akik majd egész napra valahol lehorgonyoznak, és csak 3 órát kell kifizetni.
8: Így van,
4: az okos.
8: Így van, illetőleg ugye ez az egyik veszély ebben, hogy akkor tulajdonképpen, ha valaki megpróbál blitzelni, és nem parkolási díjat fizetni, akkor 3 óra parkolási díj megváltásával tulajdonképpen ki tudja váltani a jóval magasabb összegű pótdíjat. Illetőleg ugye van egy másik oldala is a történetnek, hogyha én ténylegesen csak mondjuk 16 percre szeretnék felszaladni valahova, akkor meg miért fizessek aránytalanul 3 órát, viszont ez esetben ugye, ha ez a szabály életbe lép, akkor nem lesz más lehetőségem pótdíjazás esetén, hanem akinek nincs mobiltelefonja, az sajnos, ha pótdíjazzák, akkor 3 óra alatt nem fog tudni megúszni egy parkolási esemény.
4: A nagyvárosokban lesz egy kis kavarodás, nem hallottál még arról, hogy lesz valamilyen türelmi idő az átállásra?
8: Erről nem hallottam, de igazság szerint ugye, hát az átállást az fogja érinteni, hát, hogyha valaki az apró pénzzel a zsebében próbál parkolást indítani.
4: Tudod, mennyi apró pénz van az én kocsim?
8: Nálam rengeteg, most már az autómosás miatt többnyire. De
4: az ahhoz 100-as kell, úgyhogy megbeváltom.
8: Ahhoz 100-as és 200-as, igen. A többi otthon van, pont most néztem, hogy van ilyen tömeges apró pénzbeváltási lehetőség állítólag a Nemzeti Banknál van, de ennek majd utána fog nézni, bár Binder István ezt biztos jobban tudja, mint én.
4: Biztos. Van István egyébként ilyen?
7: Van lehetőség, de egyébként én úgy tudom, hogy erre postahivatalokban és banknál is.
4: De az pénzért, van tehát lehetőség. Valamit felszámol.
7: Ezt mindig egyedileg meg kell nézni, igen. Aha. Sőt, ugye károsodott bankjegyet is vihetünk, ha 51%-a megvan.
4: 51, tehát akkor elég a felénél egy kicsit több, mit tudom, 5000-es bevinni, és akkor levonják belőle az arányt, ami hiányzik, vagy egy az egybe kicserélik?
7: Egy az egybe, azért hoppá, nem lehet két felet vinni, mert akkor kétszer, 2500-es nem kaphatunk. Hát, ez egy más történet.
4: Mert hogy mi nagyon találékony
8: nemzetek. Azért ez is kijátszható, nem? Tehát hogyha én mondjuk...
4: Nem tudom. Hogy?
8: Hát, most csak úgy elgondolkodtam rajta, hogyha szépen ilyen szeleteket vagdosom mindig egy pénzből, és mindig összeillesztem egy pici hiányal, akkor egy idő után lehet, hogy 100-ból utána lesz 101 darabban kérjem.
4: Én nem vagyok ahhoz elég autista, én kaptam egyszer a Binder Istvántól ajándékba egy tömböt, amiben ilyen, hát ilyen föl, nem is tudom, fölvágott vagy fölszabdalt pénzek voltak, és annak van egy értéke. Én azt úgy őrzöm, mint Darius kincs, és mindig elgondolkozom rajta, hogy biztos van, aki ezt fölvágta, már is elkezdte összerakni.
7: Milliméter nagyságú tömbről beszélünk, 4 millió forint egy ilyen téglatöm.
4: Tényleg,
7: ha ezt összerakod, akkor sem biztos, hogy ezek érvényes bankjegyek.
4: Mert nem 51%.
7: Miután megszűnt a bankjegy, utána is van egy kivezetési idő, ahol még a banknál visszaválthatod, utána már csak a nemzeti banknál.
4: Ja, hogy
7: banknál,
4: ezek régi
7: bankjegyek, de azért próbáld meg.
4: Nem, köszönöm, nem fogom megpróbálni, egyébként meg nagyon szeretem, úgyhogy oda se adom senkinek.
8: De most pont az iratdarálás kapcsán hallottam, hogy van már olyan szoftver, ahova a ledarált darabokat tömegesen valaki beszkenneli, akkor a szoftver pillanatok alatt AI alapon összerakja. Igen, az eredeti dokumentumot, tehát akár ez a pénz esetében is.
4: De hát most hallott, hogy már nem visszaváltós pénzekről van szó, úgyhogy már nem is érdemes ezekkel próbálkozni. Mindenesetre nagyon...
8: De még feltalálhatják az időutazást is.
4: Hát az időutazást is, meg a melegvizet is szerintem. Azért parkolási ügyben majd még nyagatni foglak, mert szerintem még mindig elég sok ezzel kapcsolatban bizonytalanság, valamint azt gondolom, hogy nagyon sokszor el kell mondani, hogy mindenkinek beépüljön az agyába, ami nekem egy pillanatra beugrott, hogy mi lesz például Siófokon, ahol nagyon drága a parkolás, nagyon rövid ideig maradhatsz egy helyen, és ott sutya egyszerre csak leveszik az órákat. Szerintem lesz az emberekben egy olyan rutin, hogy hurrá, nem kell fizetni, mert miért kéne fölnézni 75 méterenként, ja, mégis kell. Szóval, hogy kíváncsi vagyok, hogy az autókra tesznek-e egy ilyen információs szórólapot, mert sokféleképpen fel lehet hívni a figyelmet, ha éppen nem az a cél, hogy jó sok pénzt lehúzzanak tőlünk, nem?
8: Szerintem nem fognak. Én inkább azt gondolom, hogy az volna gyanús, hogyha nem kéne fizetni a mai világban.
4: Ez így igaz. Köszönöm, hogy eljöttél.
3: Facsipesz.
4: Beszélgettünk mi már a műsorban a finfluencerekről, de most már szerintem egyre jobban beépül mindenkinek az agyába ezek a úgynevezett pénzügyi befektetési véleményvezérek. Nagyon messze jutottak az influencerek, és nagyon veszélyes utakra is eveztek. Binder István azért ül ma itt, mert megígérte, hogy beavat minket a részletekbe, meg abban, hogy mennyire nagyon veszélyes. Szóval addig, amíg egy influencer, egy véleményvezér rám egy krémet akar sózni, mondjuk, vagy egy ilyen, mit tudom, barnító krémet akar sózni, én azt gondolom, hogy az nem rejt annyi veszélyt, mintha elbukhatom a pénzem, jó gondolom?
7: Így van, sőt, hogyha bizonyos termékekről beszélünk, akkor nem csak a pénzünket, de még azon felül is, tehát mínuszba kerülünk, még azon felül is kell fizetni.
4: Jó.
7: Nem véletlen az, hogy ahogy a bevezetőben is elhangzott, egy európai kampány indult az Európai Értékpapír Forgalmi Hatóság vezetésével, sőt, az Európai Parlament foglalkozik most már a dologgal, mert hogy egy egységes uniós szabályozás készül ezekre a véleményvezérekre.
4: De mindig utána ébredeznek, tehát addig, míg ezek nem készülnek el, addig nagyon sok kárt tudnak okozni.
7: Hát reméljük, hogy talán ez a figyelemfelhívó kampány is segít, már csak azért is, mert a marketing stratégiájában nagyon sok pénzügyi tükkepölt cég ezeket a véleményvezéreket most már tudatosan alkalmazza.
4: Sőt, én olvastam egy statisztikát, hogy már tehát a büdzsének több mint a felét ezekre tolják. Ez nagyon döbbenet.
7: Így van, hiszen itt a klasszikus kommunikációs csatornák világhoz képest. Ők egyfajta, ezek a celebek, ezek a véleményvezérek egyfajta életmintát mutatnak, tehát elérhetnek olyan befektetőket, olyan ügyfeleket, amiket a klasszikus csatornák nem. Aha. Ebből következően reagált a hazai hatóságok is, és tulajdonképpen arról van szó a pénzügyi influencereknél, vagy finfluencereknél, hogy nekik is meg kell bizonyos szabályoknak felelni, illetve minden egyes esetben az ő konkrét tevékenységük alapján mérlegelendő, hogy ők nem számítanak-e befektetési szolgáltatónak, vagy pedig közvetítőnek. Tehát nem csak reklám, vagy marketing szabályoknak, egyéb hatóságok által is vizsgált szabályoknak kell megfelelni, hanem ha átlépnek egy küszöböt, tehát például konkrét befektetési termékeket ajánlanak.
4: Már pedig ajánlanak.
7: Nem csak úgy azt mondják általában, hogy a részvény kockázatosabb, az állampapír meg biztonságosabb, hanem azt mondják, hogy XY befektetési termék, és adott esetben, tehát ezt nagyon konkrétan leszűkítve ajánlják konkrét szolgáltató termékeire, és adott esetben mondjuk egy linket is oda tesznek, hogy figyelj, ha ez érdekel, akkor itt menj rá a termékre, itt tudsz szerződni a szolgáltatóval, itt tudsz ilyen terméket vásárolni, az bizony nagyon keményen felveti a közvetítői vagy befektetési szolgáltatói létet.
4: Na de ez ma már mindennapos, szóval, hogyha kinyitod a közösségi médiát, konkrétan ajánlanak konkrét dolgokat.
7: Igen, abban az esetben, hogyha ez történik, akkor a Nemzeti Bank ezt megvizsgálja.
4: Mert hogy van már erre egy csoportotok, akik ezt nézik?
7: Mi gyakorlatilag ugye amellett, hogy a legális piaci szolgáltatók szereplők felügyeletét is elvégezzük, úgynevezett piacfelügyeleti vizsgálatot is végzünk, és bárki, akár utazási irodának álcázva, lásd egy karcagi hölgy korábbi története, akár bármilyen tevékenység keretén belül álcázva pénzügyi tevékenységet végez, azt jogosulatlan pénzügyi szolgáltatásként vagy közvetítésként felelősségre vonjuk. A vizsgálatunk során már kitesszük a figyelmeztetést, hogy ennek a szereplőnek erre nincsen engedélye, és intézkedést hozhatunk, ha elmarasztást.
4: Magyarul látunk. Most akkor sokkal nagyobb volumenbe vizsgáljátok ezeket a dolgokat? Mert hogy nagyon sok emberhez el tud ez így jutni.
7: Így van. Azok a szabályok, azok rájuk is vonatkoznak, mint bármilyen közvetítőre, tehát kell engedélye rendelkezniük, vagy közvetítőként egyes esetekben regisztrációval kell rendelkezniük. Amellett, hogy be kell mutatniuk konkrétan azt, hogy nekik például ebben akár egy Facebook posztban, vagy akár milyen közösségi média posztban be kell azt is mutatniuk, és ez egy uniós és hazai elvárás, hogy például kapnak-e bármiféle juttatást egy befektetési szolgáltatótól, vagy bármilyen pénzügyi intézménytől, akinek a termékét ajánlják. Ezt oda kell írni, hogy mi ezért kapunk, adott esetben reklám, vagy hirdetés szöveget is oda kell írni.
4: Jó, de van, ahol odaírják, de komolyan mondom, hogy lupéval se lehet észrelni. Van ennek valami előírás,
7: hát hogy ezt közérthetően ugyanazok a hirdetési, ugyanazok a közzétételi szabályok, mint mondjuk egy teljes hiteldíj mutató közzétételnél. Ugyanaz a betűméret, ugyanaz a kiemelés, stb. Tehát nem lehet eldugni. Kettő, mint minden közvetítőre vonatkozóan, nekik is közzé kell tenni azt, hogy milyen kockázatai vannak a terméknek.
4: De egy közvetítőnek nem kell vizsgát tenni? Tehát akár holnaptól vagy mától én is lehetek közvetítő?
7: Most vagyunk a lényegnél.
4: Ja,
7: tehát minden közvetítőnek, minden ügynöknek Magyarországon szigorú, amellett, hogy a befektetési szolgáltatónak felelősséget kell vállalni a tevékenységet, nagyon szigorú Nemzeti Bank kérdésbankja, vizsgatesztje, vizsgabiztosok által végzett vizsgán át kell mennie. Nem lehet akárki éppen beszédülve az utcáról ilyen. Ezek a nagyon szigorú minőségbiztosítási szabályok rájuk is vonatkoznak, ezért van az, hogyha ennek nem felelnek meg, nem emelik ki emellett a terméknek a kockázatait, nem mutatják be az árnyoldalait, akkor bizony jogosatlan szolgáltatóként, közvetítőként felelősségre vonjuk.
4: Volt már erre példa?
7: Magyarországon ez azért még viszonylag gyerekcipőbe jár, de jogosatlan közvetítőket, akik lehet, hogy ilyen idézőben finfluencer-kedéseket is végeztek, ezeket rendszeresen kapunk el, illetve hozunk ellene intézkedést.
4: Aha. Egyébként az érem másik oldala, hogy azok a cégek, akik ezeket megbízzák, nem ártan, hogyha bevésnek a fejükbe, hogy csak olyanokat bízhatnak meg ilyenfajta reklámtevékenységgel, akiknek megvan ez a bizonyos közvetítői végzettségük, különben kidobott pénz Dunába öntötték.
7: A közvetítőkhöz képest ők sokkal súlyosabb bírságokat kapnak, ja. És sokkal súlyosabb szankciókat, amellett azért, hogy hát a nevük is, hogy mondjam, némi sárfröccsen az ő nevükre, aha. Tehát hogy ez talán nekik sokkal súlyosabb. És talán még egy gondolatot engedj meg nekem, amiről az elején beszéltünk, itt olyan úgynevezett tőke átételes befektetési termékekről is szó most lehet.
4: Azért mondjuk el közérthetően.
7: Ez azt jelenti, hogy én azt látszólag csak 1 eurót fektetek abba a befektetésbe, igen. De a tőke átételnél azt mondja nekem a közvetítő, vagy a Finfluence, vagy a szolgáltató, hogy valójában 100 eurós befektetés történik meg, tehát 150, hát jellemző inkább 30-50 szeres nagyításba kerül ez a történet, hogy nagyon jó, nagyot tudunk nyerni, csak ha viszont ezeknél a kockázatos termékeknél nem jön be a befektetés, akkor 30 vagy 50 vagy 100 eurós a veszteségünk is. Tehát nem ugyanannyit az 1 euró, amit beraktunk, az veszik el, hanem mínuszba kerül a számlánk, és a adott esetben az a szolgáltató vagy az ellenoldali ügyletbe lévő azt a többi összeget is kéri.
4: Itt is jellemző, hogy főleg a fiatalokat érik el, mert ugye mi beszélgettünk már a hatóság kapcsán arról, sőt még a GVH-val is, tehát ez az összes ilyen felügyelő hatóság résen van, ti mondjuk a pénzügy miatt az influencereken, tehát hogy itt is jellem, ugye jól tudom Norbi, hogy a fiatalok vannak a leginkább veszélyeztetve, mondjuk a pénzügyben nem a legfiatalabb korosztály, hanem a fiatalok.
6: Hát abszolút jól tudod, és iszonyatosan nagy befolyással bírnak ezek az influencerek a fiatalokra, és
4: ilyen
6: több minden közösségi médiában. Igen, és már többnek tekintik őket, mint a barátokat, vagy mint a családtagokat, és tőlük várják a tanácsokat, tulajdonképpen írnak is nekik, és az influencerek többsége meg válaszol is konkrétan, és tényleg barátként kezelik, és mindenben, tehát akár termékvásárlásban, akár szolgáltatás igénybevételében, életmódban, hogy mit tegyenek, hogyan sportoljanak, vagy ne sportoljanak, mivel játszanak, hogyan játszanak, stb. Olyan szintű befolyással bírnak, ami azt gondolom, hogy nem csak egy fogyasztóvédelmi probléma, hanem már egy társadalmi probléma is.
4: Igen, ezt akartam mondani, hogy mind a mellett, hogy ez egy fogyasztóvédelmi és pénzügyi, és súlyos pénzügyi probléma is, azt gondolom, hogy a társadalom, meg nekünk a szülőknek a felelősség, hogy miért keresnek, ugyanis mi is kerestünk példaképeket gyerekkorunkban, nem? István?
7: Így van.
4: De nem a külvilágból.
7: Ezek sportok, hát azért más volt egy kicsit a digitális világ adott esetben. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphatunk tőlük, ha már ez függés és ráhangolódás, akkor ez egy óriási kockázat. A másik oldalon, tehát szabályozói hatósági eszközökkel kell megvédeni adott esetben azokat a fogyasztókat is, akik, tehát hogy mondjam, társadalmi nevelési vagy társadalmi edukációs dolgokat is nyilván minden hatóság megpróbál, de hogyha ez az egyik oldalon csak valamennyi eredményt tud elérni, akkor bizony hatósági eszközökkel is föl kell lépni ezek ellen, abban az esetben, hogyha tilosba tévednek, tehát tényleg itt jogosatlan pénzügyi szolgáltatás van, és ahogy említettük, ezt mindig az összes egyedi körülmény vizsgálatával lehet megállapítani.
4: Norbi, neked is gondolom hasonló a véleményed, a bólogatásodból erre itt gondolom.
6: Hát abszolút, nyilván a hatóságnak fontos feladata van, de azért itt a szülői felelősségnek, az iskoláknak, pedagógusoknak.
4: De minden tehát... csoda 3 napig tart, ez nem fog elmúlni, tehát ha már annyian megégetik magukat, lehet, hogy más kárán fogunk tanulni, vagy fog a társadalom tanulni, de már annyian megégetik magukat is ennek, nagyon nagy média visszhangja van, akkor előbb-utóbb ezek lekerülnek a napi rendről.
6: Most egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez csak a 3 napig.
4: Most fölfele megy.
6: Igen, és említetted, hogy nekünk is voltak példaképeink, persze, csak nekünk volt egy sportoló példaképünk, őt hetente egyszer láttuk a tévében jó esetben, és ennyi volt. Most pedig 0-24 nyomja az az influencer az ő érintő tartalmat, amit ha adott esetben követ valaki, és tényleg ráfügg, akkor annak komoly
4: és hozzáteszem, hogy a média egyéb területe is alátettek egy jó nagy lapáttal, mert ezek a bulvár műsorok például a tévékbe, ezek is csak azt erősítették, hogy irigyelt emberekké váltak, és próbálták őket utánozni. jó messze mentünk. A lényeg az, hogy, hogy azért az, aki okos, az óvakodik a finfluencerek, tehát ezek a pénzügyi befektetési véleményvezéreknek a megmondó ember szerepét elhinni. Nem azt mondom, hogy ne nézze meg, meg nem azt mondom, hogy a szülő ne engedje a gyereknek, de azért fenntartásokkal kezeljék, és már is mindjárt megyünk tovább.
3: Facsipesz.
4: De nem nagyon tudunk keveredni ma a pénzügyi dolgokból, ugyanis arról is akartunk mindenképpen szót ejteni, hogy mi van, ha véletlenül rossz számlára utalunk, bevallom, velem már előfordult, de nagyon nagy szerencsém volt, mert akinek utaltam, azt föl tudtam hívni, és el tudtam neki mondani, hogy milyen, mit csináltam, és hogy egy betűt elütöttem, és pont volt egy-két olyan ismerősöm, akinek hasonló neve volt, és ő visszautalta, de én azt gondolom, hogy szerencsém volt. Zentei András, ovega.hu főszerkesztője arra vállalkozik, hogy megpróbálja megértetni, vagy elmondani, hogy egyáltalán van-e szansz arra, hogy az, aki, és mondjuk nagy összeget utal, az bottal ütheti a nyomát, vagy történik valami? Szia, Andris!
9: Szervusz, Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat! Engedd meg, hogy én is egy személyes történetet meséljek akkor el ebben a témában.
4: Akkor mert... te is már kipipáltad.
9: Igen, tehát velem is történt már ilyen.
4: Szerintem, akik itt ülnek a stúdióban, hát igen,
9: velem is történt már ilyen. Én velem az történt meg egyébként, hogy a saját számlámra, az egyik banknál vezetett számlámról a másik saját hát számlámra szerettem volna átutalni egy viszonylag nagyobb összeget. És én annak idején, és el volt mentve a saját számlám, ugye a saját netbankomban én néven, csak hogy az volt a probléma, hogy én az ELTE-re jártam annak idején egyetemre, és az ELTE is el volt mentve, ha vannak idején a bukásnál a pótvizsgadíjat kellett befizetni. És hát az volt a probléma, hogy hát én bértem, hogy és akkor az én helyett a másikra.
4: És különböző 150 évi pótvizsgadíjat
9: átutaltam. Hát én nem tudom pontosan, illetve tudom, de most nem fogom elmondani, hogy konkrétan mekkora összeg volt, ez egy komoly összeg volt, tehát nagy összeg volt.
4: De lehet, hogy több generáció, még a ükunokád is pótvizsgálatot.
9: Igen, és akkor azonnal elöntött az adrenalin, elsötétült a világ, úristen, most mi fog történni? És hát elsőre én azt tettem, amit szerintem egyébként az emberek többsége ilyenkor tenne, felhívtam a bankomat. Azt a bankomat, ahonnan az utalást indítottam. És elmondtam, hogy mi történt.
4: Hát, és hogy... ma, bocsánat, azonnali átutalás van, amire büszkék is vagyunk, még magyarok, meg nagyon kényelmes is, igen, hogy megnyomom az elküld gombot, és már ott van. Na, ilyen esetben nem biztos, hogy annyira örültél neki.
9: Hát nagyon megijedtem, és akkor kérdeztem, hogy most mi van. És akkor mondták, hogy hát olyan nincsen, hogy ők azonnal vissza tudják fordítani ezt az összeget. Ilyen ugye nem létezik, ma már pláne nem létezik.
4: Azonnali átutalás, azonnali visszafordítás nincs.
9: Azonnal teljesül, tehát igen, ott van az adott, úgymond címzetnél az a pénz. És hát azt ajánlotta nekem a bankban, a banki ügyintéző, hogy hát hívjam föl azt, akinek utaltam azt a pénzt, hogy keressen meg, és kérjen meg, hogy legyen szíves, küldje vissza. Ugye itt nekem az volt a szerencsém, hogy ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen pótvizsga számlára utaltam. Tehát ez egy hivatalos dolog volt, felhívtam a tanulmányosztályt, megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor mondták, hogy igen, ők még ugyanezt nem látják, mert náluk ez nem tudom milyen rendszer, amiben benne vannak, úgyhogy meg kell várni, amíg ők ezt látják, és akkor küldjem el nekik az igazolásokat, és akkor utána vissza fogják küldeni. Egy e-mailben szépen összegyűjtöttem nekik ugye a banki kivonatot, tehát azt, amit le tudtam tölteni ugye a netbankból, hogy igazoljam az utalást.
4: És akkor visszautaltak?
9: Leírtam, hogy mi történt. Aha. Így van, még másnap visszautalták nekem ezt az összeget, tehát úgymond szerencsém volt.
4: Szerencséd volt, igen, ám, de mi van akkor, hogyha Lucz Gizinek utalod el, akit fogalmad nincs, hogy ki az, tehát
9: ugye még több esetőség is van. Ugye a legjobb esetőség az az, hogyha olyan számlaszámra utalunk véletlenül, ami nem létezik.
4: Az a nagy
9: ez a legjobb. Igen. Ez a legjobb ebben
4: mert
9: az
4: esetben. Mert akkor mi van, akkor
9: vissza fog térni hozzánk ez a pénz, igen, automatikusan, külön dolgok nélkül, tehát nincs akkor ebben az esetben tennünk. De ugye ezt nem feltétlenül tudjuk azonnal, hogy most akkor ez jó volt, vagy nem volt jó, vagy mi történt. De igen, tehát ha egy teljesen ismeretlen valakinek utaltunk el pénzt, akkor nagy valószínűséggel nem lesz más választásunk, mint egy visszafordítási eljárást kezdeményezni.
4: Tehát létezik olyan, hogy visszafordítási eljárás.
9: Az eljárás létezik, azonban sokáig tart. Tehát előfordulhat, hogy ilyenkor akár 30 napig is nem jutunk hozzá a pénzünkhöz.
4: Na de szerencsé, hogy hozzájutunk, kinézzük a jó oldalát, ez igen, a félig tele a pohár, vagy félig üres.
9: Igen, belföldi számláknál. Tehát hogyha viszont elutaltuk esetleg valami teljesen random helyre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
4: Aha. Tehát azért összefoglalva, a belföldi számláknál, hogyha a fal számlára utalunk, akkor annyi, hogy egy idő után kapjuk csak vissza
9: a pénzt. Igen, de itt ugye az a fontos, hogy az embernek nagyon óvatosan kell ezzel eljárnia. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy ötször ellenőrizze, hogyha olyan számlára akar utalni, amire eddig még nem utalt.
4: Aha. Illetve... De van, amikor automatikusan az én bankomnál automatikusan kiírja, hogy melyik bankba utalok, bár... Ez se megoldás, mert
9: hát
4: lehet...
9: ez ugye bankja válogatja, sőt, szerintem rendszere válogatja. Például, aha, amelyik banknál én most vagyok, ha olyan számlaszámra akarok utalni, tehát olyan partnernek utalok, akinek még soha nem utaltam, akkor felugrik nekem egy figyelmeztetés, hogy én ennek a partnernek még sosem utaltam, aha, pénzt, és biztos vagyok-e abban, hogy el akarom neki utalni ezt az összeget. Sőt, még olyan is van néha, még kicsit túlzásba viszik ezt a
4: nem csak ebbe egyébként az ATM-eknél is, én megőrülök tőle, hogy ott okoskodik nekem is, még plusz 26 gombot kell megnyomnom, mikor gyorsan adja ide a pénzt, és itt sem vagyok. Biztos, meg szakítsa, meg... Tehát ezek...
9: Igen,
4: és
9: igen.
4: És lassan mondja, mint...
9: Hát megvan ennek az oka.
4: Tehát, biztos.
9: Hogy tényleg, itt az a helyzet, hogy sokkal nagyobb kockázata van annak a dolognak, hogyha valami nem pontos, mint annak, hogy esetleg egy kicsit idegesítő, vagy egy kicsit lassú, vagy például nálam az is történt, hogy próbáltam elutalni pénzt valakinek, akinek addig még soha nem utaltam, és letiltotta a netbankomat a bankom, mert hogy ez úgynevezett suspicious activity volt, tehát valamilyen gyanúsnak ítélte azt, amit csináltam.
4: Akkor már tudom, melyik bankjában.
9: Letiltotta, és akkor fel kellett hívnom az ügyfélszolgálatot, és el kellett mondanom, hogy igen, én valóban szerettem volna ezt az utalást, és állítsak nekem helyre a dolgot, és akkor kaptam ugye egy pótkódot, amivel újra kellett aktiválnom az egész rendszeremet, úgymond.
4: Tehát visszatérve, hogy nincs azért minden veszve.
9: Nincs minden veszve.
4: Hogyha valaki rossz számlára utal egy jogi szemem pénzt.
9: De jobb, ha megelőzzük. Igen, tehát, jobb. Nincs minden veszve, de sokkal jobb, ha megelőzzük.
4: De ha már megtörtént a baj, többféle lehetőség van, hallhatták, ha ismerősnek utaltuk, attól vissza lehet kunyerálni, hogyha olyan helyre utaltuk, ami ahova az az összeg extrémnek tűnik, akkor is vissza lehet kapni. És akkor is, hogyha nem létező számlaszámra utaltuk, azért 30 napot ki kell várnunk, hogy a jogos jussunkat visszakapjuk. Viszont, hogyha olyan helyre utaltuk, ami létezik is, hát akkor egy hosszabb eljárási folyamatnak leszünk a részese.
9: Így van, de mindenképpen azonnal hívjuk fel a bankunkat, és mondjuk el, hogy mi történt. Ez nagyon fontos.
4: Az ügyfélszolgálató, azt hiszem, 0-24-be van.
9: 0-24-be kell, igen.
4: De van is, ugye, még minden István itt van, úgyhogy ugye az ügyfélszolgálatok azok az ilyen bejelentéseket éjjel-nappal fogadják.
7: Igen. A helyzet az, hogy a törvény úgy fogalmaz, hogy ilyen helyzetben a minden ilyenkor szokásos erőfeszítést meg kell tenni a banknak, hogy ez a pénz visszakerüljön.
4: Először nekünk, aztán a banknak, igaz?
7: Ez azt jelenti, hogy tehát a bank itt postás ebben a történetben, és tulajdonképpen mi hibáztunk. Fényleg. Nagyon jó ez a tanács valóban, hogy tegyünk meg mindent, hogy pontosan töltsük ki azt. És ez azt jelenti, hogy a bank értesíti, ha egy másik bankról van szó, azt a másik bankot, hogy azt az ügyféllel vegye fel a kapcsolatot, és történjen meg a visszatérítés. Ez egy polgárjogi követelés innentől, amivel élünk, hiszen nem történt semmiféle ellentételezés, munkavégzés, vagy bármi, ami miatt mi átutaltuk volna ezt a pénzt, és ez nagyon fontos, ez innentől visszajár, de legrosszabb esetben egy polgárjogi követeléssel és annak mindenféle hát következményével. Egy utolsó megjegyzést hadd mondjak, mert erre nagyon sokan szoktak hivatkozni, hogy hát lehet, hogy a számlaszámot rosszul írtam, igen, de viszont a név az jó volt az elküldésnél. Aha. nem a nevet nézi a rendszer, a név az lehet, hogy pontos volt, hanem egyedül a számlaszám számít ilyenkor. És még egy gondolat, amit már mondtatok részben, bizony, ha egy pontatlan, itt ugye a számlaszámok úgy állnak össze, hogy bizonyos részüket egy algoritmus generálja, tehát nem akármi lehet ott a számoknál. Ebből következően, hogyha pontatlan számlaszámot adunk meg, igen, akkor a rendszer nem is elengedi elutalni.
4: Jó, de a 3x8-at adok meg, csak éppen valami nem stimmel.
7: Ha egy létező számlaszám, akkor elmegy a dolog, de hogyha én ütök be egy rossz számot, akkor lehet, hogy ez az algoritmus nem engedi eleve tovább, mert az egy nem létező számlaszám.
4: Az az igazság, hogy én szerintem ezt mind a ketten megerősítettek, hogy ahány bank, annyiféle biztonsági rendszer és annyiféle módszer, hogy lehet utalni. Vannak, én tudom, hogy van olyan bank, amelyik sokkal fejlettebb, ebben már sokkal előrébb jár, és van, ami nem. És ezért nem mindegy, hogy melyik bankban vagyunk, mert hogy ilyen esetben is számít, ha jól gondolom. Binder István bólogat, úgyhogy én meg szinkronizálom őt.
9: Vagy hát én még azt szerettem volna elmondani, hogy a másik oldalon egyébként, hogyha tehát figyeljünk arra is, hogyha kapunk valakitől egy összeget, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor azt mi nem tarthatjuk meg. Tehát, hogy a másik oldalon is figyelni kell erre.
4: Tehát ha te nem mi vagyunk nekem azok, most 100 milliót, akkor...
9: Én hirtelen kapok a számlámra, vagy te kapsz a számlámra hirtelen bármennyi pénzt egyébként, mindegy, ha 50 ezeret, akkor is, ha annak nem történt semmilyen ellentételezés, akkor te azt semmilyen formában nem tarthatod meg.
4: Na jó,
9: meg.
4: De akkor viszont én nekem mert már az... is felmerült a kérdés, igen? Én nekem azt vissza kell utalni, nekem az pénzbe kerül. Vissza ki kell fogja utalni. Ezt kifizetni nekem? Hogy szól a szabály?
9: Ezzel ne foglalkozz, utald vissza szerintem.
4: Nem utalom vissza, ha nekem ez kárt okoz.
7: Szerintem azért nagyon fontos, amiről most beszélünk, mert a kibercsalásnak egy klasszikus mostában alkalmazott eszköze, hogy úgynevezett zombi számlákként használnak minket, egy kisebb összeget utalnak, vagy pár kisebb összeget, adott esetben mások pénzét, és utána a beetetés a csalásnak az a lényege, hogy nekünk viszont egy nagyobb összeget kérnek el tőlünk, tehát fölhívnak minket, azt mondják, téves utalás volt, stb., és így veszik fel a kapcsolatot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Nagyon sok esetben ez nagyon nem véletlen, hogy egy kéretlen, váratlan összeg érkezik.
4: És akkor most visszautaljuk, vagy nem? Most megzavartam.
7: Én azt gondolom, hogy mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal. Megint azt mondom, kérünk egy biztonsági csekkolást. Minden, amiről az előbb beszéltetek, hogy nehézkes, 5 percet tovább tart, az a mi védelmünkről szól. Uh-huh. Tehát inkább várjuk azokat a 5 perceket végig, nehogy egyszer baj történjen, és utána egyeztetve a bankunkkal döntsünk arról, hogy mi történjen.
4: Jó, de arra nem válaszoltatok, hogy ilyenkor ugye egy ilyen átutalásnak van költsége, ha olyan bankszámlán van, hogy az az én károm, hát nem én okoztam a kárt, vagy ilyenkor a bank elengedi nekem, vagy mi a gyakorlat, vagy azt nem mond István, hogy kérdezze meg a saját bankomnál, akkor...
9: Én egyébként azt gondolom, hogy ennek a költsége eltörpül amellett a következmény mellett, ami egyébként érhet minket. Tehát ezzel majd később foglalkozzunk, szerintem. Hívjuk fel a bankot, mondjuk el nekik, hogy mi történt, és én úgy gondolom egyébként, hogy vissza fogják egyébként téríteni a költségünket, igen, igen, de hogyha nem tesszük meg, akkor sokkal nagyobb problémánk lehet.
4: István?
7: Egyetértek tökéletesen.
4: Egyébként jó múltkorában jártam úgy, hogy az automata az nem működött, az ATM a bankomnál, és dühöttem, berohantam, mert kellett volna pénz, és azt mondták, hogy fölvehetem a pénztárból, és nem kell fizetnem azért, elengedik, mert hogy kvázi az ő hibájukból, azt hiszem kifogyott a pénz, a muníciójuk elfogyott az ATM-be, tehát hogy meg is lepődtem, hogy ez ilyen gyorsan, lazán és rugalmasan ment, úgyhogy gyorsan föl is lehetett venni pénzt. Tehát eltérhetnek akkor, hogyha ilyen, az élet ilyen furcsaságokat hoz.
7: Nagyon nem jellemző az ATM-eknél a hiba, de bizony, hogyha ott a kerületben áram, vagy a megyében áramszünet van, vagy településen,
4: akkor megzavarodnak.
7: Akkor ezeknél is lehet probléma, és ugye amiről egy korábbi adásban beszéltünk, azért kell ezeknél az okos automatáknál most már megszakítani, vagy kilépni, mert lehet, hogy a te történetednél nem tudtad, azt hitted, hogy meghibásodik, de a következő, akár véletlenül jó szándékon odalépő ügyfél is adott esetben készpénzt akarna fölvenni. Megtörtént az, hogy a te kontódra, hogy az előző ügyfél számlájára történt, hiszen még az a egy percen belüli idő nem járt le, amikor tényleg kileptette volna az előző ügyfelet az ATM.
4: Hát körülbelül ennyi fért bele ebbe a mai műsorba, ami kimaradt a következő héten, biztos, hogy végig fogjuk beszélni. Köszönöm szakértői vendégeimnek, Ejtman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjének, Dr. Kecskés András ügyvédnek, parkolási szakértőnek, és végül, de nem utolsó sorban Zentai Andrásnak, a hvg.hu főszerkesztőjének, és természetesen Bicó Tamásnak is, aki nélkül nem tudunk egyáltalán, nem is vagyok hajlandó műsort készíteni, mert hogy ezzel a műsorunk végére értünk, bármikor vissza tudják hallgatni, és miután most már hallhatják, hogy folyamatosan feldolgozzuk az önök által e-mailbe küldött kérdéseket, panaszokat, továbbra is arra biztatom önöket, hogy írjanak nekünk, és egy kis türelmet is szeretnék kérni, mert rengeteg panasz van, és azért idő kell ahhoz, hogy a szakértők pontos válaszokat tudjanak erre adni. Na de a lényeg, facipesz2025@gmail.com, erre várjuk továbbra is kérdéseiket, megoldandó panaszaikat. Törtei Takács Krisztát hallották, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
1: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Egészségedre.
11: Egészségedre.
12: Egészségedre.
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street Seven zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni,

0: hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 16-án köszöntjük Justin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név Justus továbbképzett alakja, jelentése igazságos, becsületes, jogos és törvényes. Június 16-án kívül ünnepelnek még a Justinok április 14-én és június 18-án is. Becézése a névnek Justinka, Justi, Justika és Justus. Jeles viselői a névnek Justin Timberlake, énekes, és önkedves Justin. Ezen a napon, ha találkoznak Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Justina, Péter vagy Tina ismerősükkel, köszöntsék fel, hisz ők is ma ünnepelnek.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1309. június 16-án járunk, Budán a Boldogasszony, a mai Mátyás templomban egy újonnan készített koronával másodszor is királlyá avatták első Károly Róbertet, így egyszerre három ősi szabályt sértettek meg. A legkisebb volt közülük, hogy a pápai követ végezte a szertartást, hiszen magát a római pápát képviselte, így nehezen lehetett az ő működésével szemben a nála alacsonyabb rangú és a pápától függő esztergomi érsek koronázási jogára hivatkozni. A színhely már nagyobb hiba volt, mert már megint nem Fehérvárot, hanem egy plébánia templomban avattak királyt, s hiába lett éppen ebben az időben Buda a királyság feje és az ország legfontosabb városa, hiába volt a templom nagyobb és fényesebb, mint a többi, mégiscsak egyszerű plébánia templom volt. A legnagyobb hiba pedig most is a Szent Korona mellőzése volt. A 17. századdal folytatjuk. 1647. június 16-án Pozsonyban a magyar rendek apja kívánságára királlyá választották, és meg is koronázták 4. Ferdinándot, a Habsburgház tagját. A 20. századdal folytatjuk, és most már itt is maradunk. 1902. június 16-án a Connecticuti Hertfordban megszületett Barbara McClintock, amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentősebb alakja, aki a mozgó genetikai elemek felfedezéséért 1983-ban orvosi Nobel-díjat kapott. 1917-tel folytatjuk. Június 16-án New Yorkban megszületett Catherine Mayer Graham, amerikai újságírónő, hírlapigazgató, üzletasszony, a The Washington Post és a Newsweek tulajdonosa és kiadója, aki az egyik legbefolyásosabb nő volt az Egyesült Államokban. 1963-ra ugrunk, június 16-án útjára indult Valentina Vlagyimirovna, Tereskova Nikolajeva, az első női úrhajós. Három napot töltött a földön kívül. És végül, de nem utolsó sorban, 1992-vel zárjuk a sort. Június 16-a a Független Magyarország napja. Az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére 1992 óta ünnepeljük a Független Magyarország napját. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. június 16-a, KEDD. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 43-tól a 48. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösnek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Elmélkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Kevés kijelentés van az evangéliumban, amely ennyire szembe megy az emberi logikával. A világ azt mondja, szeresd, aki szeret, és tarts távolságot attól, aki megbántott. Jézus viszont új utat mutat, az Atya útját, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ez nem naivitás, nem gyengeség, hanem a szeretet gyakorlása az isteni nagylelkűség mintájára. Amikor szeretni próbáljuk azt, aki nem szeret bennünket, részesedünk Isten szívéből. Ő nem érzelmeket kér tőlünk, hanem döntést. Nem azt, hogy tetszenek-e nekünk az ellenségeink, hanem azt, hogy akarjuk-e előmozdítani lelki fejlődésünket, és hajlandók vagyunk-e áldozatot hozni értük imával, megbocsátással, türelemmel. Jézus ezt tanítja, és erre ad példát. A kereszten azokért imádkozott, akik halálra ítélték és bántalmazták. Ez az irgalom legmélyebb formája. Nem az igazságot keresi, hanem az üdvösséget. Isten nem azért szeret minket, mert viszont szeretetet vár, hanem mert ő maga a szeretet. Természetesen az a helyes, az az emberi élet egyik legfőbb célja, hogy viszonozzuk az ő szeretetét. A keresztény élet nem mindig könnyű, de mindig út Istenhez. És minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább tudjuk szeretni azt is, akit a magunk erejéből nem tudnánk. Jézus arra hív, hogy nem másokat próbáljunk megváltoztatni, hanem magunkban kezdjük a szeretet forradalmát. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit ő maga nap mint nap megad nekünk. Uram, taníts szeretni akkor is, amikor nem viszonozzák, amikor hidegség, gyanakvás vagy elutasítás a válasz. Hadd, hogy szívemet ne zárjam be, ne keményedjen meg, hanem belőled merítsen erőt a megbocsátáshoz és a jósághoz. Segíts, hogy ne az emberi gondolkodás vezessen, hanem a te irgalmad. Mutasd meg, mit jelent úgy szeretni, mint az Atya. Nagylelkűen, feltétel nélkül, mindenki felé odafordulva. Tedd teljessé bennem a szeretetet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a repülőgép anyahajókon található katapult, amivel a repülőgépeket gyorsítják fel, egy kis teherautót majdnem 2 kilométer távolságra lenne képes eldobni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 személyre: 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A húst megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és egy mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük, és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsolgassuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
3: Rumeru, meru, melaj, miri, miri, miri, do. 1, 2, 3, 4.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van?

0: Klasszikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
1: Te voltál már valaha szerelmes?
2: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
5: Mi volt ez?
1: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
6: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
7: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzés hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Média 1, a média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy milyen a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Ma éjjel táncol a rég, ez a táncol a szép, a hőt és táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.